0: Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Szutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
0: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magna Cum Laude zenekar 1999 nyarán alakult gyulai zeneszerető barátokból. Egy hónapon át tartó húzamosabb próbaidőszakot követően a zenekar egy országos tehetségkutatón a Mező Túri Vanteden mérette meg magát, amit meg is nyert. Ezt követően 3 nap alatt elkészült az első 4 számot tartalmazó demo felvétel.

0: ilyet fél év alatt juttattak el a nagyobb kiadókhoz. 2003-ban jelent meg az első album Hangolját címmel, ezt pedig egy koncertturné követte. 2006-ban megjelent az együttes második albuma Minden állomás címmel, mert később elérte az aranylemez minősítést. 2007-ben pedig az év hazai popalbuma kategóriában Fonogram díjat kaptak érte. A harmadik album 2007-ben érkezett Magnatopon címmel, majd 2009-ben jött az együttes negyedik albuma 999 címmel, melyről hatalmas sikert alatott a Pálinka dal című szerzemény. Az elmúlt 10 év alatt országosan ismertté váltak, jubileumi koncertjüket a Petőfi csarnokban tartották.
1: Trend Night.
0: Önök a különleges zenei válogatást hallgatják itt a Trend FM-en, ahol már is a Magna Cum Laude zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének névem, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Nagyon.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hajamat, szeretem, hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől félni.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rockzenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Panka Stikmár fennállásának első éve után kimagasló sikereket ért el, kuriózumnak számító hangzásukkal hiánypótló színfoltként tűntek fel a magyar könnyű zenei palettán. Django Pop névre keresztelt stílusuk a boldog békeidők jazzes hangzásvilágát elegyíti a modern pop és világzene egyediségével. A Monarch Swing és a cimbalom hangjának ötvözése nemzetközileg is eredeti zenei koncepció, amely az énekesnő Pálmai Panna derűs energikus kisugárzásával párosulva teszi utánozhatatlanná a punkasztikot. A zenekar elsősorban Kálmán Tamás dalszerző és a formáció saját szerzeményeit játsza, néhány merész, szellemes feldolgozással színesítve a repertoárt.
0: Trend Night.
1: A punkasztik következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Petruska András gitározni 9 évesen kezdett, 2010-ben pedig megnyerte a Veszprémi utca zene fesztivál szakmai díját, majd a következő évben a Queen Bee egyszemélyes előzenekaraként turnézott. 2014-ben jelent meg első Metropolita című nagylemeze. Az album az M4-es metróvonal megállói mentén haladva sajátos képet fest a 21. századi Budapestről. A Szent Gellért tér című dalhoz készült videó döntős helyezést ért el az első magyar klipszemle legjobb rendezés kategóriájában. 2016 tavaszán jelent meg a következő nagylemez. A Kapunyító című albumot a szerző 30. születésnapja és saját generációjának kihívásai inspirálták. Ezután következett 2017-ben a Karácsonyi Mák és Dió, és 2019-ben a Reláció című nagylemez.
1: Trend Night.
2: Örömmel jelentem, hogy Petruska Andrással is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

jaj a heli, jaj a heli. Szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szívem oly hevesen ver. Jaj a heli, jaj a heli. Szemekéke olyan titokzatos, mint tengernél a tenger. Szívem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tokióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Csemer Boglárka művész nevén Bugi Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányait 13 éves korában kezdte, 2 évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. 1 évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Quartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Bugi művésznevet. Ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Bugi címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek, szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta 3 címmel a 3. szerzői nagylemezét is.
1: Trend Night.
2: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgoszi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Jazz.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Kurt Elling kétszeres Grammy-díjas előadó a jazz egyik legnagyobb kortárs alakja. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
2: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Halper Quintet, fiatal zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, a Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Smith Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fuvosokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olá de

0: kvartett fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a Kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Pünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggastyának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
1: Fesztivál. 15 helyszínen több mint 50 programot kínál a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett Pont Pécs elnevezésű új összművészeti fesztivál, amelyet június 11-e és 14-e között rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. A Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat vonultat fel. A vendégprodukciókon túl pedig a PTE idén 3. éves karán oktató művészek is bemutatkoznak alkotásaikkal a nagy közönségnek. A vendégművészek között a Városi Sportcsarnokban lép fel a szerb-roma részfúvós együttes a Boban Markovics Orkesztra, valamint a szerb-amerikai Nikola Tesla életét bemutató musicalt is itt adják elő. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és neves közreműködők előadásában ős bemutató keretében ismerheti meg a közönség a vizuális showval egybekötött Vazarelli a Geometria Szimfóniája című művet, Sebestyén Áron alkotását, valamint az olasz Paolo Pannizza rendezésében színpadra kerül a Massagni opera, a Paraszt becsület is, Maria Jelis szerb szoprán és Antonello Palombi olasz tenor főszereplésével. A Bartók Béla férfi kar, a PTE egyetemi kórus, a Mecsek kórus és a Fermáta vegyes kar 130 fős grandiózus összkarával elképzelt este karmestere Kocsár Balázs, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója, a PTE egyetemi docense. A fesztivál számos magyar nyelvű, nemzetközi és hazai színházi előadást lát vendégül, továbbá bemutatkoznak a hazai és határon túli színházi képzések egyetemi hallgatói is. A filmes szekcióban olyan kiváló szakemberek mesterkurzusaival, filmvetítéseivel és beszélgetéseivel találkozhat a közönség, mint Deák Kristóf és Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendezők, valamint Szabó Gábor és Gózon Francisco Oscar-jelölt és Balázs Béla díjas operatőr.
2: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
3: Utolsó alkalmához érkezik az Aria Hotelben a Brunch-sal egybekötött vetítés sorozat, ahol a londoni Covent Garden legjobbjai láthatók, a varázsfúvola mutatkozik be. A részletekről Magyar Kornél zenei igazgatóval beszélgettem. Utolsó alkalmához érkezik a 2025-26-os évad a Café Lisztben, amikor is ugye közvetítéseket lehet megtekinteni az Aria Hotel mozitermében a Covent Gardenből. Ezúttal Mozart varázsfuvolája lesz műsoron, 9-én és 10-én. Hát beszélgessünk kicsit erről a varázsfuvoláról, milyen tálalásban láthatják majd a nézők nálatok, illetve egy kicsit ajánlt kérlek ezt az előadást, hogy miért izgalmas ezt azért újra nézni, nem akármilyen előadásban.
4: Aki még nem ismeri, csak hallott róla, annak egész szövében úgy lehet ajánlani, hogy nem csak a klasszikus zeneirodalomnak és operatörténetnek az egyik legmagasabb szintű műve, hanem egy fantasztikus tündérmese is a hősiességről, a szerelemért való küzdésről, hogy miért érdemes harcolni a szeretetért, és hogy miért győzedelmeskedik a fény és a szeretet mindenek felett. Tehát egy fantasztikus parabola, egy tanmese, az egyik legszebb ezek közül. És hát Mozartnak talán azért is volt megalapozott oka arra, hogy pont ezt a librettót, illetve ezt a történetet válassza, az egész életművet tulajdonképpen betetőzésének is, mert neki nagyon eleven volt a vágya, hogy tulajdonképpen hát a mai rockstárokhoz hasonlóan kilépjen az akkori arisztokratikus zenés keretek közül, azok közül a keretek közül, hogy a magas szintű zene az csak egy zárt közönségnek szóljon, és szeretett volna eljutni egy minél szélesebb, adott esetben tömeg közönség réteghez is. Nem is véletlen az, hogy ennek a bemutatója nem a nagy operaházban volt Bécsben, hanem a Volksoperban, a Népoperában, és igazából ezzel részben egyrészt bevált az ő eredeti terve, másrészt pedig valóban megnyitotta az operajátszásnak és a zenének a kapuit egy olyan demokratikusabb irányba, ami szerintem ma elvezetett a nagy arénákban rendezett tömegkoncertekig. Úgyhogy ebből a szempontból is egy zenetörténeti fontossága van a varázsfólának, és hát az a évek melengető sztori, amiről maga az esemény szól, maga az opera szól, az pedig olyan, amit szerintem 9-től 99 éves korig mindenkinek érdemes megismernie, és mindenki nagy élményekkel távozhat egy ilyen előadásról. Magának az előadásnak, ennek az előadásnak a különlegessége, hogy a londoni Covent Gardennek a rendezésében az ottani egyik meghatározó rezidens alkotónak, David McVicarnak a színpadra állításában látható. Ez maga, ez a produkció az egyik égköve a Covent Gardennek, illetve az ott rezidens királyi, londoni királyi operatársulatnak. Nem az első alkalom, hogy ezt műsorra tűzik, de méltán látható újra és újra, hiszen ez egy megunhatatlan produkciója a londoni operaház programjának is, akárcsak minden olyan operaháznak, amelyik szeretne igazán nívós műsort bemutatni a közönsége számára.
3: Igen, hát azt gondolom, hogy ez tényleg egy alapmű sokak számára, ugye Papagéno és Papagéna, Pamina története talán sosem válik unalmassá, és hát itt azért nem akármilyen környezetben lehet ezt egy hétvégi programként újra nézni, és akkor előtte pedig ugye egy reggelivel várjátok az érdeklődőket.
4: A Aria Hotel Budapestnek az étterme, a Café Liszt, az, amelyik tulajdonképpen az egésznek a gasztronómiai keretét biztosítja. Az Aria Hotelnek egy régi kimondott szándéka, hogy a kulturális és zenés eseményeket valamilyen módon gasztronómiai eseményekkel is párosítsa, és így adjon egy még teljesebb élményt. Úgyhogy minden érdeklődő, aki szeretne részt venni ezen az előadáson, igen, ahogy az előbb mondta, most 9-én és 10-én, azok számára lehetőség nyílik arra is, hogy az Aria Hotel és a Café Liszt svédasztalos reggeliét is fogyassza, megalapozza a hangulatot egy pohár habzóborral, pezsgővel, és ezt követően üljön be és élvezze az előadást.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Mámoros gyógynövénytúrák szerte az országban. Bükkszentkereszt, Gyuri bácsi birodalma. A bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi neve már fogalommá vált a gyógynövények kedvelői körében. Bükkszentkereszten a György tea szervezésében vehetünk részt egy vagy három napos, családos vagy csoportos vezetett gyógynövénytúrákon, ahol szakavatott vezetők mutatják be a vidék jellemző gyógyhatású növényeit. A túra során meglátogathatjuk a néhai Gyuri bácsi gyógynövénykertjét is, ahol a növények termesztésével, feldolgozásával is megismerkedhetünk. Emellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy elsajátítsuk a gyógynövények gyűjtésének, szárításának és felhasználásának fortéjait. Ezer jó fű gyógynövénytúrák, a természet patikája. Ha a természetben elmerülve, tapasztalt fitoterapeuta vezetésével szeretnénk megismerni a magyar vidék gyógynövényeit, akkor az ezer jó fű gyógynövénytúrái nekünk valók. Ezek a programok ötvözik a természettudományt, a népi gyógyászatot és a modern fitoterápiás ismereteket, miközben közvetlenül a mezőkön, erdőkben fedezhetjük fel a kincseket. A túrák nem csak ismeretterjesztő jelleggel zajlanak, lehetőség van saját gyógynövényes termékek készítésére is, legyen az krém, tea vagy tinktúra. Ócsai tájvédelmi körzet. A puszta patikája. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében az Ócsai Tájvédelmi Körzetben indulnak tavasszal és ősszel fűben fában gyógynövénytúrák, ahol szakértő vezetésével fedezhetjük fel a területen aktuálisan megtalálható vadon termő gyógynövényeket. A 4 kilométeres séták során az egyes növények felhasználási lehetőségeiről, hatásairól tanulhatunk, valamint a látott fajok meghatározásához, felismeréséhez kaphatunk segítséget Komsa Ildikó fitoterapeuta túravezetőtől. A terület gazdag botanikai sokszínűségének köszönhetően olyan ritka gyógynövényeket is láthatunk, amelyeket máshol aligha. A túra tanulmányi jellegű, a részvétel során a védett természeti területekről növények gyűjtésére nincs lehetőség. Pannonhalmi főapátság, Kolostor kertek bölcsessége. A pannonhalmi bencések az apátság 996-os alapítása óta foglalkoznak gyógynövények termesztésével és feldolgozásával. A főapátság gyógynövénykertje a szerzetesi hagyományok és a modern fitoterápia találkozása, ahol manapság vezetett túrákon ismerhetjük meg a termesztett növényeket. Az ide látogatók bepillantást nyerhetnek a szerzetesi orvoslás hagyományaiba is, és megismerkedhetnek a kolostori gyógynövénykultúra titkaival. A pannonhalmi főapátság arborétum és gyógynövénykertjének felfedezése során érdemes megtekinteni az illatmúzeumot is. Az egyedülálló gyűjteményben minden érzékszerv szerephez jut. A látogatók nem csak szagolhatnak, de megérinthetik és megfigyelhetik a kiállított tárgyakat. A kiállítás betekintést nyújt a hagyományos parfümök munkakörülményeibe, az asztalon számos olyan eszköz és alapanyag megtalálható, amelyet a 18.-19. században használtak az illatszerek előállításához.
2: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az amerikai haditengerészet az obáni öbölben működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkádon. Az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartotta a kikötő felé, megsértve a zárlatot. A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva tette működésképtelen a tanker kormánylapátját. A harci repülőgép az Abraham Lincoln hordozó fedélzetéről szállt fel. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád. Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, ez derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből. Még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén az iráni konfliktust megelőzően ez az érték elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent. A régiós visegrádi országokban, úgymond békeidőben, jellemzően 100-150 literrel több üzemanyag vásárlására van lehetőség, ami a magyarhoz hasonló üzemanyagárak miatt a magasabb átlagkeresetek következménye. Válsághelyzetekben azonban, ahogy jelenleg is, ez az előny eltűnik, és a megfizethetőség a magyar szint közelébe esik. Ugyanakkor Magyarországon az árszabályozással hosszabb távon torzításokat okozhatnak, és fenntarthatósági kérdéseket vetnek fel, erről összegzett a GKI. Nézzük, hogy hogy áll most a kőolaj világpiaci ára. $102.03 ment vissza a Brent jegyzése, az amerikai könnyolajé $95.74-re. A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a budapesti döntőben. A francia csapat ugyanis 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6-5-ös összesítéssel jutott a május 30-ai fináléba, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. A Paris Saint-Germain története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét. A másik döntős Arsenal egyszer volt résztvevője a finálénak 20 évvel ezelőtt, de azt nem tudta megnyerni. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek között az egyhangú döntéshozatal megszüntetését javasolta. Egy berlini alapítványi rendezvényen arról beszélt, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be. A tárcavezető szerint meg kell akadályozni, hogy egyetlen tagállam blokkolja a közös fellépést, és támogatja a kisebb országcsoportok szorosabb együttműködését is. A politikus az EU bővítése kapcsán az intézményi rendszer átalakítását, valamint a jogállamisági feltételek szigorítását is szükségesnek nevezte. A Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetsége szerint helyre kell állítani a piaci versenyt a hazai rendezvényszektorban. A szervezet rendkívüli ülésen tárgyalta a Balázsi Gyula érdekeltségét érintő változásokat, amelyek szerintük az egész ágazat működésére hatással vannak. A közleményben úgy fogalmaztak, hogy az állami beavatkozások az elmúlt években torzították a piacot, sok céget kiszorítottak a lehetőségekből. A szövetség szerint most esély nyílhat arra, hogy ismét a szakmai tudás, az innováció és az átlátható működés kerüljön előtérbe. A szervezet felmérést indít a tagjai körében a kint lévőségekről, és tárgyalni szeretne az alakuló kormánnyal is a rendezvény szakma jövőjéről.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal csökkent 4.198 forintra. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-os plusszal zárt 2.520 forinton, a Richter 1,2%-ot emelkedett 12.990 forintig. Európában mindenütt jó volt a kereskedési hangulat, emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban pedig 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés. A Wall Street-en a Dow Jones mutatója 1,2%-ot erősödött, az S&P 500-é 1,5%-kal került feljebb, a Nasdaq 2%-ot emelkedett. Ázsiában a japán tőzsde egy kiugró 5,7%-os komoly emelkedésben, Hongkong 1,5%-kal erősödik, Shanghai 0,2-del, Szingapúr szintén 0,2-del, India egy rendkívül enyhe 0,1%-os mínuszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1752.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen süt ki a nap. Több helyen nagyobb számban az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik át, de az észak-dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul. 6 óra 7 perc van, friss hírekkel, információkkal, fél héttől a reggeli monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

gazdaság és kultúra. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóság?

0: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. május 7-e van, csütörtök reggel, 6:30 kezdődik a Reggeli Monitor. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. A mikrofon mögött Németh László, velem szemben pedig a szerkesztő, hírszerkesztő Nagy Károly. Jó reggelt!
5: Jó reggelt mindenkinek!
4: Na milyen napunk lesz ma? Mert megint süt a nap, éjszaka kicsit esett az eső.
5: Fog is, lesznek záporok, zivatarok, főleg keleten, északkeleten, és az Észak-Dunántúli részben, ott a délutáni órákban. Annyira nem is baj, jó lenne egyébként egy kis visszatöltés. Hát főleg a Velencei tó környékén élők tudnának erről mesélni, hogy jelenleg milyen állapotok vannak ott. Ha már egyébként napos, száraz idő, még nem lépett hivatalba az új kormány, de az élő környezetért felelős miniszter Gajdos László közített egy felhívást, hogy májusban mellőzze mindenki a fűnyírást, aki teheti, és el is nevezte a májust az élő, hát maradjunk annyi, hogy az élő vágatlan május mozgalomnak, és a talaj kiszáradását akadályoznák meg ezzel, mert ugye, hogyha túl alacsony a fű, hamarabb kiéghet, ha magasabb, akkor nem. Egyébként ez a kezdeményezéshez csatlakozott már Budapest és Székesfehérvár polgármestere is, tehát aki több gazt lát májusban, az ne arra gondolja, hogy már megint gazdátlan mélegelő, minden, igen. És mélegelő, akár mélegelő is lehet, de nagyon könnyen lehet, hogy így védekeznének egyes területeken a szárazság ellen, és nem arról lesz szó, hogy nincs pénz kasszálni.
4: Kétségtelen, hogy jó lenne már egy kis környezettudatosság szerelmetes hazánkban, reméljük, hogy ez majd elindul ez a folyamat, és nem áll meg, ahogy az megszokott néhány más projekt esetében. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt, kellemes ébredést mindenkinek.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, ezt közölte a helyi hadsereg.
5: Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában. A katonaság, a rendőrség és a tűzoltóság alakulatai kivonultak a helyszínre, amint több információ az esettel kapcsolatban természetesen mondjuk.
4: Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat, Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ideje alatt.
5: Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a győzelem napja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emléket állító az oroszok számára fontos ünnepnapot.
4: Az amerikai haditenger az ománi öbölben működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán.
5: Az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé. A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. A harci repülőgép egyébként az Abraham Lincolnról szállt fel. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád.
4: Nagyot ment márciusban a hazai ipar. Az előző év azonos időszakához képest 6,7, az előző hónaphoz mérten 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
5: Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás. Az autóipar pedig már segítette az ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
6: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiaárak. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiaárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, ezért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban. Na most, hogyha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a keresztbe. A másik probléma az az európai ipar, és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
3: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt tegnap.
5: A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal esett vissza 4.198 forintra. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-kal erősödött 2520-ra, a Richter 1,2%-os pluszban zárt 12.990 forinton.
4: Európában mindenhol jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
5: A londoni FTSE 2,2%, a frankfurti DAX index 2,1%, a párizsi CAC 2,9%-ot erősödött, Milánóban 2,4%, Madridban 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés. A Wall Street-en is emelkedtek egyébként a főbb tőzsdei indexek. A Dow Jones mutatója például 1%-kal, de a Nasdaq is több mint 1%-ot tudott erősödni, az S&P 500 pedig 2%-ot.
4: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 358 forintba és 25 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 84 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 39 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 64 fillér, a cseh koronáé 14 forint 72 fillér. Az Európai Unión kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font, 414 forintba és 58 fillérbe kerül.
3: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunán túlon egyre nagyobb területen kisüt a nap, több helyen nagyobb számban, hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik át, de az észak-Dunán túlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 20 és 25 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
4: Az előző év azonos időszakához mérte 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés idén márciusban, még munkanap hatástól megtisztítva is 3,7%-os volt az éves szintű bővülés. Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabbra bővült a villamos berendezés gyártás. Az autóipar most már segített az ipar teljes kibocsátásán, és meglepő módon az élelmiszeripar is jó számokat mutatott. Regős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával Nagy Károly beszélgetett arról, ide mennyire találhat magára az évek óta gyengélkedő magyar ipar.
3: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
5: Első ránézésen márciusban egy jó ipari teljesítményről szóló adat jött ki, mert hogy 6,7%-os volt az éves szintű növekedés, és még hogyha a munkanaphatást is kiveszük, akkor is 3,7%-os. Mi változott februárhoz képest, vagy minek látjuk esetlegesen az egyszeri hatását?
6: Februárhoz képest 3,1%-os volt az ipar bővülés, tehát mindenképpen egy jó és talán váratlanul jó adatról beszélhetünk. Ugye a váratlanság egy kicsit talán azért kérdéses, mert ugye amikor a K ezt az első negyedéves GDP adatot közölte, akkor azt mondta egészen pontosan, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását. Most, hogy amikor a GDP becslésünket megcsináljuk, akkor megnézzük ezeket a havi adatokat, de akkor még csak január-februári adat volt. Tehát a január-februári adatból azért nem következett ez a pozitív fordulat, tehát negyedéves alapon már volt bővülés, de éves alapon a január-február még visszaesést mutatott. Na most ehhez képest ugye akkor jött ez a kedvező márciusi adat. Ilyenkor a KSH azért még nagyon nagy részletességgel nem számol be az adatról, azt mondja el, hogy mik azok az ágazatok, amik jól teljesítettek, ebből azért már tudunk következtetést levonni. Ugye négy ágazatot emelt ki, kiemelte a számítógépgyártást és a villamos berendezés gyártását, ugye ez az utóbbinak jelentős része az akkumulátorgyártás. Most ez a két ágazat már az előző hónapokban is jól teljesített, persze lehet ahhoz képest növekedés, de ez kevésbé meglepetés. Ami nagyon meglepetés, az az élelmiszergyártás, illetve a járműgyártás. A járműgyártás kis mértékben, az élelmiszergyártás nagyon mértékben nőtt. De az előző hónapokban ezt a KSH mint negatív tényezőt említette, tehát ez a két ágazat inkább fékezte a növekedést. Na most a járműgyártásnál ugye tudjuk, hogy egyrészt van a külső kereslet, másrészt van két speciális tényező, van egy BMW-nk, ahol fölfut a termelés, illetve van egy Mercedes-ünk, ahol pedig ugye átálltak egy műszakos munkarendre, tehát ahol csökken a termelés, legalábbis átmenetileg. Úgy tűnik, hogy ebben a kettőnek az egyvelegéből most jól jött ki összességében az ágazat. Ami kérdés, az a külső kereslet alakulása, hát itt a németekről nem nagyon van még adatunk. Ugye azt tudjuk, hogy az első negyed évben a német GDP éves és negyed éves alapon is 0,3%-kal bővült, ami hát nem recesszió, de nem is túl a célos.
5: Mennyire érződik az, hogy ettől függetlenül vége legalábbis valamennyire a magyar ipar ínséges időszakának, vagy mennyire kell még ehhez a, mondjuk azt, hogy ítélethez vagy véleményhez megvárni az áprilisi adatokat, mert azért gondolom én, nem várjuk, de hát valószínűleg előbb-utóbb begyűrűzik majd ez az egész iráni válság, akár az ipari területre is, ha más nem alkatrészszállítások esetleges akadozása terén. Szóval mennyire kell még mondjuk azt a mosolygós ipari teljesítményhez megvárni az áprilisi adatokat szerinted?
6: Hát nem is az áprilist akarnám megvárni, inkább ilyen június-július. Ugye áprilisban egy 3,1%-os növekedés után biztos, hogy lesz egy fékezés. Tehát, hogyha becsukom a szemem, és nem látok semmilyen történet, akkor is azt mondom, hogy mínuszos lesz póper hónapon. Az április ugye van azért egy természetes ingatozás, tehát általában azért egy kiugró adatot követ egy korrekció. De ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiátok. Márciusban talán érdemes az inflációs adatokból kiindulni, ugye magyart még nem tudunk, de eurózónát már igen. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiaárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, azért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban, de most ugye ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a kereslet. A másik probléma az az európai ipar és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérzi az ipar a magas energiárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz. Ugye az olaj a benzin árán keresztül azonnal megjelenik, a gáznál azért jellemzőbbek a fixáros szerződések, tehát ott egy lassabb folyamat lesz majd, lassabban jelenik ez meg, de attól tartok, hogy előbb-utóbb megjelenik, bár hát ugye a szerencsés az lenne, ha már vége lenne, de hát az olajára egyelőre nem ezt látom.
5: Ha esetlegesen vége lesz az iráni konfliktusnak mondjuk úgy egy-két hónapon belül, hát ebben reménykedik mindenki, akkor nyújthat olyat az ipar, hogy nem visszahúzó ereje, hanem inkább támogató ereje lesz majd a magyar gazdaság teljesítményének?
6: Mindenképpen remélhetjük, ugye azért van egy olyan tényező, hogy egy elég nagy mennyiségű beruházás most termére fordul, beszéltem a BMW-ről, de azért itt van több gyár, tehát a külső keresztetre reméltünk egy fellendülést, ugye többször mondtam, hogy a német ipar is mindig a következő évben indul be, tehát ez alapvetően az egy kicsit kérdőjeles, de reménykedtünk benne, tehát ha csak a beruházásokat nézzük, az alapján már jöhetne egy szó.
3: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
4: Az idén nyáron is nehézkes lesz a balatoni turista forgalom kiszolgálása a MÁV számára, mivel a vasúti kocsik 20%-a hiányzik a forgalom ütemes lebonyolításához, a mozdonyok jelentős része pedig 30-40 éves, sok helyen buszos pótlásra is szükség lesz. Gond van a vasúti pályákkal, és 1000 váltó cseréjére lenne szükség. A nyugati pályaudvaron például 135 éves a kéziváltó, amelynek automatizálása önmagában 50 ember munkáját váltaná ki. Nem csak a szerelvények, hanem a pályák jelentős része is felújításra szorul. Meleg Jánost, a vasutasok szakszervezetének elnökét Nagy Károly kérdezte az új közlekedési miniszter előtt álló jelentős kihívásokról.
3: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
5: A nyár mindig nehezebb időszak a vasúti forgalomban, abban az értelemben mindenképpen, hogy hát örvendetes, hogy mennek az emberek nyaralni, utazni, és hát főleg a Balaton környékére ilyenkor, de azért nyilván máshová is. Mennyire van erre felkészülve a MÁV járműparkja, mert azért az elmúlt időszakban nem túl sok jó hírt lehetett ezzel kapcsolatban hallani?
7: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy talán ez az év lehet, hogy rosszabb lesz, mint a tavalyi. Ez nyilván nem megnyugtató az utazó közönség számára, hiszen azóta tovább romlott a kocsik műszaki állapota. Egyre kevesebb kocsit tud kiállítani. Most már nem csak a balatoni oldalra kellene kocsikat biztosítani, hanem egyébként is azokon a helyeken is kellene vasúti kocsikat, személyszállító kocsikat biztosítani, ahonnan eddig elvonták ugye tavaly a balatoni nagyobb forgalom tekintetében. Szóval nagy baj van, mert nem nagyon lehet beszerezni Európából olyan kocsikat, amik holnapra itt vannak. Tehát, hogyha most lenne 12.000 milliárd forintja mondjuk a MÁV vezetőjének, és bőröndbe kiutazna bárhová, hogy azonnal vegyen kocsikat, ilyen nincsen. Hosszú éveken keresztül elmulasztották ezeket beszerezni. Járműgyártás Magyarországon úgy, ahogy nyögvenyelősen nem tudja biztosítani a megfelelő mennyiségű kocsiknak a kiadását. A kocsik élettartalma nagyon silány, és ráadásul azok a kocsik, amelyeknek a határideje a biztonsági közlekedés szempontjából lejártak és vizsgálatokon kell átesni, azok a jármű javító üzemekben vesztegelnek, mert nem tudták ezt a feladatot teljesíteni, hogy a fővizsgálatokat végrehajtsák, és ezzel is csökken az a kocsi állomány, ami kellene és szükségeltetik a balatoni közlekedést. De az egész ország végezze az, amit most állítottam, vagy mondok.
5: Miért késlekednek egyébként a vizsgálatok, ha már ennyire kevés a szerelvény?
7: Ennek ezer oka van gyakorlatilag, és remélem, hogyha itt ebbe az elmúlt hónapok eseményei, választások és hasonlók tényleg elkezdik azt nézegetni, hogy hogyan lehetett akár a Dunakeszi járműjavítóba a világ egyik legszélhámosabb üzletét lebonyolítani. Nagy valószínűséggel ez az állítás, ez majd vagy megállja helyét, vagy nem jól fogalmaztam. De az, hogy valakinek odaadok egy céget, hogy honnantól ez a tiédé, tegyél bele pénzt, és indíts el a kocsik gyártását, és holnap után akkor lesznek kész kocsik, és ez javítani fogja a közlekedést. Ha is amennyiben ezt a céget kiszedek belőle osztalékot, hogy úgy mondjam, majd ezt követően becsődöl a cég, és nem tudja teljesíteni, akár a Dunakeszi járműjavítót, most hirtelen említeném, majd utána 30 milliárdért visszavásárolja az állam a MÁV, ezt hát én azt gondolom, hogy ilyen a világon nincsen. Azt a pénzmennyiséget nem zsebekbe tették volna egyesek számára, hanem ténylegesen vasúti karbantartás tekintetében, járműgyártás tekintetében ezeket a pénzeket erre fordították volna, anyagbeszerzés is, és így tovább, akkor nem küzdenénk ezekkel a problémákkal valószínűleg.
5: Önmagában a Dunakeszi járműjavítónak a működtetése, hát ha nem is oldana meg minden, de azért csökkenteni a jármű hiányból fakadó problémákat?
7: Nem csak a Dunakeszi, itt a Vagon Kft-ről is beszélek, a szolnoki gyárról, a székesfehérvári gyárról, sőt ugye a Vagonnak Záhonyi térségben is, a Fényesvidékén is van ilyen tevékenység. Én azt gondolom, hogy a Vagon, a Dunakeszi, ez biztosan, hogy ha megfelelő források, azok nem a zsebbenetek van, hanem fejlesztésekre, akkor majd valószínűséggel nem lennének ilyen problémák. Az elmúlt évtizedekben sajnos ennek a levét most fogjuk megint. Én hosszú éveken keresztül erről próbáltam beszélni, hát nagyon sajnálom, hogy egyre mélyebbre kerültünk vasúti közlekedés tekintetében.
5: Azokról, amikről beszélt, az ügyekben tettek egyébként feljelentést?
7: Már ki a szakszervezet?
5: Igen, akár a szakszervezet. A
7: szakszervezetnek nincs ilyen bűnüldözési feladata. Az, hogy mi a médián keresztül nyilvánosságra osztunk dolgot, a hatóságoknak kellett volna ebben lépni. Mi érdekvédelemmel foglalkozunk, vasutasok jövedelmi politikájával, foglalkoztatás politikájával. Nyilván erről mind szakszerti vezetőnek megvan a véleménye.
5: Visszatérve a járműhelyzetre, hogyan lehet akkor biztosítani a megnövekedett nyári igényeket? Marad a pótlóbuszos megoldás jelenállás szerint sok helyen?
7: Sok helyen igen, valószínűleg ezt nem tudják. Most próbálnak sok felé elmenni, és különböző országokból nagyon elavult, nagyon lestrapált kocsikat beszerezni, de azért nem olyan egyszerű ez, mert ami Ausztriában lehet, hogy egy magas peronú rendszerre ki van építve, és úgy van kialakítva, az nem lehet idehozni. És annak sem sok értelme van, mint amikor idehoztak, nem tudom, hány darab mozdonyt az északi partra, nagy teljesítményű dízer mozdonyt, hogy ott tudja vinni a hosszabb szerelvényeket, ugye zánkáig, öt megérkezett, és gyakorlatilag abból négy rögtön a műhelybe került, dombóvári műhelybe, mert 44 éves élettartamok voltak. Dániában, Svédországban, a hegyek között ott a motor azért megeszi a maga kenyerét, azért egy dízel mozdonynál nem mindegy, hogy hegyek között mászkálok, vagy pedig az alföldön teljesítek feladatot. Én azt gondolom, hogy ezek műszaki kérdések, és idehoztak egy 44 éves mozdonyt, lecserék a 39 éves Magyarországon üzemelőket, hát ennek nem volt nagy hozadéka. Be kell, hogy valljam. És most hallom, hogy Ausztriából is hozni akarnak kisegíteni kocsikat, de hát könyörgöm, milyen kocsikat? Hogy fognak azok kinézni, ha a műszaki tartalma nem olyan lesz, amivel ki tudják váltani a mostani hiányokat? Akkor azt gondolom, hogy kár érte egy forintot is adni.
5: Hogyan lehet akkor a kérdésemre visszatérve a helyzetet javítani akkor, vagy egyáltalán fenntartani a közlekedést, akkor most már inkább így fogalmaznék.
7: Sajnos az, amit ön említett, a buszos közlekedés. Azt tudom mondani, buszot ki kell váltani, azokat a szituációkat mással nem fogja tudni megoldani, mert nem lehet holnapról leakasztani. Európában nincs olyan, hogy készen ott állnak a kocsik, mint az Opel gyárba is bemegyek, és milyen színűt kérek. Ez a személykocsi gyártásban, vagy a mozdonygyártásban nem így van sajnos. És azt mondják, hogy nem is nagyon éri meg, mondják ezt valakik, hogy vasúti kocsit, mert annak a megtérülési ideje az, mit tudom, néhány év, gondolom, közgazdászok ezt kiszámolják. Én szerintem meg nem ezt kellene nézni, hanem igenis beletenni Magyarországon is azt a pénzt, amit eddig nem tettek bele, kocsit kell gyártani, mert az a legolcsóbb. A horvátok a járműjavítójukat eladták, beengedték a Tatraskát, ezt a cseh gyárat, ott gyártanak náluk, abban az üzemben, azt a technológiával, ami az övéké, és közel 300 személykocsit fognak legyártatni. Nem holnap fog náluk sem ez a kocsi megjelenni, de mondjuk már jövőre, vagy talán lehet, hogy pár már ebben az évben is meg fog jelenni. Nálunk is az kellene, hogy a Dunakeszi járműjavítóba, a Szolnoki járműjavítóba, és még talán, ahol van járműjavítás, nyilván ahol teherkocsira vannak specializálódva, ott kevésbé lehet, de egyrészt én azt gondolom, hogy a hazai járműgyártásnak nincs alternatívája. Én beletenném a pénzt, és nyilván eredményt is várnék el tőle, ha én lennék a... Bocsánat, nem kérkedek ilyennel. De ha én lennék most a vezető, akkor ezt a döntést hoznám meg mindenképpen.
5: Nem tudom, hogy mennyi idő, amíg új kocsik, pláne új motorvonatok, vagy új mozdonyok érkeznek, ez nyilván akár több év is lehet, de ha akár jobb minőségű használtat, akár újat valahogyan meg tudna venni, akár uniós programok révén a magyar kormányzat, ez elegendő, vagy még mindig kéne más is, hogy javuljon a közlekedési helyzet Magyarországon, ami a vasutat illeti?
7: Természetesen kell, a pálya állapotát is meg kell nézni. Az, hogy Magyarországon 1000 váltó rossz műszaki állapotban vannak. Én tegnap azért késtem, nem bocsánat, személyes dolgot bele, azért volt bizonytalan a érkezésem a balatoni déli oldalról, mert váltóhiba volt, és ott ültünk a vonaton, nagyon sok utazótársam együtt. Tehát a pályák állapota, 1000 váltót lecserélni, az sok pénz és sok idő. 50 van előirányozva 2026-ra, ez végtelen kevés. Nyilván sok pénz kellene a pálya rendbetételére. Én azt mondom, hogyha azt mondja a kormányzat is, akkor jár szerintem megint jól, tegyünk rendbe egy szakaszt, vigyük oda ezt az új motorvonatot, mert az szimbiózusban van egymással, ugyanis a rossz pálya tönkreteszi a kocsit, egy rossz kocsi meg tönkreteszi a pályát, egy új pályát. Tehát egy rossz kocsit ráengedni az új pályára ugyanolyan nagy bűn, mint esetleg egy újat egy rossz pályára ráengedni. Tehát mind a kettőt együtt kellene. Én bizonyos vonalszakaszokat előre vennék, és azokat oldanám meg. Lehet létszám kérdést, és ez csak engedj meg egy mondat. A nyugati pályadvarban évtizedek óta mondjuk, hogy 150 éves kézi állítású váltó van. A nyugatiban még ezt nem fogják kicserélni, és nem lesz automata váltás. Addig 50 emberrel több kell létszámban, Budapesten meg létszámhiány van, ezt csak zárójelben mondom, és egyébként mindaddig hiba lesz ebben, és a nyugati mindaddig késni fognak a vonatok Váchoz befelé, vagy akárhonnan, mert a nyugati pályadvarnak ez a leggyengébb pontja a váltóállítás. És ha már kicserélték volna, akkor jobban jártak is. Hogyha hozzáteszem, hogy nem régiben harangozták, hogy nyugatiban micsoda felújítás van, no ezt nem csinálták meg például. És ez lett volna a legfontosabb. A miniszter úr, hogyha sorba veszi azokat a dolgokat szakmai alapon, és erre egy stratégiát készítenek, ütemtervet fognak készíteni, akkor lesz fejlődés. Ha ez nem történik meg, mert mindenféle egyéb szempontokat figyelembe véve hoznak meg majd döntéseket, mint ahogy eddig is az elmúlt évben, akkor kevésbé lesz látványos a MÁV fejlődése. Úgyhogy egyelőre bizakodunk a miniszter úrban, hogy körültekintően jó vezetőket választ magának, jó szakembereket, és a cég élére is jó vasúti szakembereket tesz majd.
3: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Továbbra is egy meghibásodott gépjármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Tart a műszaki mentés, emiatt fennakadásra számítsanak. Telített a Hungária körút, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán befelé pedig a Határút előtt. Lassulásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál. A második kerületben a Széher úton a Kuruc utca után útszűkületen kell áthajtani építkezés miatt, ma este 8 óráig. A 11. kerületben lezárják a Tömös utcát a Sasadi köz előtt, reggel 7 órától délután 2 óráig ugyancsak építkezés miatt. Varga Etele, BKK Info.
3: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 7 óra van, de nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy 1976-ban ezen a napon, május 7-én látta meg a napvilágot Béres Alexandra fitness edző. Nem tudom, hogy ők korán kelnek-e, én azt tapasztaltam, hogy igen, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, remélem, hogy hallgat minket. 6 éves kora óta sportol versenyszerűen, korábban élvonalbeli ritmikus sportgimnasztika versenyző volt, és első kiemelkedő eredményét 18 évesen érte el, amikor magyar bajnok lett fitness kategóriában. Egyébként 30 éve él boldog házasságban, és 2 gyermekük van, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát reméljük, hogy még sokáig velünk marad. Az egészség az nagyon-nagyon fontos, meg az egészség tudatosság, meg persze az is, hogy akik esetleg ma érettségiznek valamiből, azoknak minden rendben legyen, úgyhogy nagyon sokat gondolunk rájuk. A többieknek pedig a legfontosabb üzenet, hogy ez a nap is el fog telni, aztán a péntek is, és utána már péntek délutántól azt lehet mondani, hogy kezdődik a hétvége. A Gizellák, a Bendegúzók, a Domitillák és a Germánok ünneplik nevük napját a Késákkal és a Napóleonokkal együtt. Nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. A hírek következnek, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
3: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 2 Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, ezt közölte a lett hadsereg.
5: Az egyik drón egy olajtározónál csapódott be az orosz határoz közeli Rezekne városában. Személyi sérülésről nem érkezett hír. A lett tűzoltóság több bejelentést is kapott egy esetleges tűzről, a helyszínre érkezve azonban nem találtak nyílt lángot. Az egységek ugyanakkor elővigyázatosságból hűtötték az egyik olajtartályt. A létesítményt hőkamerával is átvizsgálták, de nem mutattak ki emelkedett hőmérsékletet, a rendőrség lezárta a területet. A lett fegyveres erők szóvivője a közszolgálati rádiónak azt mondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, riasztották a NATO balti légtérrendészeti misszióját is. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határ légvédelem megerősítésére.
4: Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen.
5: Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a győzelem napja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emlékét állító, az oroszok számára fontos ünnepnapot.
4: Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben működés képtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán.
5: Az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé. A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai jelzést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. A harci repülőgép az Abraham Lincoln hordozó hadihajóról szállt fel. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád.
4: Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból, ez derül ki a GKI gazdaságkutató elemzéséből.
5: Míg 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből 450 liter üzemanyagot lehetett venni Magyarországon, addig idén az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent. A régiós visegrádi országokban, úgymond békeidőben, jellemzően 100-150 literrel több üzemanyag vásárlására van lehetőség, ami a magyarhoz hasonló üzemanyagárak miatt a magasabb átlagkeresetek következménye. Válsághelyzetekben ez az árkülönbség eltűnik. A GKI ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon aktív beavatkozások voltak korábban a piaci sokkok tompítására, az árszabályozás ugyanakkor hosszabb távon fenntartva torzításokat okoz és fenntarthatósági kérdéseket vet fel.
4: A címvédő Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a budapesti döntőben.
5: A francia csapat ugyanis 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján, így 6-5-ös összesítéssel jutott a május 30-ai fináléba, amelyet a budapesti Puskás arénában rendeznek. A Paris Saint-Germain története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alul maradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupa sorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét. A másik döntős Arsenal egyszer volt a finálé résztvevője 20 évvel ezelőtt, de azt nem tudta megnyerni.
2: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt tegnap.
5: A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a MOL kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal csökkent 4198 forintra, az OTP 0,5%-kal erősödött 42760 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-kal erősödött 2520 forintra, a Richter 1,2%-os pluszban zárt 12990 forinton.
4: Európában mindenhol jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
5: A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC 2,9%-ot erősödött, Milánóban 2,4, Madridban 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
4: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
5: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 1,2%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1,4%-kal erősödött, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 2%-kal emelkedett.
4: Nézzük, hogy mi történik most a piacokon, például idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 358 forintba és 5 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 68 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 11 fillért kérnek, a lengyel zloty árfolyama 84 forint 60 fillér, a cseh koronáé 14 forint 72, egy angol font 414 forintba és 32 fillérbe kerül. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei végre kinyitott 5,8%-os erősödésben, a hongkongi Hang Seng másfél, a Shanghai Composite 3%-kal áll a pozitív tartományban, India 1/10, Szingapur 2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-kal erősödött 95 dollár 54 centre, a Brent jegyzési ára hordonként, azaz 159 literenként szintén 0,5%-os pluszban 101 dollár 76 centen áll. És erősödött az arany, minimálisat mozdult el a kurzus felfelé 0,2%-kal 4704 dollárra és 80 centre unciánként. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Rendkívüli támogatást kezdeményez a fagykárt szenvedett szőlőtermelők számára a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.
5: A szervezet szakmaközi ügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy az agrárkár enyhítési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációban részesüljenek, amennyiben a szükséges bejelentéseket határidőre megteszik. Varga Máté szerint már biztos, hogy elveszett az idei termés fele.
11: nagyságrendileg egy másfél hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felső magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz hektárokat, vagy a tokai régióban pár tíz hektárokat érint csak szerencsére a fagykát, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
4: Az idei nyáron is nehézkes lesz a balatoni turistaforgalom kiszolgálása a MÁV számára.
5: Mivel a vasúti kocsik 20%-a hiányzik a forgalom ütemes lebonyolításához, a mozdonyok jelentős része pedig 30-40 éves, sok helyen buszos pótlásra is szükség lesz. Gond van a vasúti pályákkal, és 1000 váltó cseréjére lenne szükség. Meleg Jánost, a vasutasok szakszervezetének elnökét hallják a kocsi problémákról.
12: Nagy baj van, mert nem nagyon lehet beszerezni Európából olyan kocsikat, amik holnapra itt vannak. Tehát, hogyha most lenne 12.000 milliárd forintja mondjuk a MÁV vezetőjének, és bőrönbe kiutazna bárhová, hogy azonnal vegyen kocsikat, ilyen nincsen. Hosszú éveken keresztül elmulasztották ezeket beszerezni. Járműgyártás Magyarországon úgy, ahogy nyögvenyelősen nem tudja biztosítani a megfelelő mennyiségű kocsiknak a kiadását. A kocsik élettartalma nagyon silány, és ráadásul azok a kocsik, amelyeknek a határideje a biztonsági közlekedés szempontjából lejártak és vizsgálatokon kell átesni, azok a jármű javító üzemekben vesztegelnek, mert nem tudták ezt a feladatot teljesíteni.
3: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban, főleg az ország délkeleti-keleti felén ugyanakkor záporok, zivatarok lehetnek, estére pedig a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik át, és az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul.
3: Sporthírek a 94.2.
4: A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Függzé Berlin otthonában a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének visszavágóján, ezért 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, és idén sem jutott be a kölni négyes döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re a bakonyiak nyerték hazai pályán. Este ugyanebben a sorozatban a Magdeburg játszik az OTP Bank Pik Szegeddel, az első meccsen a németek magabiztosan nyertek.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Tudunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 4-8 múlt 2 percen önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környéken. Kellemes ébredést és jó reggelt kívánunk mindenkinek, a mikrofon mögött Németh László, akik pedig velem szemben a következő, illetve ebben az órában vendégeim lesznek. Ők Kolman Szilvia, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál vezetője, illetve Czalbert László, az MBH Private Banking ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek hozzánk ezen a korai órán, bár azért remélem, hogy a napsütés vagy a napkelte az kárpótol minket valamennyire ezekért a percekért. Műtárgyak Éjszakája program sorozat. Mit kell tudnunk erről, és idén mi várható?
4: Igen, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál idén már 10 éves, és 120 programmal készülünk 3 napon keresztül, közel 70 helyszínen, és hát nem csak éjszaka, hanem ezen a 3 napon tulajdonképpen délelőttől késő estig tartanak a programok. A művészet gyógyító ereje a fő témánk, és hát nagyon sok múzeumban, galériában, műteremben, restaurátorműhelyben és egyéb nagyon különleges helyszínekre tudunk eljutni.
2: Van neki ilyenje a művészetnek, gyógyító ereje?
4: Van bizony, amit megtapasztalhatunk a programsorozaton is, külön programok is foglalkoznak azzal, hogy mondjuk egy alkotó műhely folyamán ezt a mentális egészségi állapotot elnyerjük, és megnézzük, hogy milyen hatása van ránk alkotás közben, illetve vannak ilyen lelassuló művészeti programok, amikor slow art keretében Nemes Galériában, Rótmiks Emlékházban, akár Magyar Nemzeti Galériában részt vettünk egy olyan tárlatvezetésen, ami tényleg arra hivatott, hogy elmélyüljünk a művészetben, és ezáltal érezzük azt a nyugalmi állapotot, amit a művészet képes bennünk elérni.
2: Én azt olvastam valahol régen, szerintem még a múlt században egy könyvben, hogy a művészet az egyfajta magasabb rendű kommunikáció. Ebben van igazság, ebben a mondatban?
4: Igazából most már nemzetközi és hazai kutatások is vannak arra, hogy milyen agyi folyamatok mennek végbe, milyen pozitív hatások, és egyébként erre egy saját felmérést is csináltunk EEG fejbántokkal, 6 tesztalannyal teszteltük azt, hogy a művészeti alkotás, illetve más hasonló, vagyis hát hasonló, vagy nem hasonló szabadidős tevékenységek, mint például a scrollolás, vagy a gaming, vagy online shopping, milyen hatásokat tud elérni, és hát magasan a művészet nyert 9 mentál egészségponttal, még az olvasást, meg a sporttevékenységet is messze felülmúlta ez a saját felmérésünk, és hát ez nagyon fontos lenne, hogy ezzel többet foglalkozzunk, hogy milyen hatása van egy átlag nézőre is, akár a műbefogadása.
2: Milyen, tehát akik a kutatásban részt vettek, ők a művészetnek milyen típusával találkoztak? Képzőművészettel?
4: Most ebben a saját kutatásban ott alkotó folyamattal, tehát őket megkértük, hogy 20 percen keresztül ugye az említett tevékenységeken felül hozzanak létre egy saját műalkotást, tehát ők ezt próbálhatták ki, de számos olyan kutatás is van, amikor azt mérik, hogy gyakorlatilag egy kép nézése közben milyen agyi folyamatok zajlanak le, és azt is kimutatták, hogy mondjuk egy sokszorosított alkotás esetén, mondjuk egy poszter esetén egész más hatások vannak, mint egy élő eredeti műalkotás esetén. Úgyhogy ez valóban működik. Tehát ha elmegyünk múzeumba, és van egy érzelmi telítettségünk, ugyanúgy, ahogy a zenénél, ezt tudományosan lehet bizonyítani, hogy ez milyen folyamatokat indított be.
2: Egy private banking üzletág vagy vállalkozás ugye alapvetően azzal foglalkozik, hogy bizonyos értékhatár fölött, akinek mondjuk vagyona van, nagyon leegyszerűsítve, ezt megpróbálják különféle módokon, nyilván legális eszközökről beszélek, gyarapítani, illetve van egyfajta vagyontervezési és menedzsment feladat is, attól függ ugye, hogy a megrendelő mit kér és mi fér bele az együttműködésbe. Hogyan kerül egy ilyen üzletág képviselői a kultúra közelébe?
3: Hát, mint minden a szülőktől jön, tehát tőlünk is elsősorban itt az anyánk, az MBH Bank, illetve az MBH Bank csoport, az teljesen elkötelezett a művészetek támogatása mellett, és hát gyakorlatilag évek óta támogatjuk a művészetet. Ennek gyakorlatilag az egyik zászlós hajója az hogy a művészeti alapítványunk az támogatja a Hungarian Art and Business kortárs művészeti centrumot, aminek a mottoja is az, hogy a művészet mindenkié. És ebből az eredeztetik, hogy itt a privát bank vonatkozásában is nagyon sok közös érték van. Az értékteremtés, a vagyonmegőrzés, amik alapértékeink a privát bankon belül, és éppen ezért úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó szövetség lesz Szilviékkel. Évek óta támogatjuk a Műtárgyak Éjszakája Fesztivált, és tényleg a célunk az, hogy a művészeteket elvigyük az emberekhez minél inkább.
2: Tudom, hogy ez egy nagyon diszkrét típusa az üzletnek, de azok, akik ügyfelek általánosságban érdeklődnek a művészetek, vagy mondjuk akkor a kortárs képzőművészet iránt?
3: Igen, hát itt jön be a családi vagyontervezés, illetve a vagyon holisztikus szemlélete, mert hogy egy éve indítottuk útjára a családi vagyontervezési szolgáltatásunkat, ami gyakorlatilag arra épül, hogy az ügyfelek vagyonát azt holisztikusan tekintjük, és nem csak arra korlátozzuk le azokra a pénzeszközökre, vagy befektetésekre, amiket nálunk tartanak, hanem igyekszünk föltérképezni az ügyfél teljes vagyonát, és ennek abszolút mértékben az egyik nagyon fontos eleme, és egy bizonyos vagyoni méret fölött teljes mértékben megjelenik a műtárgy, mint olyan, és azt a célt tűztük ki a családi vagyontervezési szolgáltatás keretén belül, hogy minden olyan vagyonelem, ami nem befektetés, abban mi tudjunk segíteni az ügyfeleknek, és kvázi kiválasztjuk a piacon, mi azt gondoljuk, hogy a legmegfelelőbb partnert adózás, jog és műtárgy, és gyakorlatilag biztosított csatornán az ügyfél kezét fogva irányítjuk el őt a megfelelő partnerhez.
2: Tehát ez mondjuk akkor úgy működik nagyon leegyszerűsítve, hogy ne csak Coca-Cola részvényt tessék venni, vagy most mondtam valamit, Nike-t, hanem hogy hát itt vannak nagyszerű kortárs műalkotások, és ugye amellett, hogy ez idővel a szakértők szerint mondjuk többet fog érni, mert ugye hát azért mégiscsak befektetők vagyunk, mégiscsak mondjuk egy hazai alkotónak védjük, vagy segítjük a pályáját.
3: Abszolút van az ügyfeleknél van egy látens igény erre, tehát hogy egyre inkább az látszik, hogy nem csak a befektetési eszköz miatt érdekli ez őket, hanem összességében is vonzó számukra egy-egy műtárgy, és az meg nagyon jó, hogyha egy kicsit a hobbit össze tudjuk kötni úgymond a befektetésekkel, és ebben igyekszünk minél inkább segíteni, illetve egész pontosan mi tényleg csak elkísérjük oda az ügyfelet, tehát továbbra is a kor tevékenységünk az a befektetés, de hát ezt bátran tesszük, hogy olyan helyre adjuk Szilviékhez, ahol viszont minden más információt megkap, mert hogy a döntés után azért még nagyon fontos dolgok következnek, hiszen hogy tároljuk, milyen célra szeretnénk, vagyonmegőrzés, vagyongyarapítás, és ezekben már nyilván nem tudunk mi úgy segíteni olyan elánnal, illetve olyan szakértelemmel.
2: Van elég tehetséges ifjú, vagy mondjuk így kortárs művész, akinek az alkotásaiból mondjuk lehet válogatni ezzel a szemmel, amit László említett?
4: Hát abszolút magyar művészeket is abszolút szoktunk ajánlani, de nemzetközi művészeket is. Tehát szerintem ezen a piacon már országhatáron kívül kell menni, és azt kell megnézni, hogy milyen, hogy nyilván a tanácsadás során milyen jellegű művészet érdekli az ügyfelet, illetve a befektetőt, és akkor ennek megfelelően tanácsot adni. De azért hagyj kapcsolódjak az előttem mondattakhoz, hogy nem csak a tanácsadás része ennek a szolgáltatásnak, hanem az is, hogy valóban akár élményt vagy programot nyújtsunk. Tehát ez egy nagyon hosszú folyamat az, ami elviszi a vásárlót vagy befektetőt addig a pont.

0: élvezetes programok, és ennek a végén, közepén vagy elején van a maga a műtárgyvásárlás, amihez szintén tanácsokat tudunk nyújtani.
1: Innen fogjuk folytatni a hírek után, Nagy Károly érkezik majd hamarosan a legfrissebb információkkal. A vendégem a stúdióban Kolman Szilvia, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál vezetője, illetve Albert László, az MBH Private Banking ügyvezetője. Hamarosan jövünk vissza.
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 94.2 Trend FM.
3: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Mikor gondolta át utoljára cégfejlesztési stratégiáját? A Cégkassa Podcast naprakész ötletekkel és piaci meglátásokkal támogatja tervei megvalósítását. Hallgassa, tervezzen, lépjen előre! Cégkassa Podcast a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában. Wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélmény parkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. csillagösvény.com.
7: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
8: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
3: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Apu, anyu, miért szállítók vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
11: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a Virágpiactól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Szintén lassulást tapasztalhatnak a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomhoz közeledve, a 11-es főúton pedig az M0-ástól a Pünköstfürdő utcáig. Ugyancsak lassú az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál is mindkét irányban, a Könyves Kálmán körúton pedig az Üllői út közelében. Nehéz az előrejutás az Üllői úton, a Kőér utcánál és az Ecseri útnál a befelé vezető sávokban, valamint a Váci úton is, szintén befelé a Megyeri útnál. Lassan halad a sor a Budai alsórakparton, a Petőfi hídnál észak felé és a Margit hídnál.

0: déli irányban még a pesti alsórakparton, ugyancsak a Margit hídtól délre a Lánchídig. A Soroksári úton kifelé a Haller utcánál változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 7:30, 1919-ben ezen a napon május 7-én született Eva Duarte de Perón, azaz Evita Perón, argentin politikai személyiség, Argentina egykori first lady-je és alelnöke, akinek hát mondjuk így életét és tevékenységét számtalan alkotásban feldolgozták, Andrew Lloyd Webber Evita című rockoperájában, illetve az ebből készült filmben, amelyben Madonna játszotta a címszerepet, aki ekkor már nagyon-nagyon jól énekelt, és szenzációs alakítást produkált ebben a moziban, mindenképpen érdemes megnézni. Annak ellenére, hogy nagyjából 30 évvel ezelőtt történt, de tényleg fantasztikus. A hírekkel jövünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen.
3: Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a győzelem napja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emlékét állító, az oroszok számára fontos ünnepnapot.
2: Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán.
3: Az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy kikötő felé. A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkezett jelzést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád.
2: 15 évre csökkentette egy dél-koreai fellebbviteli bíróság Han Dok-soo volt miniszterelnök börtönbüntetését, amelyet azért szabtak ki rá idén januárban, mert bűnrészesnek találták a szükségállapot 2024. decemberi kihirdetésében.
3: Yoon Suk-yeol volt dél-koreai elnök akart még 2 évvel ezelőtt szükségállapotot bevezetni az országban. Az intézkedés hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is. Yoont ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek. Február közepén életfogytiglani börtönre ítélték.
2: Azonosították a hantavírus ritka emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset a Hondius óceán járó 2 fertőzött utasán, ezt közölte a Dél-afrikai Köztársaság Fertőző Betegségek Intézete.
3: Az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, hogy a közegészségügyi kockázat továbbra is alacsony. Az argentin hatóság szerint elképzelhető, hogy a vírus egy madárlesen résztvevő holland párról terjedt át a hajó többi utasára. Mindenesetre az Atlanti óceánon járó hajó 3 utasa, egy holland házas pár és egy német állampolgár meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Holland, brit és német utasokat vittek helikopterrel kórházba. Az óceánjáró fedélzetén eddig 8 megerősített vagy feltételezett fertőzöttet regisztráltak. A járvány halálos áldozatainak száma a hétvége óta nem emelkedett. Az argentin hatóságok első feltételezése szerint a megfertőződött holland házas pár egy madár megfigyelő kirándulás során kaphatta el a hantavírust Ushuaia városában, még mielőtt hajóra szálltak. Az eset azért is különös, mert a területen korábban soha nem regisztráltak hantavírusos esetet.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt tegnap.
3: A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a MOL 2,7%-kal esett 4.198 forintra. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig. A Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra, a Richter 1,2%-os pluszban zárt 12.990 forinton.
2: Európában mindenhol jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
3: A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
2: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones index 1,2%-kal emelkedett, az S&P 500 1,4%-kal, a Nasdaq 2%-kal ment feljebb.
2: Nézzük, hogy mi történik az ázsiai piacokon. A tokiói Nikkei, amely a térségben irányadó, 5,9%-os erősödésben van. A hongkongi Hang Seng 1,4%, a Shanghai Composite 3%-kal került feljebb. Szingapur szintén 3%-kal korrigál felfelé. Egyedül az indiai Sensex csökken, de minimális mértékben 1%-kal. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forintba és 26 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 82 fillért, egy svájci frankért 391 forintot és 39 fillért kell fizetni.
1: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
2: A lengyel zloty 84 forint 64 fillérbe kerül, egy cseh koronáért 14 forint 73 fillért kérnek, egy angol font 414 forintba és 49 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon.
1: Időjárás jelentés.
3: Felhős időre van kilátás, kisebb felhőszakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen süt ki a nap. Több helyen, nagyobb részben, délkeleten, keleten záporok, zivatarok lehetnek. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik át, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: A Trend FM stúdiójának vendége ebben az órában Kolman Szilvia, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál vezetője, illetve Czalbert László, az MBH Private Banking ügyvezetője, és folytatjuk a beszélgetést. Méghozzá onnan, hogy elhangzott ez a bizonyos holisztikus tervezés, holisztikus családi tervezés fogalom. Mit akar ez?
3: Igen, hát a holisztikus családi vagyontervezés lényege, hogy nem külön-külön nézzük a vagyonelemeket, hanem egységben. Egy család vagyona sokszor nem csak értékpapírokból, bankszámlákból vagy ingatlanból áll, hanem vállalkozásból, nemesfémből, műtárgyakból, ékszerekből, gyűjteményekből, sőt sokszor nehezen beárazható érzelmi értékkel bíró tárgyakból is, és éppen ezért számos partnerrel szerződtünk le, hogy ezeket a vagyonelemeket, vagyontárgyakat teljesen körbe tudjuk járni adó, jogi szempontból, minden aspektusból. És hát így van, adó tanácsadásra partnerünk, jogi tanácsadásra partnerünk, ugye említettük a műtárgyat, van fizikai aranykereskedésre lehetőség nálunk, befektetési ékszervásárlásra, tehát hogy tényleg minden olyan vagyonelemet igyekszünk beemelni, ami fontos lehet. És ami nagyon fontos része ennek a szolgáltatásnak az az, hogy a bankárainkat orientáljuk is ebbe az irányba. Tehát olyan oktatásokat és képzéseket kapnak, amivel lehetőséget ad számukra, hogy az ügyféllel történő beszélgetéskor rá tudjanak kapcsolódni ezekre a rejtett igényekre, és úgymond fel tudják ajánlani a privát bankunk segítségét ebben a kérdésben.
2: Tudunk-e esetleg példát mondani? Ugye itt elkezdtük az előző fél órában már, hogy mikor lehet szükség a különleges szakértői tudásra. Például egy műalkotásnál, egy festménynél?
4: Műalkotásnál mindenképpen érdemes tanácsot kérni, mert nagyon sok olyan terület van, ahol érdemes tájékozódni. Például ugye azért a hamisítványok köre is bejön a képbe, illetve az érték megállapítása. Két nagy ága van ugye a tanácsadásnak, ugye egyrészt, hogyha valaki venni akar műtárgyat, ilyenkor nyilván a kínálatnak a megismerése, magának a művésznek esetleg a feltérképezése, vagy akár a műnek a provenienciának a kikutatása, illetve megismerése, valamint hát az árak, ugye befektetésekről beszélünk, akkor nem mindegy a műtárgy ára, és az sem mindegy, hogy az adott művész milyen árakat ért el a múltban. Erre egyébként a műtárgy.com, ugye az általán vezetett cég adja ki a Magyar Művészek Aukciós Piaca című kiadványt, illetve annak az adatbázisát kezeli, ami most már egy 50 000 tételből álló leütési adatbázis, tehát nagyon fontos, hogy ismerjük a művésznek a korábbi forgalmát, illetve a művek leütési árat. És a másik ág az pedig az értékbecsés, vagy igazából az értékfelmérés, amikor valaki eladni szeretne műveket. Ez is egy fontos, hiszen eljöhet az élethelyzet, amikor el kell adni a műtárgyat, és akkor ilyenkor egy értékbecslő folyamat megy végbe.
2: Említette a hamisítást, ez továbbra is dübörög ez az üzletág, tehát van érdekeltség, hogy...
4: Gondoltam, hogy ezt esetleg fölkapjuk, de ezt nem szeretjük, hogyha... Tehát nyilván van egy jelenség, ami azért főleg nem a kortárs műtárgyaknál van jelen, hiszen a kortárs műtárgyaknál jellemzően él a művész, és akkor itt elég gyors vonalon ki lehet deríteni, hogy eredeti a műtárgy, illetve a szakértők azért elég az esetek legnagyobb részében egyből rá tudnak tapintani, hogy az eredetiség megfelelő-e, illetve ezt igazolni lehet több úton. Egyébként a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon, hogy visszakanyarodjak egy pillanatra, de van egy festménylabor vizsgálat, a bemutató, ahol ugye a nagyon komoly fizikai vizsgálatokat végeznek mondjuk egy festményen, és meg lehet állapítani mondjuk azt, hogy milyen korban került rá az a pigment. A pigmentekből vissza lehet következtetni azt, hogy az adott korban ez létezett-e, milyen összetevő. Tehát ennek azért vannak komoly vizsgálati módszerei, amivel ki tudjuk zárni a hamisításokat.
2: Hát meg nyilván, aki ismeri a művész tevékenységét, azért a többi művel összevetheti. Tehát akár még a pigmentes vizsgálat mellett is, hogy
4: igen, ez általában a kettős szokott lenni. Igen, tehát a technikai vizsgálat, illetve a művészettörténeti vizsgálat együtt szokott végbe menni, ahhoz, hogy teljesen biztosan meg tudjuk állapítani, hogy eredeti a műtárgy.
2: Hogyha van egy ügyfél, aki bevásárol, ez mondjuk lehet akár aranyrúd, aranyrudak, valami nagyméretű festmény, ki az, aki nagyokat festett? Turner, amerikai.
4: Például
2: Munkácsi. A tárolásban, megfelelő tárolásban tudnak neki segíteni? Tehát ez megoldott, megoldható?
3: Hát mi az a, ez az a téma, amiben mi már nem tudunk úgymond segíteni, de ez az a téma, amit szeretnénk föltérképezni, hogy az ügyfélnek van-e ilyen igénye, és itt van az a pillanat, amikor azonnal tárcsázzuk Szilvinek a számát, és elirányítjuk az ügyfelet a megfelelőt. Egyébként igen, hát gyakorlatilag ezekről van szó, hogy tudni kell, mennyit érhet, mennyire likvid, hogyan kell tárolni, biztosítani, dokumentálni, örökíteni, tehát ezek mind-mind olyan kérdések, ami a befektetéseken túlmutat, de azt látjuk, hogy egyre komplexebbek a családi vagyonok egy bizonyos mérték fölött, és egész egyszerűen akkor nyújtunk mi jó szolgáltatást, hogyha ezekre mind tudunk megoldást biztosítani.
2: Mert ugye ez egy külön kihívás, ha jól tudom, tehát mondjuk egy munkácsinak nem biztos, hogy a túlpárás vagy a kevésbé párás levegő jót tesz, és akkor mondjuk ezzel csak egy tényezőt mondtam.
4: Igen, a műtárgy egy olyan vagyonelem, ami nagyon sok járulékos költsége van, és járulékos probléma. Igényli a törődést, tehát nem elég az, hogy megvásároljuk és elhelyezzük, hanem azért körültekintőnek kell lenni. Ahogy Laci is elmondta, ugye a dokumentáció is egy nagyon fontos folyamat, hogy hogyan dokumentáljuk, hogyan tároljuk ebben, nekünk is partnereinkkel együttműködve tudunk ebben tanácsot nyújtani, illetve ajánlani még egy következő partnert. És az nagyon fontos, hogy tisztában legyenek az ügyfelek a felhalmozott vagyonnal, és akár nálunk is felmerül olyan igény, hogy akkor adózási vagy bármilyen jogi kérdést is meg kell oldani, tehát ez egy komplex
3: téma. Itt a kulcs szó szerintem az, hogy igényli a törődést. Tehát, hogy ebben vagyunk mi nagyon közösek, hogy a befektetések világa, meg a pénzügyi világ, tehát az, hogy gyalapodjon valami, vagy megőrizze az értékét, az törődést igényel, ez a fő kapcsolódási pontunk, azt gondolom.
4: Amellett, hogy egyébként a műtárgy szemben mondjuk a pénzügyi befektetésekkel tud olyan értéket közvetíteni, vagy olyan holisztikus hozamot, talán így nevezném, ami közvetlenül hat ránk, ahogy az elején elkezdtük ugye a műtárgyaknak a hatását is vizsgálni, de ez működik, tehát az otthonunkban felhelyezett műtárgyak, festmények, szobrok képesek olyan energiákat, vagy olyan impulzusokat adni, amik ügyfelek visszajelzése alapján is pozitív hatása vannak az ott élő dolgozóra, akár irodáról is beszélhetünk.
2: Maga a műtárgyak éjszakája rendezvény, mi a következő esemény?
4: A műtárgyak éjszakája fesztivál ugye május 14 és 16 között fog lezajlani, ugye az említett 120 programmal, egyébként festményvizsgálati laborral is, és sok VIP programmal, amik nagyon különlegesek. A következő nagyobb eseményünk az a műtárgy befektetési konferencia. Itt fogjuk bemutatni a műgyűjtői szokásokat, feltáró kutatásunkat, ami szintén egy nagyon érdekes projekt, mert hogy azt vizsgáljuk, hogy hogyan, miként döntenek a gyűjtők egy-egy műtárgyvásárlásról, milyen, mennyi idő alatt, kik ők, férfiak, nők és egyéb demográfiai alap dolgokat is vizsgálunk, és hát a legfontosabb, hogy mi motiválja a műtárgyvásárlásukat.
2: Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában a Trend FM stúdiójában vendégeink voltak Kolman Szilvia, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál vezetője, illetve Czalbert László, az MBH Private Banking ügyvezetője. Nagyon szép napot kívánok, és viszont eredményes köszönjük, heteket, köszönjük éveket, szépen. És hát remélem, hogy mielőbb újra találkozunk.
3: Úgy legyen, köszönjük!
2: Viszontlátásra!
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Reggeli Monitor.
1: A nácik által elrabolt műveket állít ki a Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek nevű e héten megnyílt teremben Renoir, Degas, Baudin és kevésbé ismert festők műveit mutatják be az állandó kiállítás részeként. A Nemzeti Visszaszolgáltatás múzeumai program keretében a francia múzeumoknak átadott mintegy 2200 mű közül a Musée d'Orsay ma is 225-öt őriz. Ezek azok, amelyekért nem jelentkeztek a tulajdonosok a németek által elrabolt, illetve a megszállás alatt lévő Franciaországban vásárolt mintegy 100 000 műkincs közül. 60 000-et a háború végén találtak meg és visszaszolgáltatták őket eredeti tulajdonosaiknak. A többi egy részét az állam az 1950-es évek végén értékesítette. Több mint 80 évvel a háború végé után egyre nehezebb az eredeti tulajdonosok felkutatása, fejtette ki François Blanchetier, a múzeum szobrászati főkurátora. A művek utáni nyomozás tovább folyik, egyebek mellett az interneten és a mesterséges intelligencia segítségével. Franciaországban jelenleg 30 aktát vizsgálnak. A Musée d'Orsay az első olyan franciaországi tárlatot nyitotta meg, ahol a látogatók a festmények hátoldalát is láthatják, és a jegyzetek, bélyegzők, leltári számok alapján nyomon követhetik útjukat a magángyűjteménytől a náci harácsolásig, ami segítheti az eredet kutatást. Az Orsay Múzeumban a múlt hónapban hozták létre az első keresőegységet, egy 6 francia-német kutatóból álló alakulatot, amely megpróbálja tisztázni a náci korszak elárvult remek műveinek eredetét. Április elején New York állam legfelsőbb bírósága rendelte el egy brit zsidó antikváriustól elrabolt Modigliani festmény visszaszolgáltatását egyetlen örökösének, egy Dordogne-ban települt francia földművesnek.
0: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
3: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
2: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
2: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
3: www.citytaxi.hu.
4: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a, Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán már az Egér úttól araszolásra kell számítani, és a folytatásban a Budaörsi úton is csak lépésben lehet haladni. Az Egér út szintén telített a Balatoni úttól befelé, az Alkotás utcában is akadozik az előrejutás, mint ahogyan a Szerémi úton Rákóczi híd előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál déli irányban. Telített a Margit híd Buda felé, az Árpád hídon is nehéz az átjutás budai irányban, erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól és tovább a Bécsi úton, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. Nehezen járható a Kerepesi út és a Fogarasi út befelé a közös csomópont előtt. A Soroksári úton is fennakadást tapasztalhatnak. A Hentes utcától befelé a Közraktár utca szintúgy telített, és az Üllői út is zsúfolt befelé a nagyobb csomópontok előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 8 óra van, 2026. május 7-e, csütörtök. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. 1950-ben ezen a napon nyitották meg a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret, akkor még a ma már műemlékként nyilvánított, illetve műemlékként működő egyes terminál fogadta, illetve indította az utasokat. Aztán a 80-as évek közepén megindult a kettes terminál építése, és ha minden igaz, akkor néhány éven belül már a hármas terminál is fogad majd járatokat, illetve hát nyilván a teherszállítási kapacitása is elég komolyan bővült a reptérnek. A legfrissebb információkkal jövünk itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, ezt közölte a lett hadsereg.
1: Az egyik drón egy olajtározónál csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában. Személyisérülésről nem érkezett hír. A tűzoltóság több bejelentést is kapott egy esetleges tűzről, a helyszínre érkezve azonban nem találtak nyílt lángot. Az egységek elővigyázatosságból hűtötték az egyik tartályt. Átvizsgálták hőkamerával is a létesítményt, de nem mutatta ki emelkedett hőmérsékletet. A lett fegyveres erők szóvivője a közszolgálati rádiónak azt mondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, riasztották a NATO balti légtérrendészeti misszióját is. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határ menti légvédelem megerősítésére.
6: Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-ei oroszországi ünnepségek ellen.
1: Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a győzelem napja alkalmával tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emléket állító, az oroszok számára fontos ünnepnapot.
6: Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán.
1: Az iráni zászló alatt közlekedő Hasna olajszállító üresen tartott egy iráni kikötő felé. A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkező jelzést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva működésképtelenné tette a tanker kormánylapátját. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád.
6: A TV2 elnök vezérigazgatója megerősítette a 444.hu-nak, hogy megszűnik a tények.
1: Vasili Miklós szerint a csatornánál jelenleg is zajlik a hírműsorok átalakítása, amelyet a márka gyengülésével indokolt. Az átszervezés valószínűleg a Napló magazin műsor megszűnését is jelenti, miközben a társaságnál konszolidációra és létszámcsökkentésre is készülnek.
6: Nagyot ment márciusban a hazai ipar, az előző év azonos időszakához mérten 6,7%, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
1: Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás, az autóipar pedig már segített az ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
7: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiaárak. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiaárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, azért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban, de most ugye ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a keresztbe. A másik probléma az az európai ipar és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiárakat. Ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
6: Tovább nőtt a kiadott építési engedélyek száma idén az első negyedévben idehaza, és 4,3%-kal több új lakás épült, mint egy évvel korábban.
1: A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
8: A újonnan épült és használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes többlakásos épületben, és egy kicsi része pedig lakóparkban került átadásra. Azáltal, hogy a családi házas lakások aránya magas vagy kicsit növekedett is, így az átlagos négyzetméter is növekedett, 4,3 négyzetméterrel nőtt, 99 négyzetméteres az átlagos nagyság egy lakóingatlannak. Ott, ahol ingatlanfejlesztők építenek, jellemzően Budapesten, inkább a kisebb alapterületű lakások, amelyekre kereslet van. Ezek 35 és 45 négyzetméter közötti nagyságrendű egy-másfél szobás lakások.
6: Egyre többen menekülnek Maliból, mivel fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést a nyugat-afrikai ország északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett.
1: A Migráció Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy még ha a felkelőknek sikerül az államcsínnyel hatalomra jutott katarai kormányzat megbuktatása és előzése, akkor sem várható nyugalom a térségben, és tovább nőhet a menekülők száma. Marsai Viktort hallják.
9: Gondoljunk arra, hogy az egész régió egyébként a terrorizmus melegágya, és azért Mali még az előbbi kettő között a pozitív forgatóvény esetén is azért egy ilyen safe-havenként, tehát egy biztos háttérként fog működni ezeknek a mozgalmaknak a számára. Tehát ez borítékolható, a harcok esetén pedig hát még nagyobb nyomás lesz a lakosságon, hogy eljöjjenek. Azért az intő példa, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a Maliból történő érkezés számok egyrészt ugye a régió államaiban menekültekként, de hát az Európa fele is, a Nyugat-Afrika és a Nyugat-Mediterrán útvonalon, azért Mali állampolgárok volt olyan őszak, mikor a legnagyobb kérelmező számot jelentették az érkezők között.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt tegnap.
1: A forgalom valamivel több, mint 37 milliárd forint volt. A MOL 2,7%-kal csökken 4.198 forintra, az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra, a Richter 1,2%-os pluszban zárt 12.990 forinton.
6: Európában mindenhol jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
1: A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX index 2,1, a párizsi CAC-en 2,9%-ot erősödött. Milánóban 2,4, Madridban 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés.
6: Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
1: A Dow Jones indexe 1,2%-kal emelkedett, az S&P 500-as mutató 1,4%-kal erősödött, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója 2%-os plusszal zárt.
6: Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó Tokiói Nikkei 5,9%-os pluszban, a hongkongi Hang Seng 1,4%, a Shanghai Composite 4%-os erősödésben, Szingapur 3%-kal korrigál felfelé, az indiai Sensex 2%-kal lefelé. Az észak-amerikai könnyőolaj a VTI hordónként 0,2%-os erősödés mellett $95.32 áll, a Brent jegyzési ára hordónként 0,5%-os pluszban $101.71. Egy uncia aranyért 0,4%-os pluszban $4,711 kérnek jelenleg a világpiacon.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
6: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 358 forintba és 24 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 304 forintot és 87 fillért kérnek, egy svájci frankért 391 forintot és 38 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 64 fillér, a cseh koronáé 14 forint 73 fillér. Egy angol font 414 forintba és 42 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhős időre van kilátás, kisebb felhőszakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen süt ki a nap. Több helyen, nagyobb számban az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak is záporok, zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik át, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. Élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
6: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján. Így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet itthon rendeznek a budapesti Puskás arénában. A PSG története során harmadszor jutott a döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodni tudott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni az egy évvel korábbi elsőségét. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füchse Berlin otthonában a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének visszavágóján, ezért 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, és idén sem jutott be a kölni 4-es döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re a bakonyiak nyerték hazai pályán, este ugyanebben a sorozatban a Magdeburg játszik az OTP Bank Pik Szegeddel. Az első meccsen a németek magabiztosan győzedelmeskedtek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
10: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
11: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
10: Na hát, gépek gazdasága, ez a mai kult szavunk. Kicsit science fictionösen hangzik, úgy is fog tűnni a következő pár perc, mintha az lenne, de egyre több érv és ok van azért, amiért azt mondjuk, és azt mondod, hogy ez a jövő. Nem is a jövő, hanem a jövő elkezdődött, és ennek az első jeleit látjuk. Gépek gazdasága. Itt már nem ember beszél emberrel, ember köt üzletet emberrel, hanem teljesen másról van szó. A mesterséges intelligencia veszi át ezeket a funkciókat is?
11: Ahol megoldható, hogy átvegye, ott egyre több helyen látjuk, hogy át is veszi, és a piac is reagál rá, tehát például az OKX kriptotőzsde most egy új fizetési protokollt jelentett be az AI agentek számára, tehát a mesterséges intelligencia ügynökök számára, amin keresztül ők tudnak bonyolítani tranzakciókat, szolgáltatásokat vehetnek ki igénybe, egymásnak küldhetnek pénzt, és hamarosan kereskedni is tudnak kriptoeszközökkel.
10: Most gyakorlatilag a legtöbb ember úgy találkozik a mesterséges intelligenciával, hogy a Google-t lecseréltük a mesterséges intelligenciára, és megkérdezzük, amit tudni szeretnénk tőle. Na de itt már nem erről ezekről a chatbotokról van szó.
11: Tehát azért az AI szintet lépett, most már nem arról szól, hogy kérdezzünk, vagy nem csak arról szól, hogy kérdezzünk, és ő válaszol, hanem fizethet, szolgáltatásokat vásárolhat, más AI rendszerekkel tranzakciókat végezhet, automatikusan elszámolhat ezekkel, sőt, akár elektronikus termékeket tud értékesíteni, de akár tud működtetni egy webshopot, és legfeljebb a termékeket hagyományos úton szállítják ki, de az összes egyéb részt a könyveléstől kezdve mindenen keresztül tud végezni, és erre is van egy új példa, hiszen Amerikába bejegyezték az első AI vállalkozást, ahol a kérelmet is a mesterséges intelligencia nyújtotta be, megkapta az adószámot, és indíthatja a szolgáltatásait.
10: Megvan erre már a jogi környezet?
11: Bizonyos államokban megvan, és hát valószínűleg, erről nem szólt a cikk, ez egy ilyen pilot jellegű történet lehet.
10: Na de térjünk kicsit vissza az OKX-re. Milyen szereplő és mit hozott létre pontosan, ami ezt elősegíti?
11: Az OKX az egy kifejezetten nagy szereplő, és ugye apikon keresztül egy olyan típusú kommunikációra képes a rendszer egy mesterséges intelligencia ágenssel, ami különbözik az emberi kommunikációtól, tehát ez egész környezet az a mesterséges intelligencia köré van építve, hogy megfelelően tudja használni ezeket a rendszereket.
10: Tehát ő akkor most létrehozta azt az alapot, amire építve a mesterséges intelligencia fizethet, vásárolhat helyettünk?
11: Igen, és hát valószínűleg ennek rengeteg versenytársa lesz különböző megközelítésekkel. Hát az egyik első fecske ezen a területen.
10: Mi a következő lépés? Hova fejlődhet? Hogy látod a mesterséges intelligencia fejlődését? Hogy bővülhet tovább?
11: Ugye itt most az egyik legnagyobb kérdés, hogy mennyi idő alatt fognak elterjedni ezek a megoldások. Erre erős a gyanúm, hogy ez gyorsan el fog terjedni, és eljuthatunk egészen oda is, hogy az internet felhasználói azok többségében gépek lesznek, illetve szoftverek, és nem emberek. A tranzakciók többségét lehet, hogy nem emberek fogják bonyolítani, hanem különböző mesterséges intelligencia ügynökök, és ez egészen átrendezheti az internetünk működését és a szokásainkat.
10: Jó, most jött ez a következő lépcsőfok, hogy valószínűleg a közeljövőben fizetni is tud a mesterséges intelligencia. Az átlagember hogyan találkozhat ezzel? Tehát én értem, hogy a nagy cégek, nagyobb szereplőknek miért jó ez, hogy céget alapít az AI, stb. De ez azt is jelenti, hogy az átlagember mondjuk, nem tudom én, van egy előfizetése, és akkor a mesterséges intelligencia fizeti helyette havonta, ha erre engedélyt kap? Egyszerűbb műveletekre gondolok.
11: Ezeket minden további nélkül meg tudja tenni a mai nap is. Itt azért egy nagyon fontos kérdés, tehát a hagyományos pénzügyi rendszerek úgy vannak kialakítva, hogy emberi jóváhagyás kell, ott ugye az azonosítástól kezdve nagyon sok esetben még papíralapon kell, hogy működjön. Itt azért korlátokba ütközik a mesterséges intelligencia.
10: Jó, de rendszeres fizetést már ott is be tudok állítani.
11: Hát, hogyha a banki szolgáltatáshoz hozzá lehet tenni, és be tudom állítani, hogy a mesterséges intelligencia végezze ezt helyettem, akkor ez megoldható, tehát technikai akadálya akkor nincsen, hogyha nincsen beépítve egy olyan szűrő, ami pontosan arra van kitalálva, hogy kizárja ezeket a megoldásokat. Ugye a blokklánc technológiában, a decentralizált világban és a kriptóknál ez nincsen, tehát ott mindent lehet automatizálni, és azt minden további nélkül tudja kezelni a mesterséges intelligencia. Természetesen számtalan hiba fog történni a jövőben, számtalan anyagi veszteséggel fog ez járni, tehát mindig nagyon körültekintőnek kell lenni, és olyan összegeket rábízni, ami elveszhet, mert valószínűleg nagyon gyakran el is fognak ezek veszni. Hát egy hosszú tanuló út áll előttünk, hogy ezeket jól tudjuk használni, de hát ez vezethet oda, hogy tényleg rengeteg mindent rá fogunk tudni bízni a mesterséges intelligenciára.
10: Ugye a hagyományos pénzügyi világnál egy kényelmesebb tér a mesterséges intelligencia fejlődésére, fejlesztésére a blokklánc világa? Az fog előtérbe kerülni?
11: Olyan szempontból egy biztonságosabb tér, hogyha megfelelően megvannak tervezve a folyamatok, megfelelő ellenőrzési pontok vannak betéve, akkor nem tudja kijátszani a mesterséges intelligencia, és ezzel biztonságosabbá tehetjük, viszont ehhez is rengeteg tapasztalatot kell szerezni. Tehát egy rendkívül primitív folyamatot mondjuk már ma is belátható kockázatokkal végig lehet vinni, de egy komplexebb, összetettebb rendszert, ott még a gyerekbetegségeknek ki kell bukniuk.
10: De ennek nem pont ellentmond az, hogy gyakorlatilag jól használható, decentralizált mesterséges intelligencia még nincs?
11: Nincsen, nem feltétlenül kell, ez attól függ, hogy mi a feladat, nem feltétlenül kell hozzá decentralizált mesterséges intelligencia. A decentralizált rendszer az azt a cél tudja szolgálni, hogy az ott lefektetett szabályokat nem tudja kikerülni a mesterséges intelligencia. És ugye, hogyha valamilyen automatizált folyamatot rábízunk a gépekre, akkor ők el fogják olvasni a tartalmakat, összefoglalják, következtetéseket vonnak le, anélkül, hogy bármilyen emberi beavatkozás történjen. Ezeket ki kell tapasztalni, rengeteget kell tesztelni, de hát tulajdonképpen, hogyha én rendelek egy PDF oktatási anyagot egy weboldalról, és én azt tudom, hogy az nekem kell, ami ott van, teljesen mindegy most, hogy azt éppen ember rakta össze, vagy egy mesterséges intelligencia, az, hogy ott a folyamatot a másik oldalon egy automatizáltan, egy mesterséges intelligencia vezérli, azt engem vevőként nem biztos, hogy kell, hogy zavarjon, és akkor tegyük félre itt a társadalmi kérdéseket, a filozófiai kérdéseket, de hozzájuthatok, és akkor ez tényleg 0-24-be a hét minden napján tud működni, úgyhogy sok esetben ez kényelmesebbé teheti a mindennapokat, és gyorsabbá a adatmozgatásokat.
10: Na de azt tegyük hozzá, hogy a legelső kezdeti utasítást még mindig az ember adja meg.
11: Így van, és nem ismerem mélyen azt a törvényt, ami most lehetővé tette, hogy egy mesterséges intelligencia céget alapítson, de nehezen tudom elképzelni azt, hogy a mesterséges intelligenciának kell vállalni a felelősséget mindenért. Valószínű, hogy az, aki létrehozta ezt a mesterséges intelligenciát, vagy aki megbízta a cég alapítással, a felelősséget akkor is neki kell vállalnia, csak beadhatja az adóhivatalba a papírokat, stb. Tehát ez egy új entitás a gazdaságban.
10: Azt mondtad az előbb, hogy megváltozik az internet. Itt mire kell gondolni? Arra kell gondolni, hogy nem mi fogunk emberek ülni a gép előtt és keresgélni az interneten, vagyis feleslegesek lesznek a reklámok, stb. Tehát ez a mai struktúra, ez teljesen felborul az AI-jal?
11: Egy új szereplő jön be, aki feltételezéseim szerint rövid időn belül, néhány éven belül már több adatot fog mozgatni, több tranzakciót fog végrehajtani, mint amennyit az emberek hajtanak végre. Én ezt így értettem, és ugye ez azért a gazdaságnak is a meglévő rendszerét meg fogja bolygatni, hiszen ha a tranzakciók többségét gépek végzik, és tényleg géptől gépig mennek a fizetések, akkor ez azt jelenti, hogy átrendeződik a gazdaság, új szereplők lesznek, teljesen új szereplők, akik lehet, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyra tudnak nőni. Hát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, a jövő fogja ezeket megválaszolni, viszont az irány már egyértelműen látszik.
10: Itt hány éves távlatokra kell gondolni? Tehát minden attól függ, hogy mennyire harapnak rá az emberek ezekre a megoldásokra, és mennyire gyorsan terjed el. Azért láttunk az elmúlt 10-20 évben olyan példákat, amik végig söpörtek iszonyat gyorsan a társadalmakon, nagyon gyorsan elterjedtek, használják az emberek. Ez nyilván kétesélyes, de felgyorsulhatnak itt a fejlődési fázisok?
11: Nagyon nagy kérdés, hogy a jogalkotók hogyan fogják korlátozni a mesterséges intelligencia használatát, mit fognak engedni, ez mindig nagy kérdéseket vet fel. Ugye Európai Unióra jellemző, hogy a túlszabályzással korlátozzák az innovációt, a másik oldalról pedig sok esetben ezzel lehet védeni a felhasználókat különböző kockázatokkal szemben, amik valósak. Meg fogjuk látni, hogy itt mi a helyzet, globálisan mi a helyzet. Én azt gondolom, hogy ez pár év alatt elterjedhet. Tehát amikor megjelentek a social media felületek, akkor az első 2-3 évben szerintem a magyar lakosságnak a többsége azt tartózkodott tőle. Most meg azért a többségnél elképzelhetetlen, hogy ne használjon ilyet. Teljesen más technológiáról van szó, teljesen más célokkal, csak a szokásaink nagyon gyorsan át tudnak alakulni.
10: Más-más, de a hagyományos gazdaság szereplői nem gátolhatják, illetve lassíthatják ezt a folyamatot, hiszen nekik nem feltétlenül érdeke, hogy változzon ez a gazdasági modell, ennyire megváltozzon a piac. Nagy szereplők vannak a hagyományos oldalon is, befolyásos nagy szereplők, akár jogi szabályozás hátráltatása, stb. Így nem lehet lassítani?
11: De lehet lassítani, meg fogjuk látni, de hát lehet, hogy pont ezeknek a nagy szereplőknek lesz a leginkább érdeke, hogy az élére álljanak ezeknek a változásoknak, és ők hozzák be a saját szabályaik szerint ezeket a megoldásokat. Azt kijelenthetjük, hogy egy mesterséges intelligencia tud gazdasági szereplő lenni. És onnantól kezdve, hogy ezt realizáltuk, hogy ez tényleg megtörtént, onnantól kezdve nagyon nehéz azt mondani, hogy én ezzel a folyamattal szembe akarok menni, és meg akarok akadályozni, lehet lassítani a folyamatot, de valószínűleg nem lesz nyertese annak, aki arra az oldalra áll. Rengeteg edukációval kell, hogy járjon, és a kockázatokat helyesen kell tudni felmérni, ami szinte lehetetlen helyesen felmérni. Viszont ha belátjuk, hogy ez a folyamat elkezdődött, és nem tudjuk megfordítani, akkor viszont el kell tudni kezdeni vele foglalkozni, és ez igaz a nagy szereplőkre, a nagy vállalatokra is. Szerintem megint a szabályzók vannak a legnehezebb helyzetben, most sem lennék a helyükbe, mert nekik ezt így szabadon futni biztos, hogy nem lehet, tehát valamit tenniük kell. De akár egyén szinten, akár intézményi és vállalati szinten is ezekkel el kell tudni kezdeni foglalkozni. Azt gondolom, hogy már nagyon sokan kutatják, de a legtöbben még nem tudják, hogy merre induljanak el. Nagyon fontos szempontok, hogy létre kell, hogy jöjjenek digitális identitások. Azt jól kell tudni a szabályzóknak behatárolni, hogy ezekért az identitásokért ki a felelős. Piaci szempontból meg kell oldani, hogy ezeknek az identitásoknak legyen reputációja. Egyértelműnek kell lenni, hogy mi történik, hogyha hibázik, iszonyú sok hiba lesz, tehát rengeteg hibázás lesz. Tehát itt vannak olyan egyértelmű kérdések, amiket látjuk, hogy meg kell válaszolni. Valószínűleg ebből van kevesebb, és ott van az a sok százszor vagy több ezerszer ennyi kérdés, amiket még nem is tudunk.
10: Szóval gépek gazdasága a mesterséges intelligenciával, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
11: Köszönöm szépen, sziasztok!
10: Ez az adásunk és minden adásunk visszahallgatható egyébként YouTube-on és Spotify-on. Egyébként a digitális identitásokról pont pár hete beszélgettünk, ez is visszahallgatható. A mikrofonnál Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, további szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté. A következő

0: Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
1: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban a Hungária körúton, az Egressy útnál a Rákóczi híd felé, ahol csak a külső sáv járható, és emiatt araszolásra kell számítani. Szintén baleset nehezíti az előrejutást a 13. kerületben, a Fáj utcában, a Hajdú utcánál. Továbbra is telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi út is. Az Egér úton szintúgy akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé, és a Szerémi úton is a Rákóczi híd előtt. Nehezen járható a Hősök tere és a Liget tér környéke. Az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utcától, az M5-ös befelé pedig az autópiactól. Ugyancsak erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon és a Budai alsó rakparton is a Rákóczi hídtól északra, illetve a Margit hídnál dél felé. Mától a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot járda felújítás miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a határút felé közlekedő érintett éjszakai járatok Lehel utca Róbert Károly körút megállóját áthelyezik. Varga Etele, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél kilenc, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Két Oroszországból indított külföldi drón lépett be Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte a lett hadsereg. Az egyik drón egy olajtározónál csapódott be, az orosz határhoz közeli Rezekne városban. Személyisérülés nem történt. A tűzoltóság több bejelentést is kapott egy esetleges tűzről, a helyszínre érkezve azonban nem találtak nyílt lángot. Az egységek elővigyázatosságból hűtötték az egyik tartályt. A lett fegyveres erők szóművője a közszolgálati rádiónak elmondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, riasztották a NATO balti légtérrendészeti misszióját is. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határmenti légvédelem megerősítésére. Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat. Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen. Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálhatja meghiúsítani a győzelemnapja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információk szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emléket állító, az oroszok számára fontos ünnepnapot. Felgyorsult az infláció a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban márciusban az energia árak jelentős növekedése miatt. Az OECD országokban a fogyasztói árak emelkedése 4%-ra gyorsult. A 38 tagállam közül 37 adatot szolgáltató ország közül 33-ban meredek áremelkedést figyeltek meg. Két országban az infláció nagyjából a februári szinten maradt, míg Szlovéniában és Törökországban az áremelkedés lassult. Az OECD országokban az energiaárak

0: 3,1%-kal nőttek éves szinten, az élelmiszerek pedig 3,6%-kal drágultak. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt. A légitársaság kereskedelmi igazgatója azt mondta, hogy a tervezett 27 ezer járat 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára nőtt. Hozzátette, hogy a jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be, optimalizálja működését, módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben.
1: Tőzsde hírek.
0: Európában a főbb indexek emelkedtek, a londoni tőzsde 2,2%-ot, a frankfurti DAX index 2,1%-et, a párizsi CAC-ránk 2,9%-ot, Milánóban 2,4%-et, Madridban 2,5%-os pluszban zárult a kereskedés. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói, a Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500 1,4%-del, a technológiai rész részvények Nasdaq kompozit mutatója 2%-kal emelkedett. A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt, a részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt. A MOL 2,7%-kal csökkent 4.198 forintra. Az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-os pluszban zárt 2.520 forinton, a Richter pedig 1,2%-ot emelkedett 12.990 forintra. A devizapiacon, hogyha nézzük, az euró most 358 forint 20 fillér.
1: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
0: És akkor már nézzük a többi főbb devizával szemben is a magyar fizetőeszközt. Az angol font 414 forint 50 fillér, a dollár 304 forint 50, a svájci frank 391 forinttal jár, ma is tehát erősödéssel kezd a forint. A kőolaj tekintetében egy 4%-os visszarendeződést látni felfelé, a Brent 101 dollár 77 centen, az amerikai könnyolaj 95 dollár 54 centen jár.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik át, de az észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul. 8 óra 36 perc van, friss hírekkel, információkkal, tőzsdei nyitóárakkal, legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, hamarosan jön Németh László a Reggeli Monitor folytatásával.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Visszavonulásra kényszerültek a kormányerők és orosz szövetségeseik Maliban, miután fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést a nyugat-afrikai ország északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett. A fegyveres csoportok nem csak az északi régióban léptek fel, hanem a főváros Bamako repülőtere mellett működő központi katonai bázis ellen is támadást indítottak. A Migrációkutató Intézet igazgatója elmondta, hogy rendkívül bonyolult a helyzet Maliban, és még ha az etnikai alapon megosztott felkelőknek sikerül is az államcsinnyel hatalomra jutott katonai kormányzat megbuktatása és előzése, akkor sem várható nyugalom a térségben, és tovább nőhet a menekültek száma. Marsai Viktort Lakatos László kérdezte a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Néhány napja fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést Mali északi részén, és hát több stratégiai fontosságú pontot ellenőrzésük alatt tartanak, és hát ugye a kormányerők és az orosz szövetségesek, mert ugye ott van egy komoly úgynevezett Afrika hadtest, egy orosz zsoldosokból álló hadsereg, azokat megfutamították. Ez azt jelenti, hogy most az oroszokat teljesen kiszorítják Maliból?
3: Egyelőre még nem. Ugye április 25-én egy szövetség, ami a helyi Al-Qaida ernyőszervezetből, a GNIM-ből, illetve a Tuareg szekuláris felkelő csoportból, az FLA-ból állt, koordinátámadásokat hajtott végre majdnem egy tucat helyen Maliban, beleértve a fővárost is. És ugye ennek eredményeképpen van, ahol csak katonai bázisokat töröltek el a földszínéről, máshol viszont átvették a városok fölött az ellenőrzést, hogy gyakorlatilag az Észak-Malit jelenti, ahol Kidal, Tesfalit, Gao városa az a felkelők ellenőrzés alá került. Ugye a Wagner csoport valóban ugye 2021 vége 22 eleje óta van az országban, ugye új néven Afrika hadtestként, nagyjából 2000 fővel. Ők már az elmúlt években is több komoly katonai vereséget szenvedtek, ugye legsúlyosabb az 24 júliusában volt, amikor majdnem 100 Wagner zsoldos mészároltak le a felkelők, és most is az látszott, hogy az északi városokat gyakorlatilag harc nélkül feladták, a felkelők szabad elvonulást ajánlottak az oroszoknak, akik elhagyták, ugye kidálták elukot, Tesfalitot. A fővárosban, Bamako környékén úgy néz ki, hogy nagyjából jelenleg stabilizálták a helyzetet, legalábbis a város nem esett el, és a belső kerületek azok a kormány és az oroszok ellenőrzés alatt állnak, de azért közép és hosszú távon én nem fogadnék meg összegbe, hogy egyrészt az oroszok sokáig bent lesznek, másrészt az a katonai hunta, ami valójában 2020 óta irányítja az országot, ez sokáig hatalma marad.
2: Ugye az Al-Qaida tartja tulajdonképpen uralma alatt ezt a térséget. Ha ők győznek Maliban, az egyébként mit jelent az országra nézve, illetve a különböző afrikai szövetségekre?
3: Nézzük, alapvetően két forgatókönyv látszik szerintem jelenleg. Ugye az egyik, hogy maga a GNIM is egy ellenőr szervezet, a hozzájuk kapcsolódó szekuláris tuareg felkelőknek még egy másik csoportot képeznek ebben. Ráadásul azért itt etnikailag is megosztott mozgalmakról van szó. A pozitív forgatókönyv az, hogy valami hasonlót fogunk látni, mint Szíriában és Afganisztánban. Tehát, hogy hatalomra kerül egy dzsihadista hátterű politikai csoport, aki egy kicsit cukisodni fog, hogy elfogadhatóvá váljon a külső szereplők számára. Ugye Maliban a dzsihadistáktól függetlenül is megerősödtek a szalafita csoportok az elmúlt 15 évben. Nekik Mahmoud Dicko imám a fő képviselőjük, aki egyébként az egész mali társadalomban nagyon komoly támogatottsággal és respekttel bír, egyébként algériai számüzetésben él. Több forgatókönyv szerint ezt úgy lehet kivitelezni, hogy Dicko hazatér, ő lesz kvázi az országnak valamiféle vezetője, és az ország egyben marad, de valamiféle nagyon széles autonómiát fognak kapni az északi tuaregek, a déli csoportok, és meg ki tudja ki, és hogy Mali valahogy el fog vegetálgatni, és idővel beilleszkedik a nemzetközi közösségbe egy ilyen harmadik dzsihadista entitásként. A rosszabb forgatókönyv az, hogy ezek a csoportok egymás ellen fognak fordulni. Tehát azért az a képet még bonyolítja, hogy az iszlám államnak is vannak csoportjai a térségben. Ugye Kelet-Maliban, például Menek a térségében ők harcoltak. Nem világos most, hogy ők együttműködnek az Al-Qaidával, vagy nem. Ugye az elmúlt 6 évben, mióta az iszlám állam ott van, többször háborúztak egymással az alkérások és az iszlámállamosok, de volt kooperáció is, tehát ez is tovább bonyolítja a képet. Mindenképp egyébként ez egy drámai változás lesz a Száhel biztonsági helyzete kapcsán. gondoljunk arra, hogy az egész régió egyébként a terrorizmus melegágya, és azért Mali még az előbbi kettő között a pozitív forgatókönyv esetén is azért egy ilyen safe haven-ként, tehát egy biztos háttérként fog működni ezeknek a mozgalmaknak a számára. Tehát ez borítékolható, a harcok esetén pedig hát még nagyobb nyomás lesz a lakosságon, hogy eljöjjenek. Azért az intő példa, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a Maliból történő érkezés számok egyrészt ugye a régió államaiban menekültekként, de hát az Európa fele is, a Nyugat-Afrika és a Nyugat-Mediterrán útvonalon azért mali állampolgárok voltak ilyen őszak, mikor a legnagyobb kérelmező számot jelentették az érkezők között.
2: És egyébként ezek az ideérkező menekültek milyen százalékban lehetnek veszélyes elemek?
3: A legvalószínűbb, hogy nagyon alacsony vagy szinte zéró számban, tehát a helyi Al-Qaida kapcsán az látszik, hogy ez egy nagyon regionális szervezet. Tehát a helyi körülményekre fókuszál, szemben mondjuk a, nem tudom, a szomáliai Al-Shabaabbal, ahol nagyon világosan látszik a globális agenda, itt ez kevésbé tetten érhető, de most csak hogy megint számoknál maradjunk, ugye a tavalyi évben kicsit több mint 20 000 érkeztek Maliból Európába, tehát azért azt állítani, hogy ezek közt 1-2-3 terrorista szimpatizáns sincs, azért az elég merész lenne, és hát tudjuk, hogy sajnos terroristából egy is sok. És még egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a radikalizáció sok esetben nem az út előtt történik, hanem az érkezés után, amikor valaki nem találja meg Európában számításait, társadalom peremére kerül, vagy olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akik be tudják vezetni a dzsihádba. És egy másik szempont pedig, tehát az érkezők polgárháborús környezetből érkeznek traumatizálva, ami azért megint csak nem biztos, hogy olyan egyszerűvé fogja tenni a beilleszkedést Európába.
2: Ugye most már évek óta elég bizonytalan ott a helyzet, ez gondolom elég komoly éhezéssel, illetve nagyon bizonytalan helyzettel járott a környéken, illetve a civil lakosság mondhatni, hogy humanitárius katasztrófával is szembenézhet, vagy egyébként viszonylag normálisnak mondható, mert ezt most jó nagy idézőjelek között mondom, ott a helyi élet, és ha nem is kiváló módon, de azért elvegetál a civil lakosság, és nem zaklatják annyira őket, mint mondjuk egyéb polgárháborús övezetekben.
3: Nem, nagyon rossz a humanitárius helyzet. Ugye jelenleg 344 000 mali menekült van a környező országokban, miközben Maliban is van nagyjából olyan 250 000 menekült a szomszédos országokból, és van több mint 400 000 belső menekült, akiknek a száma folyamatosan nő. Ugye ráadásul az iszlamisták azt a stratégiát kezdték alkalmazni tavaly nyár óta, hogy szisztematikusan üzemanyag blokkád alá vonták az országot. Tehát ugye a Maliba bevezető Guineából, főleg Nigerből érkező olaj, benzinszállítmányokat azt szétlövik az úton. Tehát üzemanyag hiány van, jelentősen nőttek majdnem az ötszörösükre az üzemanyagárak, ami azt jelenti, hogy az infláció is jelentősen nőtt, az élelmiszer, alapvető élelmiszerárak, stb. Tehát a lakosság az túlzás, hogy éheznek az emberek, de hogy komoly ellátási gondok vannak. Ugye ráadásul, ugye említettem, az itt a dzsihadista csoportok mögött tetten érhető egy etnikai szál. Tehát a GNIM ez elsősorban Tuareg és Fulani és arab harcosok csatlakoznak, szemben ugye a déli Bambara, Makinde, Szongály lakossággal, ami azt eredményezi, hogy például Bamakóban több lincselés is történt, mondjuk Fulanikkal és Tuaregekkel szemben, akiknek amúgy semmi közük nincs ezeket a terrorcsoportokhoz, mert ugye attól még, hogy ők onnan toboroznak, ez nem azt jelenti, hogy a Fulani többsége terrorista. Tehát ez is növeli a belső feszültségeket, tehát rossz a humanitárius helyzet, és általában a Száhelben is nagyon rossz a humanitárius helyzet. Ugye mi most csak Maliról beszélünk, de ez egy konfliktus zóna. Tehát a dzsihadista felkelés, ami Maliból indult 12-13-ban, az 16-17-ben regionalizálódott, és Burkina Faso-ra és Niger is átterjedt, sőt ugye a Guinea-öbölnek az államait is elkezdték befertőzni egy nagyon világos stratégia mentén. Részben egyébként azért, hogy az illegális útvonalakat ellenőrizzék és fényőbevételt generáljanak. Tehát ezért is ez nem csak Maliról kell beszélni, hanem a teljes régióról, ahol összességében majdnem 4 millió menekült van most.
2: Ezek szerint itt megoldás nem nagyon látszik, ha csak nem az imént említett pozitív forgatókönyv nem valósul meg, akkor legalább lesz kivel tárgyalni és miről.
3: Igen, nagyon nehéz erre azt mondani, ez a pozitív forgatókönyv. Még egyszer mondom, nem látom a realitást abban, hogy a Hunta és a Wagner csoport meg fogja oldani ezt a helyzetet, és azért azt sem tartom valószínűnek, hogy 2013-hoz hasonlóan a franciák beavatkoznak, és megpróbálnak rendet tenni az országban. Szerintem ebben van egy pici olyan faktor is, hogy ugye a franciákat kirakták 2022-ben, hogy hát ha ezt szerettétek volna, akkor jöjjetek a feltletekbe. De egy valóban, tehát hogyha most racionálisan közelítünk az ügyhöz, a legpozitívabb forgatókönyv az még egy, hát egy cukisodott iszlamista kormány, ami mondjuk a segélyekért cserébe hajlandó kevésbé finanszírozni a terrorszervezeteket.
2: És egyébként arra esély nincs, hogy itt valami nemzetközi erő megpróbáljon rendet tenni?
3: Szerintem nincs. Szerintem azért nincs, mert ez az összes felkelő szervezet számára ez központi agenda, hogy minden külső szereplő távozzon Maliból. És ez nagyon látványos volt, hogy amint a francia és az rendszerők távoztak, akkor az oroszok lettek a kolonizáló gyarmatosító elnyomók. Tehát az, hogy most erre beküldeni egy másik katonai műveletet egy 1,2 millió négyzetkilométeres országba, ahol végtelen fragmentált felfelé zajlik, ez gyakorlatilag öngyilkosság lenne.
0: Reggeli Monitor, a legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Horvát állampolgárságot kapott John Malkovich. Az amerikai színész kedden vett el Zágrában a horvát állampolgárság megszerzéséről szóló határozatot, ez Davor Božinović belügyminiszter között a Facebook oldalán. Rövid ünnepség keretében adták át a világhírű színésznek mindezt, akinek gratuláltak és üdvözölték Horvátország állampolgárai között. Andrej Plenković horvát miniszterelnök a zágrábi kormányépületben is fogadta a világhírű amerikait. A találkozón a horvát kultúráról, turizmusról, sportról és üzleti lehetőségekről is beszéltek. A horvát kormányfő szerint John Malkovich pályafutása és művészi sikerei inspirációt jelentenek a fiatalabb nemzedékek számára, és örömét fejezte ki amiatt, hogy a színész ápolja a horvát gyökereit. John Malkovich több mint 70 filmben szerepelt, kétszer jelölték Oscar-díjra és háromszor Golden Globe-díjra. Felmenői a Károly város megyei Ozajlból vándoroltak ki az Egyesült Államokba. A színész korábban többször járt Horvátországban magánúton és színházi fellépésekkel is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljes körű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
2: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Befejezték a helyszínelést a fővárosban a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, az Egressy útnál, tehát újra minden sáv járható. Változatlanul baleset okoz viszont fennakadást a 13. kerületben a Fáy utcában a Hajdú utcánál. Lelassult az előrejutása a Soroksári úton befelé a Boráros tér előtt és a folytatásban a Közraktár utcában is egybefügg a sor. Akadozik a haladás a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt továbbá a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lassulást tapasztalhatnak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál déli irányban. Telített a Margit híd Buda felé, az Árpád hídon is nehéz az átjutás budai irányban, erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól és tovább a Bécsi úton nehezen járható az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonal is. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 2026. május 7-e van, csütörtök reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1953-ban ezen a napon született Ibrány Szép Ajándék, a Hegedűs D. Géza, eredeti nevén Hegedűs Géza, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, a Színház és Filmművészeti Egyetem volt rektor helyettese, a Magyar Színházi Társaság elnökségének és a Nemzeti Előadó Művészeti Érdekegyeztető Tanácsnak a tagja, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, illetve a Víg Színház egykori tagja, egyik leánya Barbar egyébként szintén a színművészi pályán van. Az eredeti neve a Hegedűs Géza helyett Hegedűs Géza író iránti tiszteletből a névegyezés miatt használja pályafutása kezdetétől a Hegedűs D. Géza művész nevet. És hát reméljük, hogy még nagyon sokáig velünk lesz. Egyébként Ibrány Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében található. A legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: 5%-kal nőttek Németországban a feldolgozóipari megrendelések márciusban.
5: Három havi összehasonlításban január és március között ugyanakkor az új megrendelések még 4,1%-kal alacsonyabbak voltak, mint az előző három hónapban. Márciusban viszont a feldolgozóipar új rendelésállomány növekedéséhez szinte az összes gazdasági ágazat hozzájárult, különösen kiemelkedett a rendelésállomány növekedése a villamos berendezés gyártásban.
4: Idehaza a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit 1,9%-kal haladta meg.
5: Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag eladásokban 20,6%-kal bővült az értékesítést naptárhatástól megtisztított volumene.
4: Nagyot ment márciusban a hazai ipar az előző év azonos időszakához mérten 6,7, az előző hónaphoz képest 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
5: Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás. Az autóipar pedig már segítette a magyar ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábort, a Grálit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és hogy mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
6: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiaárak. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiaárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is, ezért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban. De most ugye, ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a keresztbe. A másik probléma az az európai ipar és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorunk, megérti az ipar a magas energiaárakat, ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
4: Rendkívüli támogatást kezdeményez a fagykárt szenvedett szőlőtermelők számára a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa.
5: A szervezet szakmaközi ügyekért felelős alelnöke elmondta, hogy az agrárkár enyhítési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációval részesüljenek, amennyiben a szükséges bejelentéseket határidőre megteszik. Varga Máté szerint már most biztos, hogy elveszett az idei termés fele.
7: Nagyságrendileg egy másfél hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felső magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz hektárokat, vagy a tokai régióban pár tíz hektárokat érünk csak szerencsére a fagykát, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
4: Az idei nyáron is nehézkes lesz a balatoni turista forgalom kiszolgálása a MÁV számára.
5: Mivel a vasúti kocsik 20%-a hiányzik a forgalom ütemes lebonyolításához, a mozdonyok jelentős része pedig 30-40 éves, sok helyen buszos pótlásra is szükség lesz. Gond van a vasúti pályákkal, és 1000 váltó cseréjére lenne szükség. Meleg Jánost, a vasutasok szakszervezetének elnökét hallják a kocsi problémákról.
8: Nagy baj van, mert nem nagyon lehet beszerezni Európából olyan kocsikat, amik holnapra itt vannak. Tehát, hogyha most lenne 12.000 milliárd forintja mondjuk a MÁV vezetőjének, és bőröndbe kiutazna bárhová, hogy azonnal vegyen kocsikat, ilyen nincsen. Hosszú éveken keresztül elmulasztották ezeket beszerezni. Járműgyártás Magyarországon úgy, ahogy nyögvenyelősen nem tudja biztosítani a megfelelő mennyiségű kocsiknak a kiadását. A kocsik élettartalma nagyon silány, és ráadásul azok a kocsik, amelyeknek a határideje a biztonsági közlekedés szempontjából lejártak és vizsgálatokon kell átesni, azok a jármű javító üzemekben vesztegelnek, mert nem tudták ezt a feladatot teljesíteni.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os erősödésben 136.258 ponton áll. A részvénypiac forgalma néhány perccel nyitás után közelíti a 600 millió forintot. 1,1%-os mínuszban a MOL 4.196 forinton, az OTP 6,1%-kal erősödött 43.000 forintra, a Richter 2,1%-kal csökkent 12.960 forintig, a Magyar Telekom pedig 2,1%-os pluszban 2.526 forinton forog a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A kriptodevizák piacán a bitcoin 2,1%-os mínuszban 81.267 dollárért és 21 centért vásárolható, az Ethereum 7,1%-kal csökkent 2.333 dollárra és 41 centre. A bankközi devizapiacon 1 euró 357 forintba és 36 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 303 forint 98 fillér, egy svájci frank 390 forint és 64 fillér. A lengyel zloty 84 forintba és 46 fillérbe kerül, a cseh korona 14 forintba és 69 fillérbe. Egy angol font 413 forint 65 fillér idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Nyugat-Európában. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 5/10%-kal erősödik, Párizs 2/10%-kal áll a pozitív tartományban, Milánó 4/10, Madrid 6/10%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,5%-os mínuszban 94 dollár 61 centen áll, a Brent jegyzési ára éppen hogy 100 dollár felett, 100 dollár 87 centen, 4/10%-os mínuszban. Egy uncia aranyért 1,1%-os erősödés mellett 4747 dollárt és 70 centet kell fizetni idehaza a bankközi devizapiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Felgyorsult az infláció. A gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban márciusban az energiaárak jelentős növekedése miatt.
5: Az OECD országokban a fogyasztói árak emelkedése 4%-ra gyorsult. A 38 tagállam közül a 33-ban meredek áremelkedést figyeltek meg márciusban. Szlovéniában és Törökországban lassul csak az áremelkedési ütem. Az OECD országokban az energiaárak 8,1%-kal nőttek éves szinten, az élelmiszerek pedig 3,6%-kal drágultak.
4: A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyedében mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, ezt közölte a Poslovni Dnevnik című gazdasági napilap.
5: A légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a tervezett 27 ezer járat 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára emelkedett. A jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be, optimalizálja működését, módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait, növeli hatékonyságát. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait, a Croatia Airlines egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról, a turisztikai szezon ugyanakkor szerintük egyelőre nincs veszélyben.
4: A TV2 elnök vezérigazgatója megerősítette a 444-nek, hogy megszűnik a tények.
5: Vasszini Miklós szerint a csatornánál jelenleg is zajlik a hírműsorok átalakítása, amelyet a márka meggyengülésével indokolt. Az átszervezés a Napló magazinműsort is érintheti, létszámcsökkentés is lehet a kereskedelmi televíziónál. Vasszili Miklós célként jelölte meg, hogy az újonnan induló brendekkel a tanulságok levonását követően a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik át, de az észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján, így a francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-ai fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. A PSG története során harmadszor jutott a döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét. A Veszprém 7 méteresekkel 35-33-ra kikapott a német Füze Berlin otthonában, a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének visszavágóján, ezért 69-68-as összesítéssel elveszítette a párharcot, és idén sem jutott be a kölni 4-es döntőbe. A párharc első mérkőzését múlt szerdán 35-34-re nyerték a bakonyiak hazai pályán. Ma este ugyanebben a sorozatban a Magdeburg játszik az OTP Bank Pikszegeddel, az első meccsen a németek magabiztosan nyertek.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: újság a kötvénypiacon. Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A vonalban itt van velünk Rigó Gábor, a Granit alapkezelő portfólió menedzsere. Szervusz Gábor, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm, nincs a hallgatókat.
1: Nem egészen egy órával ezelőtt hozta nyilvánosságra a KSH a friss kiskereskedelmi adatokat idehaza. Mit látunk, merre haladnak a folyamatok?
2: Igen, itt egyébként mind havi, mind éves alapon kirobbanó volt, lehet így mondani talán a kiskereskedelmi forgalom növekedése hazánkban. Ugye már havi alapon 1,9%-kal nőtt, illetve ami talán még érdekesebb, az a éves alapon pedig 8,2%-kal, itt egyébként az elemzői várakozás az 5,4% volt, tehát azért egy jelentős eltérés, ami egyébként valamennyiben magyarázza is az első negyedéves GDP nagyon nagy mértékű növekedését. Itt ugye már ez több okra vezethető vissza, hogy miért volt a kis kereskedelmi forgalom milyen mértékben növekedve. Az egyik az nyilván itt a választásokhoz kapcsolódóan a 14. havi nyugdíj, fegyverpénz, három gyerekes anyák fokozatos esztiamentességéből is adódott egy elég nagy arányú bevétel, vagy egy elég nagy arányú pénzösszeg itt az első hónapokban az embereknél. A másik pedig az, hogy az alacsony inflációval mellett, ugyebár a nettó reálkeresetek emelkedése is nagyon magas volt, illetve amit fontos kiemelni azért, az hogy az iráni háborúval kapcsolatos, ugyanis csak ugye egy dolgot említsek, és nem menjek nagyon a mélyébe, a meglepetés egyik legfontosabb okoz, hogy az üzemanyagforgalom több mint 20%-os növekedése volt, ezen mögött azért egyértelműen egy kicsit a pánikvásárlás állhat, hiszen itt a márciusban az iráni háború kitörése is volt, illetve már a barátság kőolajvezeték is le volt állva akkor még, és valószínűleg jelentősen feltankoltak azért az emberek. De hogyha a pozitív oldalát akarjuk nézni, akkor a nem élelmiszer üzletek esetében is 8,4%-os volt a bűvölés, és azért ez az a termékcsoport, ahol általában a különböző negatív hírek a legjobban csapódnak le, hiszen ezeket tudják a legkönnyebben a fogyasztók elhalasztani, például amikor magas volt az infláció, akkor azért ez nagyon le volt csökkenve. És itt azért az tekintettel arra, hogy itt a mostani bővülésben azért nagyon nagy szerepet játszott az üzemanyagforgalom növekedés. Ez a szintes képest azért mindenképpen várható némi korrekció következő hónapokban. Ugyanakkor éves alapon a fogyasztás és a kiskereskedelmi forgalom bővülése fenn maradhat, és ez pozitívan járulhat majd hozzá a teljes éves GDP-hez. Itt kockázat talán a leginkább az iráni háború miatt elszálló energiára, inflációs hatása jelentheti, de ez még a mostani jellemzői várakozások szerint nem lesz akkora, hogy ne legyen pozitív reálkereset nettó alapon éves szinten.
1: Az Egyesült Államokból várunk munkaerőpiaci adatokat. Itt mik a várakozások?
2: Igen, itt ugyebár ez majd a mai napon délután fog amerikai idő szerint reggel. Ugyebár holnap lesz a jóval fontosabb non-farm payroll adat, ma pedig a privát szektor, tehát a magánszektori foglalkoztatottsági adat fog megint jönni. Itt egyébként a várakozása, hogy nagyjából az előző hónap tényadatához, amikor is 200 ezer embernek volt folyamatos munkanélküli segélyért folyamatban, ez a 200 ezer környéki adat, ez az idei ebben a hónapban, vagy ezen a héten is megmaradhat. Itt talán a legérdekesebb kérdés az, hogy itt az iráni háború és az ott is elszálló inflációs várakozások, illetve a lefelé módosuló GDP növekedés, az mikor kezdi el majd ténylegesen mutatni a hatását az amerikai piacra, úgyhogy hogyha megnézzük az első várakozásokat, akkor az S&P az az elmúlt két évben folyamatosan új all-time high-okra tör, tehát így nagyon azért a piacon még nem látszik az, legalábbis a pénzpiacokon nem látszik az, hogy itt nagyon nagy visszaesésre számolnának az idei évbe, és itt azért ezek a makroadatok azért kiemelten pontosak lesznek, hogy alátámasztják ezeket a felfokozott várakozásokat, vagy pedig egy picit talán hűtik a kedélyeket, hogy azért a felszín alatt nem feltétlenül van mindenre.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Rigó Gábor volt itt velünk, a Granit alapkezelő portfólió menedzsere. Gábor, nagyon szép napot és eredményes hetet kívánunk a továbbiakra nézve. Jó munkát, szervusz!
2: Köszönöm, itt a felállásra!
0: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Granit alapkezelő. Az érték nem magától terem.

0: reggeli monitor.
1: Azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírus törzset, a Hondius óceán járó két fertőzött utasán. Ezt közölte a Dél-afrikai Köztársaság Fertőző Betegségek Intézete. Mind a Johannesburgban elhunyt holland nő, mind a jelenlegi Johannesburgi Kórház intenzív osztályán lévő brit férfi szervezetében kimutatták a vírustörzset. Az Ország Egészségügyi Minisztériuma bejelentette, hogy folyik a kontaktkutatás, és mostanáig 62 szemét azonosítottak, beleértve az egészségügyi személyzetet is. A szóban forgó emberek jelenleg is megfigyelés alatt állnak, azonban egyelőre senkit nem diagnosztizáltak a vírussal. Az óceánjáról még március elején futott ki az argentinai Ushuaia kikötőjéből, az Egészségügyi Világszervezet pedig a hétvégén jelentette be, hogy az Atlanti óceánon járó hajó három utasa, egy holland házas pár és egy német állampolgár meghalt. A svájci egészségügyi minisztérium közölte, hogy egy szintén az andoki vírustörzssel fertőzött utast már a Zürichi Egyetemi Kórházban ápolnak, és a fertőzött férfi feleségét, aki egyelőre nem mutat tüneteket, elővigyázatosságból karanténba helyezték. Hollandia szintén bejelentette, hogy megkezdte az előkészületeket három fertőzött hazaszállítására, ám részleteket nem árultak el. A

0: Fernando Clavijo, a Kanári-szigetek elnöke azonban már is tiltakozott a terv ellen, és bejelentette, hogy az ügyben találkozót kért Pedro Sánchez kormányfőtől. A hantavírus nagyon magas lázzal, rossz közérzettel, izomfájdalommal jár, fejfájás is jelentkezhet, a betegek vizelete kevesebb lesz. Az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodásuk, azt nem veszik észre. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodást, vese elégtelenséget okoz, a fertőzés érintheti a májat is. Az adatok szerint a hantavírus fertőzés halálozási aránya 10%-os. Korábban úgy tudták, hogy rákcsálók terjesztik, és csak elvétve fertőződnek meg tőle emberek, ezért különleges, hogy most egy emberről emberre terjedő vírustörzset is felfedeztek.
1: Ez a Reggeli Monitor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
1: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:30 van, a bendegúzók, a dalmák, a domíciánok és a gizák ünneplik nevük napját a késsákkal és a napóleonokkal együtt. Isten éltesse őket nagyon sokáig, május 7-én a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok, a legfrissebb információk következnek.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 5%-kal nőttek a feldolgozóipari megrendelések márciusban Németországban.
0: A feldolgozóipar új rendelés állomány növekedéséhez szinte az összes gazdasági ágazat hozzájárult. Különösen kiemelkedett a rendelés állomány növekedése a villamos berendezés gyártásában.
4: A Német Gazdasági Intézet 4%-ra rontotta Németország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az eddig becsült 9%-ról.
0: A Gazdasági Intézet szerint az iráni háború megfojtja a Németország törékeny gazdasági fellendülését, és az emelkedő energiaárak és az ellátási zavarok egy olyan országot sújtanak, amelynek kevés tartaléka maradt 3 év recesszió és stagnálás után. Az idei évre várt szerény bővülést várhatóan főként a kormány fogyasztás és a megnövekedett védelmi kiadások hajtják majd. Az infláció 3% körül alakulhat Németországban, csökkenő foglalkoztatottság, visszaeső beruházások és stagnáló magánfogyasztás mellett.
4: Idehaza a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit 1,9%-kal haladta meg.
0: Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés.
1: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os erősödés mellett 136.061 ponton áll. A részvénypiac forgalma fél órával nyitás után átlépte az 1,8 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 7%-kal csökkent, 4.168 forintnál jár. Az OTP 8%-os erősödésben 43.090 forinton. A Richter 6%-kal csökkent, 12.910 forintra. A Magyar Telekom 2%-kal került feljebb, 2.526 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 357 forint és 19 fillér, egy amerikai dollár 303 forint 66 fillér, egy svájci frank 390 forint és 42 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3%-kal csökken, a frank

0: Kurtidex 2/10, a párizsi Kekkeront 4%-kal erősödik, Milánó 1/10, Madrid 2%-kal korrigál felfelé. Két Oroszországban indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, ezt közölte a lett hadsereg.
1: Az egyik drón egy olajtározónál csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában. Személyi sérülés nem volt. A tűzoltóság nem talált nyílt lángot, de elővigyázatosságból hűtötték az egyik olajtartályt. A létesítményt hőkamerával is átvizsgálták, de nem mutattak ki emelkedett hőmérsékletet. A lett fegyveres erők szóvivője a közszolgálati rádiónak azt mondta, hogy az éjszaka folyamán több előzetes jelzést is kaptak a légtérsértés veszélyéről, amelyek később beigazolódtak. A hadsereg mobil légvédelmi egységeket aktivált, riasztották a NATO balti légtér rendészeti misszióját is. A Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint további katonai egységeket vezényeltek a keleti határmenti légvédelem megerősítésére.
0: Az orosz külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget, hogy evakuálják kijevi diplomatáikat, Moszkva ugyanis elkerülhetetlen válaszcsapást mérne az ukrán fővárosra, ha Ukrajna támadást indítana a május 9-i oroszországi ünnepségek ellen.
1: Maria Zaharova külügyi szóvivő a figyelmeztetést azzal indokolta, hogy az orosz vezetés szerint Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napja alkalmából tartott moszkvai megemlékezéseket. A szóvivő kijelentése egybecseng az orosz védelmi minisztérium korábbi hivatalos figyelmeztetésével. A tárca már napokkal ezelőtt jelezte, hogy információik szerint ukrán támadás fenyegeti a II. Világháború lezárásának emléket állító, az oroszok számára fontos ünnepet.
0: Egyre többen menekülnek Maliból, mivel fegyveres lázadók vették át az ellenőrzést a nyugat-afrikai ország északi részének több stratégiai fontosságú pontja felett.
1: A Migráció Kutatóintézet igazgatója azt mondta, hogy még ha a felkelőknek sikerül az állam csinnyel hatalomra jutott katonai kormányzat megbuktatása és előzése, akkor sem várható nyugalom a térségben, tovább nőhet a menekülők száma. Marsai Viktort hallják.
2: Gondoljunk arra, hogy az egész régió egyébként a terrorizmus melegágya, és azért Mali még az előbbi kettő között a pozitív forgatókönyv esetén is azért egy ilyen safe-havenként, tehát egy biztos háttérként fog működni ezeknek a mozgalmaknak a számára. Tehát ez borítékolható, a harcok esetén pedig hát még nagyobb nyomás lesz a lakosságon, hogy eljöjjenek. Azért az intő példa, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a Maliból történő érkezés számok egyrészt ugye a régió államaiban menekültekként, de hát az Európa fele is, a Nyugat-Afrika és a Nyugat-Mediterrán útvonalon azért a mali állampolgárok volt ilyen őszak, mikor a legnagyobb kérelmező számot jelentették az érkezők között.
3: Időjárás jelentés.
1: Napközben felhős idő várható, majd délutántól elkezd felszakadozni nyugat felől, és egyre nagyobb területen kisüt a nap, leginkább a Dunántúlon. Az ország keleti és délkeleti felén záporok, zivatarok lehetnek. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk lesz, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Van, ahol 90, van, ahol csak 10%-os kárt okozott a tavaszi fagy a szőlőtermesztőknél, mindez jelentős hozamkiesést okoz majd a boros gazdáknak, akad, aki egyáltalán nem tud új bort készíteni. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnöke azt mondja, már biztos, hogy átlagban elveszett az idei termés fele. Az agrárkár enyhítési rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett termelők részleges kompenzációt kapjanak, viszont a gyümölcsösökben is komoly fagykárokkal néznek szembe a termelők, ezért további állami beavatkozásra is szükség lehet. Varga Mátét Lakatos László kérdezte a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor!
2: Május 1-e fekete nap volt a hajósbajai borvidéken. Hírek szerint csak nem a teljes idei termésnek a nagy része megsemmisült a fagykár miatt. Ez az egy borvidék volt érintett ilyen súlyosan, vagy máshol is vannak hasonló fagykárok?
3: Igen, hát sajnos a fagykár nem csak a hajósbajai borvidéket érintette, hanem szinte az egész országot, de azt lehet mondani, hogy a legjelentősebb mértékben a Duna borrégiót, tehát a hajósbajai, a kunsági, illetve a csongrádi borvidékeket. Itt szinte a termőterületek 90%-án közel 90%-os fagykár keletkezett összesítésben, ami azt jelenti, hogy sajnos nagyon sok terület 100%-osan elfagyott ezeken a területeken. Kollégákkal beszélgetve sajnos azt kell mondjam, hogy az elmúlt 20, sőt 30 évben ilyen mértékű fagykárral senki nem találkozott. Egy nagyon nagy kihívás elé fogja állítani a termelőket. Az adatok összegyűjtése egyébként még jelenleg is folyamatban van. Nagyon sok adat érkezett már be a fagykárokról, kárbejelentés a hegyközségi rendszerbe. Az összesítés alapján a tegnapi nappal több mint 19.700 hektárt érintett az erzsélyei fagy.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken a szőlő már nem tud regenerálódni egyáltalán?
3: Ez egy tavaszi fagykár, ez azt jelenti, hogy a szőlő hajtásai azok, amik közel 100%-ban elfagytak. Ugye ez azt jelenti, hogy ez a puha hajtásállomány, illetve levélállomány, ami nedvességgel telítve van, ennek a sejtszerkezete, szövetszerkezete károsult olyan mértékben, hogy ezek a kis hajtások, ezek gyakorlatilag megsemmisültek. A szőlőnövény, amennyiben a fás része nem károsodott, ez talán nem következett be, bár biztosan nem állíthatjuk. Kisebb területeken voltak sajnos mínusz 5 fok alatti hőmérsékletek is, és nagyon hosszú ideig, több órán keresztül. De bízunk abban, hogy a fás részek nem károsodtak. Ebben az esetben a szőlőnövény tud regenerálódni, az alvórügyekből, vagy úgynevezett mellékrügyekből ki tud hajtani. Nyilván ez egy jó pár hetes késést jelent, viszont a legtöbb szőlőfajta az alvórügyekből nem hoz már termést. Tehát itt egy zöld tömeget kinevel, a növény a túlélését biztosítja, viszont terméssel még a termést hozó fajtáknál is maximum egy 20-30%-kal lehet számolni, de mondom, nagyon sok fajta abszolút nem hoz termést az alvórügyekből. Tehát összességében ez azt jelenti, hogy ugye Magyarországon a szüretelt szőlőterület az ilyen 50-55 ezer hektár között szokott lenni, amely területekből a Duna borrégió területeit, kiemelve a kunsági borvidéket, a nagyobb termés átlagú területek. Hát jelen pillanatban alsó hangon sajnos egy 40-50% körüli terméskieséssel kell számolni a gazdatársadalomnak, a szőlészeteknek és a borászatoknak egyaránt. Ugye ennek nem csak a növényre nézve vannak sajnos következményei, hanem a termelőkre nézve is. Hát ezek jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehezen felbecsülhetők és nagyon szerteágazóak.
2: Ezek szerint, ha innentől kezdve minden rendben van, akkor is maximum 50%-os terméksátlag lehet országosan, átlagosan.
3: Igen, hát ha innentől kezdve minden rendben van, és hangsúlyozom, hogy ha minden rendben van, bár ugye nagyságrendileg egy másfél hónapja nem volt normális csapadék a szőlőtermőterületek túlnyomó részén, tehát az aszály már az ültetvényekben is kezd érezhetővé válni, és ha nem lesz növényvédelmi probléma, ha nem lesznek jégkárok, esetleg még május elején további fagyok, tehát akkor is országos szinten egy 50%-osnál nagyobb termés már nem várható. Ugye nyilván ez borvidékenként eloszlik, mert például a felső magyarországi régióban, vagy a tokai régióban ott jóval kisebb fagykárokat regisztráltak, ott pár száz hektárokat, vagy a tokai régióban pár tíz hektárokat érint csak szerencsére a fagykár, de értelemszerűen országos szinten sajnos hatalmas a probléma.
2: Egyébként vannak olyan állapotban a magyar borászatok és szőlőtermelők, hogy egy ilyen évet túléljenek? Mert évek óta arról beszél minden egyes szakember, hogy egyre nehezebb szőlővel, borral foglalkozni a piaci körülmények és egyéb okok miatt, áremelkedések miatt, munkaerő, drágulás miatt. Egy ilyen év az milyen folyamatokat indíthat el?
3: Nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, és összefoglalva talán azt lehet mondani, bár biztos, hogy nem mindenkire egyformán vonatkozik, hogy a szőlőtermesztők egy elég jelentősen kivéreztetett helyzetben találkoztak ezzel a katasztrofális fagykárral. Bár tavaly a szőlőárak némelyest pozitív irányba kompenzálódtak az előző évekhez képest, de ettől függetlenül még mindig egy alacsony szőlő és sajnos ezzel párhuzamosan alacsony borár szinttel tudunk Magyarországon dolgozni. A termesztők egy némelyike biztos, hogy át tud vészelni egy ilyen esztendőt nagy nehézségek árán, de az is biztos, hogy lesznek olyanok, akiknek ez katasztrofális következménnyel járhat. Annál is inkább, mert ugye a szőlő az egy olyan növény, ellentétben a szántóföldi kultúrákkal vagy egy pár gyümölcsel, amely bár újrahajt egy ilyen fagykár után, és említettem, hogy termés nem biztos, hogy hoz, vagy csak nagyon minimálisat, de a művelését az gyakorlatilag ugyanúgy folytatni kell. Tehát a növényvédelmet egy alapszinten meg kell tenni, a sorajművelési munkákat, a talajmunkákat ugyanúgy meg kell tenni, tehát egy elég jelentős művelési költséggel jár a szőlőültetvényeknek a művelése, hiszen hogyha ezt elhagyjuk, akkor a következő évre nem lesz a megfelelő vesszőállomány, ami majd a termőalapokat tudja biztosítani. Tehát mindenképpen szükség lesz valószínűleg egy kárenyhítési csomagra, ami egyébként jelenlegi jogszabályi környezetben is rendelkezésre áll, hogy ennek az összege elégséges-e ehhez. Tudva azt, hogy egyébként a kunságban, illetve az ország több területén a gyümölcsösöket, szántóföldi kertészeti kultúrákat is jelentős fagykárok érték, ez nem biztos. Hát itt majd egy nagyon komoly kihívás elé áll az agrárkormányzat, hogy esetleges segítségnyújtással a károsultak rendelkezésére tudjon állni.
2: És akkor ugye van itt még egy probléma, illetve mostantól azt gondolom, hogy ezzel is kell számolnunk, ez az aranyszínű sárgaság, amely majd csak most deríthető ki, ahogy elkezd zöldülni a szőlő, hogy ez mennyire érinti az állományt. Önök hogy becsülik, mekkora területeket érinthet ez a betegség?
3: Az aranyszínű sárgaság betegség ugye 2013 óta van igazoltan jelen Magyarországon, igaz, hogy akkor csak pár borvidéken detektálták. A 2025 őszi felderítések során a 22 borvidék közül 21 borvidékről érkezett igazolt minta. Vannak olyan borvidékek, Zala, Balaton északi oldalán egy-két borvidék, illetve Sopron, ahol kicsit nagyobb mértékben találták meg a fertőzést, tehát Zalában sajnos elég súlyos mértékben, a többi borvidéken elszórtan. Ez nem azt jelenti, hogy a betegséggel nem kell foglalkozni, a terjedésének az exponenciális mi volt a miatt, a kockázat nagyon nagy, és biztos, hogy egy olyan termelőnek, aki terméssel, tehát árbevétellel már nem számolhat az ültetvényén, nagyon nagy plusz terhet fog jelenteni a rovarölőszeres lédekezés, illetve a betegtőkék kivágása, hiszen ez óhatatlanul egy többletköltséget jelent minden termelő részére. Ettől függetlenül ezt a feladatot nagyon fontos lenne elvégezni azokban az ültetvényekben is, ahol fagykár történt. Itt bíznunk kell a termelőknek a felelősség tudatában, illetve bíznunk kell azokban a dotációs rendszerekben, amelyeket az agrár szakigazgatás biztosít a kormányzat vagy az Európai Uniós forrásokból a Florence Doré elleni védekezésben. Összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ez alapvetően, ha szabad így fogalmazni, sajnos csak tetézi a bajt ezeknél az ültetvényeknél, és tényleg csak bizalommal lehetünk a gazdatársak felé, akik ilyen fagykárt szenvedtek, hogy a hatalmas anyagi kár ellenére is be fogják vállalni a védekezést.
2: És akkor a piac sem kedvez igazán a bornak, ugye erről már többet beszéltünk, hogy egyre kevesebb bort fogyasztunk, a fiatalok nem is annyira boroznak, inkább a tömény felé fordulnak, vagy egyáltalán nem is isznak, inkább ez a trend. Ezek szerint akkor árat sem nagyon lehet emelni. Az mondjuk a fogyasztóknak talán jó hír lehet, hogy nem drágul jelentősen a bor. Hogy látja most tudva, hogy még előttünk áll tulajdonképpen az egész szezon, hogy ez az árakra milyen hatással lehet?
3: Hát bevallom őszintén, hogy bár a Hegyhőség Nemzeti Tanácsának a szakmaközi alelnöke vagyok, de erről nem mernék előzetesen nyilatkozni, hiszen ez egy annyira összetett mátrix a szőlő és borárak alakulása. Ugye alapvetően egy egyszerű logikát követve azt gondolhatná az ember, hogy ha egy termékből hiány lép fel, akkor automatikusan jelentős áremelkedés következik be. Ugye ezeket sajnos némelyest kompenzálja, illetve megcáfolja az, hogy a 25-ös szüretből valamennyivel nagyobb borkészlet van benne egyébként a pincékben, mint szokott lenni, illetve az, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy egy nyitott Európai Uniós és világpiacon dolgozunk, tehát elvileg szabadon tud beáramlani és kiáramlani is a must, illetve a bor az országba. Nem tudjuk még jelen pillanatban felmérni, hogy azok a pincészetek, akik károkat szenvedtek, majd milyen csatornákról fogják tudni megoldani a hiányzó alapanyag pótlását, illetve hogy milyen készletekkel rendelkeznek, hiszen értelemszerűen a készleteket nem pincészetre bontva, hanem borvidéki szinten tartjuk nyilván. Én úgy gondolom, hogy a borászatokat is egy hatalmas kihívás elé fogja állítani a hiányzó alapanyagnak a pótlását. Ismerve a hazai, illetve a nemzetközi piacokat, különösen azoknak a borászatoknak lesz ez nagy kihívás, akiknek minőségi magyar szőlőfajtákra vannak kiépített értékesítési csatornáik, hiszen mondjuk egy cserszegi fűszerest, egy írsai olivért, vagy mondhatnék akár egy ezerjót is, azt nem lehet pótolni akármelyik borvidékről se Magyarországon, se pedig a nemzetközi piacokról, hiszen ezek a fajták, például az ezerjó Magyarországon is csak pár borvidéken van termesztve, illetve azok a magyar fajták, amiket említettem, azok pedig csak a hazai szőlőtermelőktől szerezhetők be. Nyilván a lédikborok piacán dolgozó pincészeteket egy egész más kihívás elé állítja. Nem tudjuk még megjósolni, hogy mit fog hozni a piac, illetve hogy pontosan hogyan fogják tudni lereagálni a pincészetek. Nagyon szerteágazó. Amiről például még nem beszéltünk, jelentősen fogja befolyásolni ez a káresemény a munkaerő piaci kérdést is, hiszen a szőlőágazat egy nagyon nagy jelentős foglalkoztató a nyári idény munkák során, hiszen a szőlő egy nagy kézi munkaigényű növény, és biztos, hogy most, akinek termése nincsen, az a kézi munkákat is csak jóval szerényebb mértékbe fogja elvégezni, illetve igénybe venni. Tehát azoknak a családoknak is kihathat az életére, akik munkavállalóként dolgoztak ezekben az ültetvényekben.
2: Ugye évről évre egyre többször hallunk arról, hogy egyre kevesebb a megbízható kézi munkaerő a szőlőkben, ez a borászok egyik, a sok közül egyik problémája. Ha mondjuk egy évben kevesebb alkalmazottat foglalkoztatnak, az járhat azzal a veszéllyel, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy akkor erre nem számítanak, inkább mással foglalkoznak, vagy azokon a vidékeken nagyon nincs más lehetőségük.
3: Én úgy gondolom, hogy a kérdésfeltevésben már félig meg is válaszolt a kérdést, tehát az a munkaerőszegmens, aki a szőlészetekben dolgozik, jellemzően erre az ágazatra és erre a munkatípusra specializálódott. Én attól nem tartanék, hogy másik ágazatok felszippantanák ezt a munkaerőt. Egyrészt a munkaerő lokális mi volt amiatt, másrészt pedig a szakképzettség véget. Nyilván előfordulhat, hogy egy része más ágazatokban lesz kénytelen tevékenykedni, de szerintem akik alapvetően a kertészet idénymunkákkal foglalkoztak brigádok, ők ezzel is fognak foglalkozni, de biztos vagyok benne, hogy az idei évben egy nehezebb esztendő áll előttük.
4: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban változatlanul lassulást tapasztalhatnak az M1-es, M7-es közös bevezetői szakaszán a Virágpiactól és a folytatásban a Budaörsi úton is torlódásra kell számítani. Szintén lassan halad a sor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton a közös csomópont előtt, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, akadozik az előrejutás az Erzsébet híd Kossuth-Lajos utca útvonalon is. Szintén telített a Károly körút az Asztória előtt, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út az Erzsébet tér előtt, a Tököli út befelé a Baross tér előtt, és tovább a Rákóczi úton. Szintén nehéz az előrejutás. A Soroksári úton is fennakadást tapasztalhatnak a Boráros térhez közeledve, és a Közraktár utca is csak lassan járható. Telítettek a sávok a Nagykörúton az Üllői út és a Blaha-Lujza tér közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, az M3-as bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt, és az M5-ösön befelé a határúttól. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 10 óra van, a hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok, ezek pedig a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Németországban 5%-kal nőttek a feldolgozóipari megrendelések márciusban.
8: A feldolgozóipar új rendelésállomány növekedéséhez szinte az összes gazdasági ágazat hozzájárult. Különösen kiemelkedett a villamos berendezés gyártás Németországban.
7: A Német Gazdasági Intézet 4%-ra rontotta Németország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az eddig becsült 9%-ról.
8: A Gazdasági Intézet szerint az iráni háború megfojtja a Németország törékeny gazdasági fellendülését, és az emelkedő energiaárak és az ellátási zavarok egy olyan országot sújtanak, amelynek kevés tartaléka maradt 3 év recesszió és stagnálás után. Az idei évre várt szerény bővülést várhatóan főként a kormányzati fogyasztás és a megnövekedett védelmi kiadások hajtják majd. Az infláció 3% körül alakulhat Németországban, csökkenő foglalkoztatottság, visszaeső beruházások és stagnáló magánfogyasztás mellett.
7: Negyedik éve tart a visszaesés az építőiparban az euróövezetben.
8: Áprilisban 41,7 pontra romlott az euróövezeti építőipar beszerzési menedzserindexe a márciusi 44,6 pontról. Az ágazaton belül továbbra is a lakásszektor teljesített a leggyengébben. A vizsgát mindhárom euróövezeti országban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tovább romlott az ágazat teljesítménye.
7: Idehaza a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit 1,9%-kal haladta meg.
8: Az élelmiszer és élelmiszeri jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene.
7: Nagyot ment márciusban a hazai ipar az előző év azonos időszakához képest 6,7, az előző hónaphoz mérten 3,1%-kal bővült az ipari termelés.
8: Jól teljesített valószínűleg az akkumulátoripar, mert komolyabban bővült a villamos berendezés gyártás, az autóipar pedig már segített az ipar teljes kibocsátásán. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát kérdeztük arról, hogy idén mikorra találhat magára a magyar ipar, és mennyire befolyásolja ezt az iráni válság.
9: Ami viszont valóban probléma, az a közel-keleti helyzet, illetve az ebből fakadó energiátok. Márciusban és áprilisban ez még leginkább csak az energiárakat érintette, de nyilván ez előbb-utóbb be fog jönni az ipartermékek árába is. Azért a termelői árakban már kezdett megjelenni márciusban. Na most ugye, ha magasabb az ár, akkor alacsonyabb a keresztbe. A másik probléma az az európai ipar, és így a magyar ipar energiaintenzitása, illetve hát az, hogy emellé ugyanígy saját energiánk, tehát importra szorulunk, megérti az ipar a magas energiárakat. Ez egy fokozatosan megjelenő hatás lesz.
7: Tovább nőtt a kiadott építési engedélyek száma idén az első negyedében idehaza, és 4,3%-kal több új lakás épült, mint egy évvel korábban.
8: A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. Koi Lászlót, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökét hallják.
10: A újonnan épült és használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes többlakásos épületben, és egy kicsi része pedig lakóparkban került átadásra. Azáltal, hogy a családi házas lakások aránya magas vagy kicsit növekedett is, így az átlagos négyzetméter is növekedett, 4,3 négyzetméterrel nőtt, 99 négyzetméteresre az átlagos nagyság egy lakóingatlannak. Ott, ahol ingatlanfejlesztők építenek, jellemzően Budapesten, inkább a kisebb alapterületű lakások, amelyekre kereslet van. Ezek 35 és 45 négyzetméter közötti nagyságrendű egy-másfél szobás lakások.
7: Az idei nyáron is nehézkes lesz a balatoni turistaforgalom kiszolgálása a MÁV számára.
8: Mivel a vasúti kocsik 20%-a hiányzik a forgalom ütemes lebonyolításához, a mozdonyok jelentős része pedig 30-40 éves, sok helyen buszos pótlásra is szükség lesz. Gond van a vasúti pályákkal, és 1000 váltó cseréjére lenne szükség. Meleg Jánost, a Vasútasok Szakszervezetének elnökét hallják a kocsi problémákról.
11: Nagy baj van, mert nem nagyon lehet beszerezni Európából olyan kocsikat, amik holnapra itt vannak. Tehát, hogyha most lenne 12.000 milliárd forintja mondjuk a MÁV vezetőjének, és bőröndbe kiutazna bárhová, hogy azonnal vegyen kocsikat, ilyen nincsen. Hosszú éveken keresztül elmulasztották ezeket beszerezni. Járműgyártás Magyarországon úgy, ahogy nyögbenyelősen nem tudja biztosítani a megfelelő mennyiségi kocsiknak a kiadását. A kocsik élettartalma nagyon silány, és ráadásul azok a kocsik, amelyeknek a határideje a biztonsági közlekedés szempontjából lejártak és vizsgálatokon kell átesni, azok a jármű javító üzemekben vesztegelnek, mert nem tudták ezt a feladatot teljesíteni.
0: Tőzsdehírek.
7: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX mindössze 1%-os erősödés mellett 135.916 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 2,9 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 7%-kal csökkent 4.168 forintra, az OTP 0,5%-os pluszban 42.980 forintnál jár. A Richter 1%-kal került lejjebb és 12.980 forinton jegyzik, a Magyar Telekom 3%-os mínuszban 2.512 forintért elérhető a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 81.568 dolláron és 88 centen áll 2%-os pluszban, 2%-os csökkenés mellett az Ethereum 2.344 dollárért és 97 centért vásárolható. Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 357 forintba és 31 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 303 forint 68 fillér, egy svájci frank 390 forint és 49 fillér, az angol font árfolyama 413 forint 69 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%-kal csökken, a frankfurti DAX ugyanennyivel emelkedik. A párizsi CAC 7%, Milánó 2%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 2%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI hordonként 1,7%-os mínuszban 93 dollár 50 centen, a Brent jegyzési ára 1,4%-kal csökkent 99 dollár 71 centre. 1,3%-kal erősödik az arany, uncianként 4753 dollárba kerül jelenleg a sárga nemes fém. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Ukrán drónok éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a moszkvai területen található Narofominskban.
8: A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat, a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztó központjaként működik. Ukrajna az utóbbi hetekben rendszeresen mért csapásokat orosz katonai és energetikai infrastruktúrára.
7: Az amerikai haditengerészet az ománi öbölben működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, amely megpróbált áthaladni az amerikai tengeri blokkád vonalán.
8: A hajó legénysége figyelmen kívül hagyta az amerikai részről érkezett jelzést, figyelmeztetést, ezért egy F-18-as Super Hornet vadászgép géppuska rendszerével több sorozatot leadva tette működésképtelenni a tanker kormánylapátját. Az amerikai hadsereg arra hívta fel a figyelmet, hogy változatlanul érvényben van az Egyesült Államok által bevezetett Irán elleni tengeri blokkád.
0: Időjárás jelentés.
8: Felhős időjárás várható, amely a délutáni órákra szakadozhat fel. A Nyugat-Dunántúlon lehet először napsütés. Napközben keleten, délkeleten, záporokra, zivatarokra kell számítani, időnként élénk széllel. A csúcshőmérséklet 20-25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Tovább nőtt a kiadott építési engedélyek száma idén az első negyedévben, és 4,3%-kal több új lakás épült, mint egy évvel korábban. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2%-kal vettek több lakást használatban, mint 2025 első negyedévében. Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke azt mondja, hogy az értékesítési célra épített lakások aránya 66, a saját célra építetteké 34% volt. Kói Lászlóval Lakatos László beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: A KSH adatai szerint 4,3%-kal több új lakás épült 2026 első negyedévében, mint egy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy magára talált az építőipar?
3: Az építőipar összességében nem talált magára. Régóta mondjuk, hogy egy kitörési pont 2026-ban az a lakásépítés lehet, és ez igazolódik is. Meggyőződésem, hogy a Otthon Start program eredményeképpen növekednek ezek a lakásszámok, leginkább ugye az újonnan engedélyeztetett lakásszám az pedig rendkívüli szépen alakul, hiszen 64%-kal több jogerős építési engedélyt, illetve építési bejelentést lehetett regisztrálni ebben az időszakban, mint egy évvel korábban.
2: És területileg ez hogy oszlik el? Ugye Budapest az mindig is jelentős újépítésű lakás állománnyal rendelkezett, már a többi helyhez képest. Ez most átalakult, vagy továbbra is a főváros vezeti a sort?
3: Az Otthon Start programra leginkább a nagy ingatlanfejlesztők voltak felkészülve, és gyorsították föl a folyamatban lévő kivitelezéseket, és ez Budapestre jellemző, tehát azt lehet mondani, hogy az újonnan átadott növekmény jelentős része lakásszám tekintetében az Budapesten van. Ugyanakkor, hogyha a kiadott jogerős építési engedélyeket nézzük, vagyis a jelenleg folyamatban lévő lakásépítéseket, az az ország egész területén úgy nagyjából egyenletesen eloszlik, mindenhol, mindenféle település típust is figyelembe véve növekedést tapasztalható.
2: Elsősorban milyen lakások épülnek? Milyen szobaszámmal, milyen elosztású lakásokat építenek?
3: Szakmai szempontból lényeges változás egyelőre nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk a újonnan épült és használatba vett lakások 54%-a családi házban, 42%-a többszintes többlakásos épületben, és egy kicsi része pedig lakóparkban került átadásra. Ami fontos, hogy azáltal, hogy a családi házas lakások aránya magas, vagy kicsit növekedett is, így az átlagos négyzetméter is növekedett, tulajdonképpen 4,3 négyzetméterrel nőtt, 99 négyzetméteres az átlagos nagysága egy lakóingatlannak, amit most ebben a hónapban adtunk át.
2: Persze, ha árnyaljuk a képet, akkor a nagyvárosokban, a lakóparkokban, illetve leginkább az ilyen többlakásos társasházakban valószínű, hogy kisebbek. Akár a helyiség méretek is, meg a lakások is.
3: Igen, ez így van. Ott, ahol ingatlanfejlesztők építenek, és keresik a vevőt, és jellemzően Budapesten, itt inkább a kisebb alapterületű lakások az, amelyekre kereslet és kínálat is ugye egyaránt van. Ezek durván 35 és 45 négyzetméter közötti nagyságrendű egy-másfél szobás lakások, a családi házak méretére pedig azért átlagosan a 120 négyzetméter a jellemző, és akkor melyikből mikor mennyi épül, ezeknek a számtani kombinációjából kijön ez az átlag négyzetméter, hogy közel 99 négyzetméteres az átlagos nagyságrendje azoknak a használatba adott lakásoknak, amit 2026 első negyedévében adtunk át.
2: Egy picit az építőipari cégek helyzetéről is beszéljünk ennek kapcsán. Tegnap beszélgettem az Optán szakemberével, és ugye ő elmondta, hogy sokkal több építőipari cég szűnik meg, mint amennyi alakul. És ez az első negyed évben különösen igaz volt, miközben ugye az új cég alapítások historikusan is nagyon alacsonynak számítanak, tehát mintha a céges formát nem választanák szívesen, viszont átmentek a vállalkozók egyéni vállalkozóba. Ez mivel indokolható, miért döntenek így az építőipari szakemberek, vállalkozók?
3: A beszélgetésünket is ezzel kezdtük, hogy az építőipar összességében nincs jó helyzetben. 2026 egy nagyon nehéz éve lesz neki, azzal együtt, hogy a lakásépítés az egy kitörési pont tud lenni bizonyos vállalkozások részére, de a szakmában összességében van 140 ezer vállalkozás, ebből most kerekítve körülbelül 60 ezer lehet a társas vállalkozás, és az összes többi az egyéni vállalkozó vagy önfoglalkoztató, és azt olvasható ki ezekből a számokból, hogy csökken a társas vállalkozásoknak a száma, ami azért adózási, adminisztrációs, foglalkoztatási szempontból is egy jóval kiegyensúlyozottabb piaci körülményt igényel, mint az, amikor egyéni vállalkozó vagyok, és ugye kedvezőbb adózási körülmények közé is lehet kerülni, nem kell alkalmazottakkal, foglalkoztatottakkal sok esetben foglalkoznom, mert csak önmagamat foglalkoztatom, így jobban át tudom vészelni azokat az időszakokat, amikor nincs munkám, és 2026 az egy ilyen piaci körülmény, hogy különösen a mikro- és kisvállalkozói körben a vállalkozások egy része nem látja azt, hogy folyamatosan hogyan lesz munkával ellátva, és ez a piaci helyzet tükröződik vissza a legfrissebb jelentésben is.
2: Ezek az építési engedély számok, amelyeket most az imént említettünk, ezek sem adnak bizakodásra okot, hiszen ezeket majd most kezdik építeni, és ön is mondta, hogy gyakorlatilag szépen elosztik az országban, tehát gyakorlatilag minden vidéken lesz munkájuk az építőipari szakembereknek.
3: Bizakodásra ad okot a vállalkozói kör egy részének, és én arra is számítok, hogyha ez a program fönnmarad, és az új kormány miért ne tartaná jónak ezt a programot, akkor az év második felétől a társas vállalkozásoknak a száma az akár növekedhet is abban a körben, akik lakásépítéssel foglalkoznak, generál kivitelezéssel, illetve szakcégek, akik oda bedolgoznak. De itt a múlt év és ennek az évnek az indulása az még nagyon-nagyon sok mikro- és kisvállalkozót nehéz helyzetben ér, és jelen pillanatban a vállalkozások számának a csökkenését éljük meg.
2: Na most ettől hangos mostanában a média a választások óta, hogy a benn ragadt Európai Uniós pénzeket megpróbálja az új kormány megszerezni, és ezek jelentős része fejlesztésekhez kapcsolódik, vagy kapcsolódhat. És akkor itt már nem csak lakásépítésről, hanem egyéb mélyépítés és egyéb állami megrendelésekről is szó lehet. Erre mikortól számítanak, vagy számíthatnak az építőiparban dolgozók? Ön például mikortól számít erre?
3: Az EVOS számításai szerint körülbelül 2000 milliárd forint lehet az a Brüsszelben beragadt forrásokból, amit közvetlen építési célra, építési feladatra kellene elkölteni, vagy lehetne elkölteni az oda benyújtott különböző programok mentén. Ugye mindennek egy komoly időbeli kifutása van, mert hogyha ezeket a forrásokat jóvá hagyják a részünkre, még akkor is nagyon sok olyan feladat van, amely engedélyezési tervdokumentáció vagy kivitelezési terv mélységben még nincsenek előkészítve, tehát azt a hazai vonatkozó jogszabályoknak megfelelően még aztán közbeszereztetni, versenyeztetni is kell, és azután lehet leszerződni ezekre a munkákra. Én arra számítok, hogy ezzel normál körülmények között az év jelentős része el fog telni, és a mi szerződéseink azok az év utolsó negyedében lesznek olyan helyzetben, hogy tudunk dolgozni ezeken a munkákon, és legkorábban az építőipar teljesítményében, teljesítési számaiban 2027 év elején tud megjelenni.
0: Reggeli Monitor.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az MVM csoport meghirdeti a Varázskastély titkai elnevezésű rajzpályázatot. Rászoruló gyermekek gyógyításával, fejlesztésével és oktatásával foglalkozó szervezeteknek szóló felhívásunkon 16 intézmény nyerheti el az MVM támogatását. A gyermekek az általuk elképzelt Varázskastély és a falai közt megvalósuló csodák megörökítésével jelentkezhetnek a pályázatra. Részletek az mvmélménynap.hu weboldalon. MVM. Értünk a jövőért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Németországban 5%-kal nőttek a feldolgozóipari megrendelések márciusban. Az ágazat új megrendelésállomány növekedéséhez szintén az összes gazdasági szektor hozzájárult. Különösen kiemelkedett a rendelésállomány növekedése a villamos berendezések gyártásában. Negyedik éve tart a visszaesés az építőiparban az euróövezetben. Áprilisban 41,7 pontra romlott az euróövezeti építőipar beszerzési menedzser indexe a márciusi 44,6 pontról. Az ágazaton belül továbbra is a lakásszektor teljesített a leggyengébben. A vizsgát mindhárom euróövezeti országban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tovább romlott az ágazat teljesítménye. Ukrán drónok éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak a moszkvai területen található Narofominskban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az Orosz Védelmi Minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Ukrajna az utóbbi hetekben rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és energetikai infrastrukturális létesítményekre. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyedében mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt, ezt közölte egy helyi gazdasági napilap. A cég kereskedelmi igazgatója azt mondta, a tervezett 27 000 járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára nőtt. Hozzátette, a jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak világszerte. A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelési akciót vezetett be, optimalizálja a működését, egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. 15 évre csökkentette egy dél-koreai felleviteli bíróság Han Duk-su volt miniszterelnök börtönbüntetését, amelyet azért szabtak ki rá januárban, mert bűnrészesnek találták a szükségállapot 2024. decemberi bevezetésében. Jun Suk-jol volt dél-koreai elnök akart még 2 évvel ezelőtt szükségállapotot az országban. Az intézkedés hatálya mindössze néhány óráig tartott, mert a parlament megszavazta a rendkívüli jogrend feloldását, majd az elnök elleni alkotmányos vádeljárást is. Junt ezt követően elmozdították hivatalából, lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek, illetve február közepén életfogytiglani börtönre ítélték. Átfogó reformokat sürgetett az Európai Unió külpolitikájában a német külügyminiszter. Egyebek mellett az egyhangú döntéshozatal megszüntetését. Egy berlini alapítvány rendezvényen beszélt arról, hogy a biztonságpolitikai kérdésekben a vétójog egzisztenciális veszélyt jelenthet, ezért a jövőben minősített többségi döntéshozatalt vezetne be.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenés mellett 135.662 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 4,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1,6%-kal csökkent 4.120 forintra. Az OTP 7,1%-os pluszban 43.050 forinton áll.

0: a Richter 0,7%-kal csökkent 12.900 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-kal ment lejjebb és 2.518 forinton jegyzik. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 357 forintba és 26 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 303 forintot és 49 fillért kérnek, egy svájci frankért 390 forintot és 39 fillért kell fizetni. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,4%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,2%, a párizsi CAC 40 0,4%-kal erősödik. A milánói börze 0,1%, a madridi IBEX 0,2%-kal áll a pozitív tartományban.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időnk lesz, a Dunántúlon lesz majd egyre nagyobb területen napsütés, több helyen nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, estére a csapadékos zóna súlypontja észak-keletre helyeződik át. A szél megélénkül. A hőmérséklet napközben 20 és 25 fok között alakul. Ennyi fért már a reggeli monitorba, megköszönöm egészen fél héttől fél tizenegyig tartó figyelmüket, a szerkesztő egyben hírszerkesztő Nagy Károly nevében is Németh Lászlót hallották. Holnap reggel fél hétkor M. Szűcs Péter várja majd önöket. Viszont hallásra!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk önöket minden hétköznap fél hét és fél tizenegy között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Németországban 5%-kal nőttek a feldolgozóipari megrendelések márciusban. A feldolgozóipar újrendelés állomány növekedéséhez szinte az összes gazdasági ágazat hozzájárult. Különösen kiemelkedett a rendelés állomány növekedése a villamos berendezés gyártásában. A Német Gazdasági Intézet 4%-ra rontotta a Németország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az eddig becsült 9%-ról. A Gazdasági Intézet szerint az iráni háború megfojtja a Németország törékeny gazdasági fellendülését, és az emelkedő energiárak és az ellátási zavarok egy olyan országot sújtanak, amelynek kevés tartaléka marad 3 év recesszió és stagnálás után. Az idei évre várt szerény bővülést várhatóan főként a kormányzati fogyasztás és a megnövekedett védelmi kiadások hajtják majd. Az infláció 3% körül alakulhat Németországban, csökkenő foglalkoztatottság, visszaeső beruházások és stagnáló magánfogyasztás mellett. Kijöttek a legfrissebb kiskereskedelmi adatok idehaza. A kiskereskedelem elég jól teljesített, mert hogy egyébként bővült jelentős mértékben, és hát például az üzemanyagfogyasztás 20%-kal ment felfelé. A kiskereskedelmi forgalom egyébként 8,2%-kal erősödött, havi alapon pedig 1,9%-kal.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde a mai kereskedésben egyelőre csökken, 3%-kal 135.530 ponton a BUX, a forgalom 4.867 millió forint. 1,9%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.118 forinttal jegyzik őket. Az OTP kerek 43.000 forinton, 6%-os pluszban jár. A Richter 7%-kal gyengül, 12.900. A Magyar Telekom 1%-kal csökken, 2.518 forinton. Gyengülnek a 4iG részvényei 2,3%-kal, 2.284 forinttal jegyzik őket. Forgalmasabb a mai kereskedése a Granite Banknak, amely 1,4%-os emelkedésben 8.820 forinton, drágul a Waberers 1,3%-del 4.650, emelkedik az MBH Bank 8%-del 2.580 forinton jár, csökken viszont az Essence-ep 1,8%-del 980 forinton. A devizapiacon az euróért 356 forint 70 félért kell adni, a dollár 303 forint 10 félér, a svájci frank pedig 389 forint 60 félére. Európában a főbb indexek a tegnapi nagy emelkedés után most vegyes képet mutatnak, 6%-kal gyengül a londoni tőzsde, 1%-del az olasz, a német DAX 1%-os pluszban, a francia CAC-án 2%-os erősödésben, a spanyol mutató stagnál, 1,1769 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Újra csökkenni kezdett a kőolaj világpiaci ára, nagyjából 2%-kal, 99 dollár 42 cent a Brent típusú ára, az amerikai könnyolaj 93 dollár 14 centen, a földgáz a holland tőzsdén 1%-kal csökken, 43 euró 47 centen jár. A Shell olaj- és gázipari cég 19,1%-kal növelte profitját az első negyedévben. adózott nyeresége 5 milliárd 690 millió dollárra emelkedett, bevétele 69,7 milliárd volt. A szénhidrogén termelés napi 2 millió 752 ezer hordó olaj egyenértékre esett vissza. A Shell összesen 5,3 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek az első negyed évben, 3,2 milliárd dollárt részvény visszavásárlás és 2,1 milliárd dollárt osztalék fizetés révén. A vállalat bejelentette, hogy a folyó negyed évben 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza majd részvényeket.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban lesznek majd keleten, délkeleten záporok, zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. Élénk lesz a déli, délnyugati szél, a csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. 11 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 12-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. május 7-én 11 óra 6 perckor. A mai adásban a hólyagrák megelőzéséről, felismeréséről és gyógyulási esélyekről beszélgetünk. Egy olyan betegségről, amely sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel, akár egészen hétköznapi is lehet. Célzott terápiákról, pontos diagnózisokról, illetve gyógyulási esélyekről is kérdezem mai szakértő vendégemet, itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdtünk.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései.
3: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. A mai műsorban egyes daganatos megbetegedésekről, a megelőzésről, illetve kezelési lehetőségekről beszélgetünk, és bár egyre több daganatos betegségről esik ma már szó, mégis vannak olyanok, amelyekről megrepően keveset hallunk, miközben ezek igencsak komoly veszélyt jelentenek, ilyen például a hólyagrák. Sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel, akár egészen hétköznapi is lehet, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig dr. Nyírádi Péter, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és szerkesztőasszonyt is.
3: Itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője is, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes új szempontot, nézőpontot, kérdést a beszélgetéseinkbe. Szia, Robi!
5: Szervusz, Judit, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Beszélgetésünk aktualitását adja, hogy a hólyagrák elleni küzdelem hónapja május, amelynek célja egyértelműen ugye a figyelemfelhívás, és hogyha a számokat nézzük, évente több mint 3000 embernél diagnosztizálnak húgyhólyagrákot. Professzor úr, az urológiai daganatok közül mennyire számít gyakori betegségnek a hólyagrák? Induljunk innen.
4: Természetesen viszonylag gyakori megbetegedésnek számít. Ugye a prostatadaganat az, ami a férfiaknál leggyakrabban, de a húgyhólyagrák is. Ez egy érdekes betegség, nyilvánvaló az emberek, ugye hallgatók mindig rákról hallanak, mindegyik rák nagyon-nagyon fontos. Ugye azt kell tudni, hogy ez az a daganatos megbetegedés, amely az egyik legtöbbe kerül. Itt ez nagyon-nagyon fontos tényező, és az egy olyan daganatos megbetegedés, aminek a kezelésében egyébként azt mondanám, az elmúlt 5 évig nagyon-nagyon nagy fejlődés nem történt, és ugyanakkor viszont nagyon-nagyon jó hír az elmúlt pár évben nagyszerű kezelési lehetőség, és újabb gyógyszerek jelentek meg, illetve hát a sebészi és a radioterápiás kezelésben is, én azt gondolom, innovatív megoldások találhatók.
5: A válasz elején elhangzott, hogy prostatarák, ez is inkább a férfiaknál jellemző, ez a típusú daganat, vagy egyaránt jellemző ez férfiaknál, nőknél, esetleg az arányokról tudunk.
4: Az arányok 1-4-hez körülbelül, tehát férfiakban gyakrabban fordul elő, mint nőkben, de nőkben is nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye nagyon nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ez a dohányzás, illetve a különböző vegyi anyagokkal való munka, illetve például a festőüzemek környékén dolgozóknál, és saját betegeinknél is látjuk, ez gyakran gyakrabban előfordul, tekintettel arra, hogy ugye a vizelettel kiválasztódó különböző kemikáliák nagyobb arányban tudnak okozni ilyen daganatos megbetegedést. Ha ugye erről a betegségről beszélünk, azért azt kell mondanom, hogy valami úton módon ez jelt ad. Ugye említettem a prostatadaganatot, a prostatadaganatnál az esetek döntő többségében kezdeti stádiumban semmilyen panasza nincs, hogy azt azért szoktuk népszerűsíteni novemberben, hogy akkor is menjen el egy szűrésre, ugyanúgy, mint a nőgyógyászhoz egyébként méhnyak szűrésre, hogy nincs semmi panaszom.
3: Hány éves kortól tegyék meg ezt az urak?
4: Ugye a prostatával kapcsolatban abban az esetben a családban emlődaganat vagy prostatadaganat volt 45 éves kortól, ellenkező esetben pedig 50 éves kortól javasolt. De a húgyhólyagdaganat azért az más ebből a szempontból. Egyrészt, aki dohányzik, azért gondoljon arra, hogy figyelnie kell, nem csak a tüdőben fordulhat elő daganatos megbetegedés, hanem sajnos a húgyhólyagban is. És ha bárki bármilyen úton, módon vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. És a vért, ezt gondolok arra természetesen más az, ha makroszkóposan megijed valaki, de hogyha évente ugye a kötelező családorvosi szűrésnél a vizeletüledékben akár mikroszkópikus vérvizelés, tehát a vörösvértest jelenik meg, abban az esetben is mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mi az oka. Nem biztos, hogy húgyhólyagrák, de azért addig nem szabad abba hagyni a keresést, mert ki nem tudjuk zárni ennek az eredetét.
3: Egy gyors kérdés még ide, hogy egyetlen alkalom is számít a tünetet tekintve?
4: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha valakinek egyszer volt egy véres vizelete, és utána elmúlt, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs. Tehát nyugodtan hordozhat valaki úgy húgyhólyag daganatot, hogy tegyük fel, egyszer volt egy véres vizelete, és utána megszűnt. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy esetben nem feltétlenül kell ezt kivizsgálni. Fiatal, szexuálisan aktív hölgyeknél, amikor leginkább ugye nemi aktus követően típusos felfázásos tünetei vannak, ami jelentős fájdalommal, úgynevezett ciszticisszel együtt jár, és véressé válik. Fiatal hölgyek, ebben az esetben ez leginkább úgynevezett hemorrágiás, tehát vérzéses ciszticisz, amely antibiotikus kezelésre meggyógyul. Ellenkező esetben meg kell nézni. És amire fölhívom a figyelmet, ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy húgyhólyagrák, lehet húgyúti kövesség, de akinek már köve volt, az is nézesse meg magát, mert igenis én nekem egy kollégám régen, 30 éve mindig azt gondolta, hogy ő neki a köve miatt van véres vizelete, és sajnálatos módon kő mellett őnek egy daganat is megjelent. Ezen kívül meg ugye a gyulladás. Tehát ezek nyilván jobb tényezők, mint maga a daganat, de mindenféleképpen keresni kell az okát.
5: Minden daganatos betegségnél a legelső kérdések egyike szokott lenni, hogy mennyire kezelhető, milyenek a túlélési esélyek. Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyire korán ismeri fel az orvos a betegséget, de összességében mit lehet mondani az ilyen típusú daganatokról?
4: Gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen daganat, ha idejekorán felfedezzük, abban az esetben nagyon jó eséllyel teljes mértékben gyógyítható. Ugye itt arról van szó, hogy amennyiben kicsi a daganat, és amennyiben ez kicsi méretben végül is távolításra kerül, és egy dohányzó abba hagyja a dohányzást, akkor jó esélye van, hogy meggyógyuljon. Ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez az a típusos daganat, amely visszatér. És épp ezért, ahogy mondtam az elején, nagyon sokba kerül, nem a mostanában ugye felfedezett vagy bevezetett gyógyszerek csak az ára miatt, hanem éppen azért, hogy ezt ilyen tükrözéssel, cisztoszkópiával kell ellenőrizni folyamatosan, hogy ő neki a húgyhólyagban ez a daganat visszatér, vagy nem. Természetesen nagyon nagy különbség van különböző típusú daganatok között. Van olyan típusú, ami azt kell mondani, hogy jó, hát majdnem, hogyha évente nézünk, akkor sem nagyon várható, és van sajnos az a típusú, amelyik viszont megjelenés pillanatában is nagyon rossz indulatú.
3: Hogyha még a felismerésre visszatérünk, mennyi idő alatt lehet diagnózishoz jutni, illetve hogyan történik a vizsgálat, vagy a kivizsgálás?
4: Ugye a kivizsgálás abban az esetben, valaki véres vizeletet észre, akkor területek illeték és urológiára kell mennie, hogy nyilvánvalóan ultrahangot, vizeletüledéket, esetleg lehet vizelet citológiát, ami meg ki lehet mutatni azt, hogy van-e sejteselem benne. Tehát esetleg valami daganatból származik, és hát úgynevezett húgyhólyag tükrözés cisztoszkópiát kell végezni, és abban az esetben, de a cisztoszkópiát is azt mondanám, hogyha egyértelműen ultrahangon, vagy esetleg CT-n ki lehet mutatni egy húgyhólyagban növekedő, mérhető daganatot, akkor erre sincs szükség, nyilvánvaló elkerülve azt a kellemetlenséget, ami ezzel a kivizsgálással jár. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valami úton, módon vizualizálni kell, És az a még érdekesebb ebben, hogy ebben az esetben igazolni és gyógyítani egyben történik. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni cisztoszkópiával, útranggal, vagy esetleg CT-vel, abban az esetben húgycsövön keresztül nem csak mintát veszünk belőle, hanem el is távolítjuk.
3: Igen, itt a kellemetlenség szót említett, és azt gondolom, itt mindig érdemes megállni, hogy például a mammográfia esetében gyakran halljuk, hogy nem mennek el a nők sok esetben vizsgálatra, mert tartanak attól, hogy ez kellemetlen, fájdalmas. Milyen szintű kellemetlenségről beszélünk itt, és ugye a mérleg másik serpenyőjében mi van?
4: Ugye nyilvánvalóan meg kell különböztetni a hölgyeket, sokkal rövidebb húgycsövük van, őnáluk egy klasszikus cisztoszkópia elvégzése sem okoz problémát, ugye a férfiaknál sokkal hosszabb húgycsövön keresztül, leggyakrabban már azért flexibilis eszközzel végezzük ezt. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk, hogy kellemetlenséggel jár, de azért le kell erről mondani. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon Magyarországon azért nagyon-nagyon el vagyunk maradva az egészségtudatossággal és a szűréssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítés indult arra, hogy esetleg emlődaganat, akkor vastagbéldaganat szűrés, prostatarák szűrés vagy felismerés, azért a magyar társadalom az nagyon-nagyon nem szűrés specifikus. Ha megnézzük például, hogy Hollandiában az emlőszűrés az 80% körül van, 80-90%, akkor azt hiszem a vastagbélszűrés 30% fölött, illetve lehet, hogy még több. Addig Magyarországon ez egy számjegyű százalékban mérhető vastagbélszűrés, a prostatarák szűrésben is rendkívüli módon el vagyunk maradva. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom az nagyon-nagyon elhanyagolja ezt a korai felismerést, de ugye más szóval azért azt kell mondanom, hogy ne csak a rosszat lássuk, ez egy nagyszerű dolog, ugye ez egy gazdasági rádió, a trendek szempontjából óriási lehetőség van a javulásra. És mondom mindezt azért, mert a prevenció, a megelőzés, korai felismerés, ez az, ami igazi egészségmegtérülést biztosít.
3: Mennyire gyorsan lehet ma diagnózishoz jutni?
4: Attól függ, hogy milyen típus az elváltozás, attól függ, hogy azon az adott területi szakrendelőben valakinek mennyire elérhető ez a vizsgálómódszer. Ettől függ gyakorlatilag. Abban az esetben megtörténik a cisztoszkópia, akkor gyakorlatilag megtörténik a diagnózis. Az esetek döntő többségében. Tehát, és azt követően pedig az endoszkópos daganati eltávolítás a következő lépés.
5: Beszéljünk egy picit az eltávolítás kapcsán a manapság nagyon gyakran hallott modern műtéti megoldásról, meg megoldásokról, meg a műtéti robotról. A Semmelweis Egyetemnek is jó néhány éve van egy Da Vinci nevű robotja, például ezt a robotot ilyen típusú műtéteknél, vagy egyáltalán ilyen hólyagdaganatoknál használják a szakemberek?
4: Igen, először ugye meg kell különböztetni a klasszikus úgynevezett transzuretrás, tehát húgycsövön keresztül történő endoszkópos beavatkozást. Ebben az esetben is vannak újdonságok, ha ez olyan méretű a daganat, akkor megpróbáljuk egyben eltávolítani, ami sokkal biztosabb és sokkal pontosabb korszövetlen diagnózishoz juttat minket. És ezt követően ugye a robot asszisztált beavatkozás abban az esetben jön szóba, ha egy nagyon súlyos formája, tehát a izomba terjedő daganatról, az egész úgyhogyag eltávolításról van szó. Azt kell mondanom, ha ezt így szabad, hogy a robot az alapvetően leginkább a prostatában nyújt igazi pluszt. Ez ezen típusú műtéti beavatkozásnál is előnyös lehet, de azért tekintettel arra, hogy a beavatkozás valamivel hosszabb, nincs akkora előnye, mint például a radikális prostatektómiának, vagy például a vesetumornak a rezekciójában, amelyben a finomsága, illetve hát a minimális invazitása óriási előnyt jelent a operatív robot.
5: Nem szeretném elterelni a témát az eredeti fősodortól, de még egy kérdés itt a robottal kapcsolatban, ha már ez itt szóba került, hogy valójában a robot az komplexebb dolgokat tud elvégezni, mint amit korábban a manuálisan a sebésztet, vagy precízebben csinálja, vagy hozzáfér olyan helyekhez egyszerűbben, amihez manuálisabban, vagy akár laparoszkóppal nehezebben lehetett hozzáférni. És egyáltalán hol van ebben az egészben az orvosnak a szerepe, mert azért azt mindannyian sejtjük, vagy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy a robot az nem magában műt, hanem ugyanúgy ott van valahol egy szakember a háttérben.
4: Pontosan, én azt kell mondanom, hogy nem a robot számít, hanem azt számít, hogy kivégzi a beavatkozást. És most ez azt jelenti, hogy alapvetően a robotsebészetnek az igazi, a zászlón lévő üzenet az, hogy a közepes vagy gyenge szintű sebészből is magas szintű tesz. De itt ugye nem arról van szó, és nálunk a Semmelweis Egyetemen azt kell mondani, az egész munkacsoportban nagyon-nagyon specializált és szakma specifikusan, és szerv, és daganat specifikusan specializált emberek ülnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy jobb eredményt érjünk el. Valóban finomabb, valóban minimálisan invazívabb, és valóban sokkal jobban kis helyekre beférő eszközről van szó. De ugye amikor azt mondják, ugye fölmerül az, hogy ez a robot ez nem tudja annyival jobb eredményt, ez azért van, mert robottal úgymond a gyenge sebész is el tudja végezni a műtétet. Tehát szerencsére azt kell mondani, Magyarországon azért arról van szó, hogy specialisták, illetve a Semmelweis Egyetem erre nagyon-nagyon figyeltünk az első pillanattól, hogy olyanok végezzék ezt a műtétet, akik nyílt és laparoszkóposan is jártasok, és ez azt jelenti, hogy ez pluszt ad. Mert ebben az esetben ki lehet használni azt a miniatűzált és gyakorlatilag kifinomított technikát, amivel a robot rendelkezik.
3: Hogyha már említette az orvos szerepét, akkor ide kapcsolódnék vissza, hogy ön egyébként miért ezt a szakterületet választotta?
4: Igen, érdekes, főleg ugye egy hölgy számára, az urológia azt gondolja, hogy az a férfi gyógyászat, de egyébként nagyon-nagyon nagyszerű lányok is dolgoznak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik egyébként a pácienseink. Én alapvetően sebésznek készültem, tehát mindenféleképpen manuális szakmával szerettem volna foglalkozni, és egy atyai barátom, a Tóth Csaba professzor, aki Debrecenben, innen is üdvözlöm, hogyha hallgatnád. Édesapámnak nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy Péter, ez a urológia, ez a világon a legszebb része a medicinának, tekintettel arra, hogy itt az ember még a sebésszel ellentétben saját maga vizsgálja ki a betegeket, a műtéti repertoárban a legegyszerűbb hasi műtét, vagy a legegyszerűbb nyílt műtétek mellett az endoszkópia, a laparoszkópia, akkor már a robotsebészet ott van, ezen kívül pedig az urológus, a pácienseit, akit operálta, és persze előtte konzervatívan kezelte, saját maga követi. Tehát egy egész komoly perspektívát lát valaki, ugye abban az esetben én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy az urológián belül is valamilyen területre specializálódik valaki, akkor legyen egy olyan szakember, akihez a saját édesanyánkat vagy testvérünket elvinnénk azért, mert tudja, hogy melyik módszer a legalkalmasabb annak a betegségnek a kivizsgálására, tudja, hogy melyik gyógyszert kell fölérni abban a nagyon sokban, ami rendelkezésre áll, abban az esetben a gyógyszeres kezelés nem elégséges, akkor tudja, hogy melyik módszert válassza. Tehát például mondjuk azt, hogy azért, mert robotsebész valaki nem lehet mindent robotta, és nem is biztos, hogy jobb, de tudja az teljes repertoáriát a műtétnek, és pontosan tudja abban az esetben, bármi szövődrény fellép, az hogy hárítsa el, és utána pedig ő saját maga fogja követni, ami egy olyan pluszt ad, és egyébként sok országban ez nem így történik, nem az orvos gondozza, aki operálta, hogy fogja tudni, hogy mikor és kinek kell valamilyen műtétet, vagy milyen konzervatív kezelést elvégezni. Mondom ezt azért, hogy a nagysebész régen az volt, aki nagyot vágott. Nyilván most a robotnál egy picit vág, de az igazi nagysebész az, aki tudja, hogy mikor kell kicsit vagy nagyot vágni, és tudja, hogy mikor nem kell.
3: Ez milyen szép egyébként.
4: Alapvetően én mindig úgy szoktam mondani ugye a pácienseknek, nekem számomra fontos is, hogy én olyat csinálok meg, amit a saját testvéremnek is megcsinálnék. Ellenkező esetben én akár mondhatom a magánegészségügybe is, én tudom mondani azt, hogy nem. Tehát nem számít, hogy egy picit ebben ugye az a olyan furcsa, hogy az ember sokszor látja, hogy a magánegészségügyben itt ez ugye nyilván nálunk ez más, a Semmelweis Premiumban, hogy picit hát olyan műtétet végeznek el, amit hát nem biztos, hogy muszáj. Tehát én biztos magamnak nem végeztetném el. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ember olyat csináljon mással, és ha az ráadásul megtiszteli a bizalmával, amit azt kell mondani, hogy mástól is várna. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálja a leghelyesebb beavatkozást, és gyakorlatilag felfedezze, és kezelje a legjobb módszerrel.
5: Itt egy picit megint hadd kanyarodjak vissza a robotra, hogy, és kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy hallottam, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia és a hasi sebészetnek a speciális területei az, ahol leginkább a robot használható, de ugyanakkor meg így benne van a levegőben a marketing nyomulás is itt a robottal kapcsolatban, és a nagyon egyszerű műtéteknél is hallottam, hogy mi már robottal csináljuk, és igaz, hogy kétszer annyiba kerül, mint hagyományosan a műtét, de hogy ez sokkal jobb, meg sokkal precízebb, hogy valóban van ilyenkor hozzáadott értéke a robotnak, vagy ez marketing?
4: Nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogyha én rólam lenne szó, vagy még egyszer mondom, hozzátartozom, akkor nem választanám. Gondolok itt a saját területünkön is, akkor a gészvesét el kell távolítani, mert a daganat gyakorlatilag beszívja az egészet, robottal lehet távolítani, hosszabb ideig tart, több lyukat kell szúrni belőle, és bonyolultabb. Tehát semmi értelme nincs. Tehát ez nagyon-nagyon el kell különíteni. Az a fontos, hogy a repertoárban benne legyen nyilván a robot. Azt kell mondanom, például a radikális prostata eltávolítás jó megválasztva a betegséget, jó megválasztva a páciens, nagyszerű felépülés, egy gyors felépülést, és nagyon jó funkcionális eredményt biztosít, de semmiféleképpen nem. Nyilvánvaló az Egyesült Államokban, ahol a nyílt műtét, a laparoszkópos beavatkozást, ami egyébként sokkal komolyabb felkészülést igényel, végzik ezt a robot asszisztált beavatkozásokat, gondolok itt sérvre, kolecisztektómiára. Hát egy kolecisztektómiát mi nálunk is ugye azzal kezdődött Hajdanán, és a kolecisztektómiát végző sebész ötször annyi idő alatt elvégezte, ahogy ott mondták a sebész kollégák, hogy 20 perc alatt a műtős nővel már kész lett volna, de ő még csak szúrásra. Nyilván lehet ezt javítani, de azt kell mondanom erre, hogy ha én lennék a sebész professzor, és én nekem lenne ez a betegségem, én biztos nem engedném, hogy robottal operáljanak. Ugyanúgy az urológiában is, én akkor megkérném azt a kollégámat, hogy ne beszéljünk szeméről, de azt kell mondanom a testvéremről, biztos vagyok benne, hogy van olyan beavatkozás, mert egyáltalán szóba se jönne a robot asszisztált beavatkozás.
3: Mi az, ami motiválja a szakmájában most? Ugye azt mondta, hogy rengeteg minden változott az utóbbi időben.
4: Ugye, nagyszerű időt élünk meg, és csodálatos egyébként az egész medicina, és az urológiában is óriási fejlődés van, talán leginkább az uro-onkológiában, tehát daganatos megbetegedésekben. Engem motiválni, ugye mi a Semmelweis Egyetemen, mi a klasszikus, tehát a klinika, attól függetlenül, hogy magán intézetben a klinika szót használják, de a klinika akkor használható, amennyiben az oktatás, kutatás és gyógyításnak a hármasa rendelkezésre áll és jelen van. És ezt mondom azért, mert az oktatás, a kutatás rengeteget ad a gyógyításhoz, tekintettel arra, hogy az oktatásban, hogy az, aki oktat, az saját maga tanul legtöbbet, gyakorlatilag kap egy visszajelzést fiatal hallgatóktól, a kutatásban pedig a legújabb módszereket gyakorlatilag saját maga is akár bevezetheti. A motiváció nyilván abban van, hogy az úgynevezett uro-onkológia rengeteg, egyre több gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. És ezen belül azért ez egy nagyon-nagyon komoly labirintus, ez egy nagyon-nagyon komoly útvesztő, hogy vannak gyógyszerek, vannak drága gyógyszerek, vannak még drágább gyógyszerek, vannak kivizsgálásban is, ugye vegyük azt, hogy ultrahang, CT, MR, PET-CT, hogy bejön a beteg, hogy doktor úr, de én a PET-CT-t megcsináltatom, de mondom, tessék már figyelni, nem ér semmit. Tehát, hogy megtalálni azt az utat, hogy kinek mi a legjobb. És azért ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába kell menni. Tehát nem azon múlik, hogy egy nagyon drága beavatkozást, egy nagyon drága kivizsgálást hajtunk végre valakinek, hanem mindenkinek a legadekvátabb, legodaillőbb kivizsgálás és beavatkozás történjen.
3: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd beszélünk kezelésről, gyógyulási esélyekről dr. Nyiradi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatójával, illetve hát nagyon fontos itt maga a beteg, és arról még nem beszéltünk, hogy a beteg mit tehet önmagáért a felépülésért. Jövünk vissza a zene után.
0: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, miért szállítok vérlovagok? Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy francia konténerhajó úgy haladt át a Hormuzi szoroson, hogy útközben eltűnt a nyilvános követőrendszerekről. A Bloomberg beszámolója szerint a jel kimaradás arra utalhat, hogy kikapcsolta a transponderét, vagyis szándékosan láthatatlanná vált a nyilvános követőrendszerek számára. A Hormuzi szoros környékén az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a jelzavarás is, ez pedig tovább nehezíti a hajóforgalom követését. Az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert, egy F-18-as géppuska rendszerével lőtt több sorozatot a tanker kormány lapátjára, amely így működésképtelenné vált. Az amerikaiak közölték, hogy továbbra is blokkád alatt tartják az iráni kikötőket.
0: Tőzsde hírek.
4: A kőolaj ára ugyanakkor a mai kereskedésben lefelé megy 2-2,5%-kal, a Brent 99,03 dollár jár, az amerikai könnyolaj 92,78 dollár. A Német Gazdasági Intézet 0,4%-ra rontotta a Németország idei gazdasági növekedésével kapcsolatos előrejelzését az eddig becsült 9,1%-ról. A gazdasági intézet szerint az iráni háború megfojtja a Németország törékeny gazdasági fellendülését, és az emelkedő energiaárak és az ellátási zavarok egy olyan országot sújtanak, amelynek kevés tartaléka maradt 3 év recesszió és stagnálás után. Az idei évre várt szerény bővülést várhatóan főként a kormányzati fogyasztás és a megnövekedett védelmi kiadások hajtják majd. Az infláció 3% körül alakulhat Németországban, csökkenő foglalkoztatottság, visszaeső beruházások és stagnáló magánfogyasztás mellett. Negyedik éve tart a visszaesés az építőiparban az euróövezetben. Áprilisban 41,7 pontra romlott az euróövezeti építőipar beszerzési menedzser indexe a márciusi 44,6 pontról. Az ágazaton belül továbbra is a lakásszektor teljesített a leggyengébben. A vizsgált mindhárom euróövezeti országban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tovább romlott az ágazat teljesítménye. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,7%-kal gyengül, az olasz 1%-del, a német DAX is mínuszba került, 0,1%-os a csökkenése, a francia tőzsde még egy pár pontos pluszban, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1769. A hazai értéktőzsde 0,2%-os mínuszban jár, 135.645 ponton a BUX, a forgalom 5.469.000.000 forint. A MOL részvényei 1,6%-kal gyengülnek, 4.130 forinton jegyzik őket, az OTP kerek 43.000 forinton, 6%-os pluszban, 0,5%-kal gyengülnek a Richter részvényei, 12.920 forinton jegyzik őket, a Magyar Telekom

0: Magnál 2520 forinton. Gyengülnek a 4IG részvényei 1,6-del, 2300 forinton jegyzik őket. Emelkedik ugyanakkor a Granite Bank 1,4-del, 8820. Esik viszont például a Master Plast 1,1%-kal, 2640 forinton jár. Az euróért jelen pillanatban 356 forint 70 fillért kell adni.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délután nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen süt ki a nap. Több helyen a déli, keleti és keleti ország részben záporok, zivatarok lehetnek. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadék gócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Ez itt még mindig az egészségkód, folytatjuk a beszélgetést dr. Nyirádi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatójával, és ugye eddig a hólyagrák felismeréseiről, a kockázatokról beszéltünk, és hát arról, hogy milyen szerepe van ebben az orvosnak, és milyen elhivatottsága. Beszéljünk az értékteremtésről, arról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos az ön szempontjából.
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába, a test és a léleknek az egyensúly irányába kell mennünk, és az embernek. Valóban még egyszer ezt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit mástól saját magának is elvárni. Ezt hiszem és vallom maximálisan, hogy meg kell próbálni végül is azonosulni empatikusan a pácienssel, és ugyanakkor a rendelkezésre állunk eszközökkel, pedig én azt gondolom, hogy mindenféleképpen élni kell. Itt gondolok arra, hogy az orvos szerepe nyilván meghatározni bizonyos erővonalakat, és mindenféleképpen ezekben végül is nyomatékosítani. Amiért itt is vagyunk gyakorlatilag, hogy a május az a húgyhőagráknak a hónapja. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, én a Magyar Orvos Társaságnak az elnöke vagyok jelenleg, hogy egy Európai Uniós pályázatot nyertünk el, aminek az a funkciója, hogy úgynevezett edukációk. És ez edukáció a páciensek részére, és edukáció, igen, az orvosok és a szakdolgozók részére. És mi egyébként a Ultra Balatont az Urológiai Klinika csapatával lefutottuk, és a hátunkon már hordtuk ezt a pólót, hogyha egy csepp vér, akkor azonnal fordulj az urológushoz. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ezáltal gyakorlatilag megteremtsük azt a környezetet, megteremtsük azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzájusson, és mindenki a legjobbhoz jusson hozzá. Ugye fontos dolog ez az edukáció kérdése is, és nagyon-nagyon érdekes az ember, hogy egyre többet, nyilvánvaló ez ilyen reklámcégek vannak, és sok szempontból előnyös, hogy edukáció, tehát különböző típusú, akár urológiában is kollégák elmondják, és ez nagyon-nagyon jónak tartom. Ugye nyilvánvaló az egészben egy picit olyan visszatetsző az, amikor kiderül a végén, hogy hol lehet magánrendelőbe megkeresni. Tehát én azért azt gondolom, hogy a régi az én időmben még mondhatnám ezt, de előtte még inkább ugye az volt, hogy reklámozni azért nem annyira illik a magának a személynek saját magát, de azért itt nyilván más jelenleg azért mind a potenciál, mind a környezet. Én, aminek nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezért hangsúlyoztam ezt az Ultra Balatont is, hogy felhívni a figyelmet a prevencióra. Egy másodperce megállhatunk, én szoktam hozni azt a vizsgálatot, amit a németek végeztek, hogy mi az, ami a német társadalomnak a várható élettartomát befolyásolt az elmúlt 100 évben, vagy 150 évben. Ez nagyon-nagyon érdekes. Legelőször is a csatornázás volt az. Csatornázás ugye azt követően egyértelműen várható élettartam növekedett, tehát az infekciókat, meg ehhez tartozik még majd az antibiotikum, meg tudták előzni, és fiatal embereknek az életét meg lehetett, meg asszonyoknak az életét meg lehetett menteni. Ezt követően volt a korai csecsemőhalálozás. Ugye a statisztikailag, ha nézzük, ha nagyon alacsony számból sok van, ha az nem is olyan extrém sok, akkor ez a statisztikát, az átlagot, az nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkenti. Ez Magyarországon is megtörtént, és elenyésző, ha összehasonlítjuk 50-100 évvel ezelőtt. Németországban egy érdekes dolog volt, egyébként a harmadik az autópályán való idő eltöltése, mert nagyon sokan haltak meg, és sok fiatal, és ezért volt Németországban az, hogy bármennyivel, tehát nincs korlátozott sebességkorlátozás, tekintett arra, hogy azt nézték meg, hogy minél kevesebb időt van az autópályán, annál kisebb az esélye, hogy baleset legyen, és nyilvánvalóan a két távot nem lehet közelíteni, ezért csak a sebességet lehetett fokozni. És azt is megnézték, hogy mi lenne a német egészségügyben, vagy mi lenne a német társadalomban, amivel a várható élettartamot meg lehetne növelni, statisztikailag, tehát az egész társadalom illetően, és azt nézték, hogyha lenne olyan daganatellenes szer, ami végülis a daganatot, a rákot meggyógyítaná, az nem tudna egyértelműen látható javulást érni, tekintettel arra, hogy azért általánosságban a daganatos megbetegedés inkább az idősebb korban jellemző, a gyógyszerek egyébként sok esetben már viszonylag kielégítő életminőség mellett hosszú túlélés biztosítanak, és majdnem ugyanez van a kardiológiában is. Tehát a kardiológiában is, ha lenne egy olyan gyógyszer, ami meggyógyítana majdnem minden kardiológiai betegséget, nem lenne. Egyetlen egy potenciál van, ez a prevenció. És a prevenció mellett ne menjünk el, még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben van óriási jelentősége, és a társadalmi szinten nézzük, akkor a prevencióban kell egyre jobban ott lennünk, és ha valamit az ember én bármikor egy egészségpolitikusnak javasolhat, az az, hogy erre próbáljon minél többet költeni. Nyilvánvalóan ez 4 vagy 5 év múlva nem lesz mérhető az eredmény, de én azt gondolom, hogy ez el tud indulni egy olyan társadalmi gyakorlatilag közösen gondolkodás, amit azt kell mondani, hogy tőlünk Szócska Miklóst szeretettel tudom idézni, aki egyébként a dohányzás meg a csipszadóval elindított egy ilyet, ami láthatóvá tette meg az iskolákban gyakorlatilag a csipszeknek és az üdítőknek a kitiltása. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat kell mindenféleképpen tennünk, ebben a kérdésben össze kell fognunk, ez nem pénzkérdése, ez egyszerűen nézőpont, és hozzáállás kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon az egész társadalmunknak javulni kell, és ez persze az egészséges életmóddal kiegészítve, a rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással.
2: Igen, tehát az Ultrabaraton kapcsán jutott eszembe, hogy nem csak a hiteles tájékoztatás, vagy a hiteles kommunikáció, hanem a prevenció is fontos, és itt akkor a testmozgás fontosságára is fel kell hívni a figyelmet.
4: Na meg a hiteles személyes példa, amit elhangzott az előbb. Hadd kérdezzek valamit a daganatterápiákkal kapcsolatban, hogy hova tart mostanság a gyógyszeres terápiáknak, a gyógyszeres típusú terápiáknak a trendje a daganatkezelésben, akár általánosságban az urológia területén, akár konkrétan ennél a daganat típusnál.
3: Az elmúlt évtizedben azt kell mondanom, hogy csillagokat lehetett lehozni a égből, tehát olyan döbbenetes javulásokat lehetett elérni. Mondok itt legelőször például a prostatadaganatban, de a húgyhólyagban is megjelentek olyan kezelések, ami azt kell mondanom, hogy döbbenetes. Ugye azt kell tudni például, hogy régen egy bizonyos típusú előradott, úgynevezett áttétes húgyagrákban valaki meghalt. Hát vannak olyan csodaszerek, vagy akik, ha nem is mindenkinél, hogy szinte gyógyulás, vagy legalábbis jelentős túlélés biztosítanak. Fantasztikus fejlődés van benne, ugye nyilván itt határ a csillagos ég olyan szempontból, hogy ez finanszírozni ki fogja, és nyilvánvalóan az, hogy ki az, aki a legjobbat ebből megint ki tudja választani. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Barcelonában voltam egy orvos oktatás, vagy egészségoktatási kongresszus, egy nagyon nagy, én itt a oktatásban is aktívan részt veszek az egyetemen, és ott volt egy idős sebész professzor, aki az amerikai sebésztársaságnak az egy orvos képzője, és például évből eszét a robotokról, hogy a robotok az a világtársadalom 8 milliárd embernek 1%-ához talán eljut, de 60-70% van az egész 8 milliárdos populációban a Földön, aki még egy egyszerű szikéhez se ér el. Tehát azért én azért mindig azt tudom mondani, hogy egyrészről panaszkodni azért nincs okunk. Először mindenki nézze meg, hogy saját maga mit tud tenni érte, milyen példát mutat, hogy áll ehhez a kérdéshez, és utána kell azt kell mondanom, hogy tehát nem csak azon múlik, hogy mennyi pénz van, hanem az egészet, hogy szervezzük, hogy irányítjuk, és mindenféleképpen, hogy választjuk ki a legjobbat, a leghatékonyabbat, de talán a legköltséghatékonyabbat is. Hogy szabad egyet mondanom én ugye a Semmelweis Egyetemen csak egy pillanatra, hogy behozzam itt az oktatást, felvételiztettünk, és egy fiatal ember jött hozzám, aki elmondta, hogy tavaly felvették, de nem tudott eljönni, elment utazgatni. Hát én gondoltam ezt, hát na ez a fiatalember bejárt Európát, egy jó kiállású fiatalember volt, az ember ugye másra gondolt, és azt mondta, hogy Belga-Kongóba volt, és Belga-Kongóban van egy ott élő szemész professzor, egy gyakorlatilag egy misszionárius, és ő azt mondta, hogy számára például a Semmelweis videókkal kapcsolatban az egyik az egészség hatékonyság volt, amire egyébként a legtöbben azt mondták, hogy hát a legtöbb hallgató, hogy ezt nem lehet az egészséget ezt pénzbe mérni, hogy valami gyógyszer sokba kerül, akkor ki kell fizetni. Ő azt mondta, hogy az ő professzora, amikor volt $5, ő megnézte, az $5 hány szebb csempet tud venni, azért, hogy minél több embert meg tudjon gyógyítani. Azért ez, én azt gondolom, hogy a modern társadalomban azért ne azt nézzük, hogy mink nincs, hanem mindig azt nézzük, hogy mink van, és azt nézzük meg, hogy mi saját magunk mit tehetünk érte, gondolok itt az egyén, a család, a társadalom, és egyébként az egészségi ellátásban is.
2: És hogy kerülgettük a beteg szerepét, és nagyon fontos, hogy akkor azt ide hozzuk be, hogy mennyire aktív szereplője a saját gyógyulásának a beteg.
3: Hát a beteg a legnagyobb szereplője. És azt soha ne felejtsük el mi orvosok, hogy mi vagyunk a betegért, a páciensért. Tehát ez el szoktam mondani természetesen, de nyilvánvalóan például egy húgyhólyag daganatra, amiről beszélünk. Eljön egy kedves páciens, és akkor húgyhólyag megkérdezi az ember, hogy dohányzik. Hát dohányzik. Én azt szoktam nekik mondani, hogy tessék már ide figyelni. Én szeretném, ha legközelebb visszajönni magad a cigarettát, az ellenségének, ami van, azt odaadja, de azon kívül ne gyújtson rá. Ez ugyanolyan példa tekintettel arra, hogy egyrészt bizonyított tény, hogy aki dohányzik, nagyobb valószínűség, jelentősen magasabb valószínűséggel kap daganatot, és az is bizonyított, hogy valaki abba hagyja, sokkal jobb esélye van arra, hogy nem újul ki. El szoktam nekik mondani, ez olyan dolog, hogy engem egy kompala réven, hogy vigyem át, és elkezdek evezni a túlpart felé. És akkor beül oda szépen elegáns, és elkezd visszafel ellenkező irányba evezni, akkor mit mondjunk rá, akkor gyakorlatilag mi ugyanabban a hajóban vagyunk, és nekünk ugyanabban az irányba kellene evezni, és ebbe pedig azért nagyon-nagyon fontos szerepe van a páciensnek.
2: Mi mindent tehetünk, akkor nézzük így, ugye említette a dohányzás kerülését, de még mit tehet a beteg?
3: Nyilvánvalóan abban az esetben, ha például ilyen helyen dolgozik, tehát például valamilyen kemikáliával, valamilyen festéküzemben, akkor gyakrabban járjon és nézze a vizelet üledékét. Mindenféleképpen általánosságban elmondható ez a kardiovaszkuláris, és egyébként az onkológiai betegségekben is a rendszeres testmozgás, az egészséges optimális testsúly, az egészséges táplálkozás, ez mind-mind abban segít, hogy valakinek a betegség előfordulásnak valószínűsége jelentősen csökkenjen. Tehát igenis az a fontos, hogy mindenki próbáljon tenni saját egészségért.
2: Igen, és hogyha a diagnózisról beszélünk, és egy rossz eredményről, akkor az életmódváltás az nagyon fontos. Ez mennyire nehezen megy át a betegeknél?
3: Nagyon nehezen megy. Tehát például azért azt kell mondani a daganatos megbetegedésben, ugye dietetikailag az a legrosszabb az a finomított cukor. Ami sajnos egy kábítószer, mert az ember, ha eszi, akkor ugye kívánja és könnyedén a szénhidrátokat kell legelső sorban gyakorlatilag minimalizálni, és lehetőség szerint a cukrot eldobni. Ez egyébként olyan dolog, persze, hogy nehéz, de elhatározás kérdése. Tehát nagyon-nagyon fontos elhatározni valakinek, hogy saját maga szeretne gyógyulni. Ha valaki elhatározza, én azt szoktam ilyenkor mondani, tessék ide figyelni, ennél milyen jelet vár még, úgymond. Hát rákos betegség van. Hát akkor azért próbáljon megtenni érte, és amikor én azt gondolom, hogy ez elgondolkodtató. Szoktam mondani a betegnek, hogy figyelj már ide, hogy én nem akarom megbántani, de mondom, bocsánat, én meg akarom magát bántani, azért, hogy emlékezzen rá, és igenis tegyen saját maga egészségét. Nagyon fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy ki szokott alakulni egy ilyen jó kapcsolat ilyen szempontból.
2: Tehát néha szigorúnak kell lenni, ha jól értem a szavait.
3: Mindenféleképpen.
2: Gyógyulási esélyekről beszéljünk még.
3: Ugye a gyógyulási esélyekben idejekorán felismerve, egy jó, viszonylag nem annyira rossz indulatú daganatot egy endoszkopos műtéttel meg lehet gyógyítani. Ezt a pácienst a szövettantól függően rendszeresen kell követni legalább 5 éven keresztül. De sajnos vannak olyan daganatok, vagy az, hogy későn került felismerésre, vagy egészen mélyre terjedő, abban az esetben egészen radikális műtétet is el lehet, vagy el kell végezni. De azért ebben is azt kell mondanom, a gyógyszeres kezelés azért nagyon-nagyon-nagyon komoly változáson ment keresztül, és gyógyszerrel is elég jól lehet ezeket kezelni. Tehát ebben az esetben viszont, ami a nehézség és az igazi kihívás, az meghatározni, hogy ki az, aki egy ilyen radikális műtéttel, akár robottal valódi előnyt élvez. Itt tudni kellene az, hogy milyen a daganatnak a típusa, a daganatnak a kimenetele, és emellett pedig azért ismerni kell a páciensnek a társuló betegségeit. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenkit meg kell operálni, hanem sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag egy rizikóbecslést végezni, hogy mivel jár jobban.
4: A gyógyszeres kezeléseknél az elmúlt időszakban sokat hallottunk arról, hogy célzott terápia, személyre szabott terápia, immunterápia, ezek azok az új irányok, amivel kapcsolatban említette a beszélgetésben néhány gondolattal ezelőtt, hogy óriási lépések zajlottak az elmúlt években?
3: Így van. Ugye ez egy régi vágya az onkológiának az, hogy személyre szabott gyógyítás legyen, ugyanakkor bici ellentmondás van, mert alapvetően a gyógyszer fejlesztőnek pedig az lenne az érdeke, hogy olyan gyógyszert fejleszten, ami mindenkinek adható, tekintett arra, hogy több embernek tudja eladni. Én azt tudom mondani, hogy azért ettől függetlenül az úgynevezett individuális kezelés, vagy személyre szabott kezelés azért újra reneszánszát éli. És ezt mondom azért, mert egyre több kezelési lehetőségek vannak, és inkább azt kell megválasztani, hogy kinek melyik az, ami adható, és kinek melyik fogja a legnagyobb előnyt nyújtani. Az immunterápiával kapcsolatban is azt kell mondani, hogy 40%-ban szinte csodát tesz. Hát van nekünk is olyan páciensünk, még egy klinikai vizsgálat hozzánk, az egyetemre jött be az egyik elsőként, és adjuk 7 éve. Én megmondom őszintén, én soha nem szoktam mondani valakinek, hogy mennyi van hátra, de ő neki hónapokat sem jósoltam volna, és nagyszerűen van, és meggyógyult. Nyilvánvaló, ez nem olyan gyógyszer, ami mindenkit meggyógyít, és ugye az immunkezelésben is vannak, ez úgynevezett checkpoint inhibitorok, vannak olyan páciensek, akinek a karakterisztikája a tumornak, az gyakorlatilag előrejelzi, hogy nagy valószínűséggel jótékony lesz, de van olyan, amit egyértelműen nem tudunk meghatározni. Mi egyébként saját kutatólaborunk az urológia klinikán, mi legfőképpen a prosztatarák és a húgyhólyagrák kutatásával foglalkozunk, és éppen ezekkel foglalkozunk, hogy mi úton tudjuk megjósolni, hogy melyik az a gyógyszer, ami a páciens számára a legjobb, ami személyre szabottan a legkomolyabb és legjobb előnyt nyújtja, és ebbe természetesen ugyanúgy át kell gondolni a különböző mellékhatásokat is, hogy mivel ártunk a legkevesebbet, és mivel használunk a legtöbbet.
2: És hát elhangzott, hogy nagyon fontos a korai felismerés, de mi számít korai felismerésnek?
3: Hát ugye akkor az lenne a legjobb, hogyha megjelenik egy sejt, és akkor felismernénk, de nem ismerjük föl.
4: Netán az előző
3: így
4: lapon.
3: Igaz. Így van. Tehát ha valakinek bármilyen tünete van, ugye alapvetően az azt lehet mondani, hogy 50 év fölött évente kellene egy laborvizsgálatot, amelyiket a családorvosnak azt nem kötelezően el is kell végezni. Férfiaknál a PSA vizsgálat elérhetővé vált egyébként 50 év fölött szintén körzeti orvosnál, és javasolt egy hasi útrang elvégzése. Ez mindenféleképpen 50 év fölött, illetve 50 év fölött 5-10 évente akár ilyen kolonoszkópiás beavatkozás. Tehát ezek egy olyan dolog, egy olyan csomag, amit én azt gondolom, hogy érdemes választani, ha még pénzbe kerül is érdemes kifizetni. Én amikor prosztatarák szűrése egy 30-40 éves fiatalember jön, az elején hát mondta, hogy ennek nem is kéne, én mindig el is mondom, én rendkívüli örömmel fogadom, mert látom azt, hogy igenis ebben az újabb generációban van már igény arra, hogy korán felfedezze.
2: Tehát a tudatosságot.
3: A tudatosság, és abban, aminek nagyon örülök a férfiak, ezt nehogy valaki félreértse, mert a nők sokkal tudatosabbak, és a nők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a férfiak. Ugye a nők a nőgyógyászhoz járnak. És mi néztük is, hogy mi az ok, hogy a férfi nem jár, azon kívül, hogy a férfi máshogy működik, ő úgy szeretne akkor vinni a kocsit szervizbe, ha elromlik, addig neki nem szeretné, ha csak nem garanciás, mert akkor muszáj neki. De a nő úgy működik, hogy elmegy a nőgyógyászhoz, amikor esetleg neki ugye változások jönnek, akkor utána elmegy akkor, amikor barátja lesz, ugye nem életet elkezdi, akkor elmegy akkor, amikor babát szeretne, vagy éppen nem szeretne, akkor ha sikerül, akkor megszüli a gyermeket, akkor utána gyakorlatilag kialakul már egy kapcsolat a nőgyógyászsal.
2: És akkor egy évente egy rákszűrés.
3: Évente egy rákszűrés, kialakul egy kapcsolat, és tudja, hogy végül is nem történik olyan szörnyű, a férfiak pedig, és 50 éves korig, de még akkor sem, ha 50 évesen jó van, tő miért
2: akkor
3: menjen el?
2: Minek? Igen.
3: És ezért viszont számomra azt kell mondani, hogy a hölgyek a legfontosabbak. A hölgyek szívén keresztül lehet eljutni a férfiakhoz, és a hölgyek
2: küldik el a férfiakat.
3: Pontosan ezért szoktam mondani, nyilván ez nem reklám, hogy a nők lapjában elhelyezett reklám az többet ér, mint az automotor sportban, vagy nem tudom melyik újságban, tekintettel, hogy egy feleség, egy lány, egy anyuka olvassa, akkor apukám, te oda szépen elmész, és ezt megcsináltad a családodért. És azt kell mondanom egyébként, hogy ha ez úgy jól alakul, akkor ők is belátják azt, hogy ennek nagyon komoly jelentősége, és a családom én megteszem. És visszatérve a fiatalokra, örülök neki, hogy vannak ilyen fiatalok, ilyen menedzser szűrésre, hogy bekerül az urológia, és rájön, hogy innen élve el lehet távozni, és ebben az esetben esetleg a vizsgálat sem volt annyira rossz, mint amit a kollégák mondtak.
2: Tehát május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, erre igyekeztünk ma felhívni a figyelmet. Professzor úr, köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
2: Dr. Nyirádi Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis prémium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt. Én megköszönöm a figyelmet, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva Kutasi Juditot hallották, viszont hallásra.
4: Viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
1: Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy végzett a Hezbollah libanoni mozgalom elitettségének számító Radwan Dandár parancsnokával, Malik Baluttal. A tájékoztatás szerint egy beiruti légicsapásban vesztette életét. Az akcióban végeztek a helyettesével és a Hezbollah több más fegyveresével is. Szerdán a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 11-en haltak meg izraeli légicsapásokban. Csapás érte az ország több térségét, hozzátéve, hogy a sebesültek között 6 gyermek is van. A mostani volt az első Beirutot érő izraeli légicsapás a zsidó állam és a Hezbollah között még áprilisban megkötött tűzszünet óta. Egy francia konténerhajó úgy haladt át a Hormuzi szoroson, hogy útközben eltűnt a nyilvános követőrendszerekről, mindenről a Bloomberg számolt be. A francia CMA Cégem hajózási társaság egyik kisebb konténer szállítója, a Saigon, a Perzsa-öbölből jutott ki az arab tengerre, ami igencsak ritka az iráni-amerikai konfliktus óta. A Bloomberg szerint a jel kimaradás arra utalhat, hogy a hajó kikapcsolta a transponderét, és szándékosan akart láthatatlanná válni. A Hormuzi szoros környékén az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a jelzavarás is, ami tovább nehezíti a hajóforgalom követését. Az amerikaiak továbbra is blokkád alatt tartják az iráni kikötőket. Egy iráni tankerhajót, amely üres volt, megállásra kényszerítettek, egy vadászgép szétlőtte a hajó kormánylapátját.
0: Tőzsde hírek.
5: Bár nincs közelebb egyelőre az Irán és az Egyesült Államok közötti esetleges megállapodás, a kőolaj elkezdett esni 2,6%-kal, megy lefelé, $98.67 a Brent ára, az amerikai könnyolajé $92.55. Az európai tőzsdék vegyesen teljesítenek, stagnál a spanyol tőzsde, a francia CAC-ran 2%-kal erősödik, stagnál a német DAX 24.912 ponton, 1%-kal gyengül az olasz, 0,7-del a londoni tőzsde. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1770. 1%-kal gyengül a BUX idehaza, 135.697 ponton jár, a forgalom 6.158.000.000 forint. 1,2%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4146 forinttól jegyzik őket, az OTP 0,5%-os pluszban, 42.990 forint, a Richter 6%-kal csökkent, 12.910, A Magyar Telekom 2520 forinton stagnál. Egy komolyabb 3,2%-os mínuszban a 4iG 2262 forinton. Erősödik a forint, jelenleg 356 forinton az euró árfolyama. A Shell olaj- és gázipari cég 19,1%-kal növelte profitját az első negyed évben. Adózott nyeresége 5 milliárd 690 millió dollárra emelkedett, árbevétele 69,7 milliárd dollár volt. A Shell összesen 5,3 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek az első negyed évben, 3,2 milliárd dollárt részvény visszavásárlás, 2,1 milliárd dollárt osztalék fizetés révén. A vállalat bejelentette, hogy a folyó negyed évben 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket. A Croatia Airlines horvát légitársasága a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt. A légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, hogy a tervezett 27 ezer járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára nőtt. Hozzátett, hogy a jelenlegi üzemanyag költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többségében állami tulajdonban lévő Croatia Airlines a válságkezelést módosított járathálózattal, csökkentett kapacitással oldja meg. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait, a légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. A Croatia Airlines szerint ugyanakkor a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Este a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul. 12 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Ma színházban is utazom, az előadáshoz ugyanis, amelyről szó lesz, könyvek, lapokban megjelent régi interjúk, naplók adták az alapot. A Cukorbabáról beszélgetünk a darabot megálmodó és létrehozó színésznővel, Fodor Anna Máriával. Mennyire tartozik ránk azok magánélete, akikért rajongunk, akiket tisztelünk? Ma már a bulvárnak köszönhetően sokak élete szinte a szemünk előtt zajlik, úgyhogy igazán üdítő olyan produkciót látni, ahol nem pletykák és szaftos részletek, hanem valódi emberi történetek villannak fel, és minden egyes vallomáshoz tudunk kapcsolódni, hiszen ismerősek az érzések, pedig akik megszólalnak, azokat leginkább filmekben láthattuk. Divák, legendák, színésznők az elmúlt századból és napjainkból. Fodor Anna Mária Cukorbaba című előadása minden ízében rendhagyó. Számos műfaj és rengetegféle érzelem elegyedik benne, tele van szerelemmel, vágyjal, öniróniával és örökérvényű kérdésekkel. Derüljön ki mindenek előtt, hogyan készült, hogyan indult ez a különleges produkció, a Cukorbaba.
7: Úgy, hogy... Ugye Blaha Lujza ihlette az egészet, és az ő évfordulójának az alkalmából született meg ez az ötlet, vagy ennek a vonalán akartam felépíteni ezt a színes egyveleget, tulajdonképpen egy montásszerű előadás, amibe így lett egy olyan megfoghatatlan rész, ami a Blaha Lujza életét illeti, amihez olvastam könyveket, meg a naplóját, meg beszélgettem emberekkel, meg kutattam, de tulajdonképpen ez a legmeseszerűbb és a legtávolibb szerintem tőlünk, akár a Psotához, vagy a Rutka Évához, vagy akár a Tordai Teri életéhez viszonyítva, és a Blaha életét én Árnyszínház képzeltem, és tulajdonképpen egy írásvetítővel beálltunk az én kis lakásomba, és a Krucsó Rita barátnőm, aki volt osztálytársam volt a színművészetén, mert én bábszakon végeztem, kitaláltuk ennek a mesei varázslat részét, és tulajdonképpen tényleg, ami összeköti a kis életeket, az a Blaha Lujza élete, és az ő történeteiből válik le a akár a mi, vagy az én és a többi színész élete, ami megfoghatóbb, ami elmesélhetőbb, de mindenben a látvány és a fantázia az, ami így dúsul.
8: Mennyiben tipikus az, ahogyan Blaha Lujza megérte a színésznőségét?
7: Mindegyik élet, amit találtam, tipikus. És teljes mértékben, nagyon-nagyon sok szálában tudom az enyémhez kötni. Végül is én is színésznő vagyok, és nagyon érdekes ez. A volt osztályfőnökön volt megnézni, és azt mondta, hogy ő tényleg 60-70 éve él színésznők között, és dolgozik színésznőkkel, és színészekkel, és figyeli őket, és mégis olyan érdekes, hogy mennyire sok titok van még, és én is ezeket a titkokat találtam meg, amik közösek velem, és ezeket próbálom elmesélni.
8: De mi közös?
7: Sok nehézség, persze. A reménytelen szerelmek, a játszás szerelmek. Ugye Blaha Lujzát cukorbabának becézték, nagyon hamar férjhez ment. Szekereken, életeken és világokon ment keresztül, mire oda eljutott, hogy Balatonfüreden a kis hajókájával nyugodtan hajókázhasson, és csopakra fölmehessen meginni a barátaihoz egy teját, és én is csopakra járok nyaranta pár éve, ez is olyan érdekes, vagy hogy két éve voltam először abban a kápolnában, ami az ő kis kúriájához nagyon közel van, és olyan érdekes ezeket így a bőrömön tapasztalni, de mindegyik színésznőnek az élete zsigerileg hat, és ugye gyerekkorom óta, hála Istennek, elém voltak tolva ezek a naplók, és nagyon érdekeltek, de nem csak női naplókat olvastam. Például a Huszti Péter könyve is nekem biblia volt. Királyok az alagútban talán az volt a címe, amit nagyon-nagyon-nagyon rég olvastam. Engem érdekelnek az önéletrajzok, és azt hiszem, ebbe akartam kapaszkodni, hogy így tudok azonosulni még inkább az én foglalkozáson beli kollégáimmal tulajdonképpen.
8: Igen, de téged érdekelt akkor már gyerekként akár, hogy ha színész leszek, akkor milyen lesz az életem, vagy mivel kell megküzdeni, mert azért nem?
7: Csak átéltem az övéket. Én nem gondoltam, hogy ez nehéz lesz.
8: Nem?
7: Nem. Én azt élveztem, és most is azt élvezem, amikor tényleg olyan feladatom van, amit a zsigereimből, a szívemből, a nőiségemből, a férfiasságomból, az agyamból, a könnyeimből, a fájdalmaimból kiadhatok, mert ettől mozdulok meg, vagy ettől pezseg a vérem, természetesen egy operett daltól is, de teljesen máshogy, és én arra vágytam, hogy ezeken a mondatokon, vagy drámákon keresztül én ki tudjam élni. És most is erre vágyom.
8: Ezekről a drámákról mindjárt beszélnénk, csak most, ahogy hallgatlak, az jutott eszembe, hogy vajon van-e olyan az ő életükben, amit te most már így alaposan megismertél, ami a tiédben nem adatott meg, vagy...
7: A hajó, a jacht. Még.
8: De mondjuk érzésre, tehát másképp ítélték-e meg a régi korok színésznőit, mint a maiakat?
7: Én nagyon rajongok, és nagyon tudok tisztelni nagy színésznőket is, de akár fiatalabbakat is. De ez a rajongás szerintem ma már máshogy van, vagy máshova vannak téve a színészek meg a színésznők. Sokan körülöttem bohócoknak gondolják őket, vagy akár kurváknak, erről is beszélek a darabban. De az ünnepeltségük, akár ugye Honti Hanna is megelevenedik a darabban, az teljesen más fokú és más mértékű és elementáris volt, mint ahogy én most látom. De én nagyon tudok oda lenni valakiért, Úgyhogy lehet, hogy ez még mindig van, csak én nem veszem észre, vagy én nem vagyok annyira híres, vagy nem is tudom.
8: Vagy nem vagy annyira szem előtt.
7: Mert igen, de nem is azt hiszem, nem is csinálom azt, hogy annyira szem előtt legyek.
8: Pont ezt akartam mondani, hogy akkoriban az a tisztelet jele volt, ha írtak ezekről a színésznőkről, uh-huh. vagy interjú készült velük, uh-huh. de ma ugye egy színésznőnek el kell dönteni, hogy minden kérdésre válaszol, uh-huh. vagy pedig tartja magát egy színház.
7: Ez
8: egy
7: ebben én is belecsúszhattam volna, nagyon ügyesen.
8: De hogy válaszolsz, amivel mosod a hajad típusú kérdés,
7: pontosan, vagy
8: mitől ilyen vagy
7: miért
8: színű?
7: Váltam el, uh-huh. vagy miért nem váltam el. Igen, igen, és akkor ezekre én próbáltam vigyázni. De hogy tök érdekes, hogy leveleket kapok például. Ez olyan szép. És én a Pintér Béla és társulatánál vagyok, és ott volt egy előadásunk, amiben van egy anya, fiú jelenet, ami nagyon nehéz, nagyon fájdalmas, néhol agresszív és hangos. De egy gyönyörű jelenet szerintem. És kaptam egy levelet egy férfitől, aki azt írta, hogy ami ott történt, az vele is megtörtént 10 éves korában, és hogy most, ahogy írja a levelet, is csurog a könnye, és úgy ment haza az átriumból, hogy egyrészt élete élménye, másrészt, hogy szétszakadt a mellkasa, és nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam egyrészt, hogy így kitárulkozott, másrészt, hogy tényleg ez a visszajelzés, tehát a taps az muszáj, de hogy vannak ilyen nem is rajongók, hanem ilyen levelecskék, amiket én például kapok, és ez nagyon szép, meg nagyon megható, mert ez is pozitív annak ellenére, hogy fájdalmas.
8: Mit mesélnek a te hőseid ilyen módon az előadásból, ezek a nagy színésznők a közönség visszajelzéséről?
7: Hát a Honti Hanna érdekes például, hogy ő mondja, hogy soha nem éreztem magam egyedül, és soha nem voltam magányos is, és úgy meg van lepődve, hogy úgy meg vagyok lepve azon mondja, hogy az emberek magányosak vagy szomorúak azért, mert egyedül vannak. És... néha én is belecsúszom abba, hogy sajnálom magam, mert egyedül vagyok, vagy sajnálom magam a magány miatt, és akkor meg kell élnem a csendet nyugodtan, hogy ez valamiért van, akár az egyedül lét nem egyenlő a magánnyal, és oda-vissza sem igaz. Én meg tudok ijedni ezektől, miközben nagyon sokat vagyok egyedül, és tök jó meditáció egyedül lenni, és a tanyámon ásni például, vagy spenótot szedni. Ő beszél, tehát a Honti beszél erről, vagy akár, hogyha megy színházba előadást nézni, akkor amíg ki nem jön a nézőtérről, és belemül a kocsiába, addig tapsolja őt ott bent a színházban a közönség, mint nézőt, de mint ünnepelt színésznőt, és ez boldogság. De lehet, hogy ezt is meg lehet tanulni, kezelni, a fene tudja. Nem tudom, milyen lehet ilyen királynőnek lenni. Csak játszadozom ezzel a gondolattal ott a színpadon is.
8: Milyen élethelyzetek jelennek még meg az előadásban, mondjuk Rutkaitól, Psóta Iréntől, Tordai Teritől, másoktól, Gobi Hildától?
7: A Rutkai Évának a csodálatos számunkra ismert életéből, például a Latinovicssal való szerelme, szenvedélye, egymás szétszakítása fogalmazódik meg inkább, ott erre fele megyek, meg a Szimbád világa folyja át azt a kis felmutatást az ő életéből. Gobbi Hilda olyan érdekes, mert nem beszélek a politikai hovatartozásáról sem, azt hiszem talán a Nemzeti Színházat sem említem, viszont az, hogy ő milyen szentimentálisnak mondja magát, és így is élt, és közben meg őt egy nagyon kemény valakinek gondolják, és ezt az egészet így tulajdonképpen megmagyarázza, vagy elmeséli, hogy ő egyáltalán nem, ő annyira örül annak, hogyha süt a nap, és annyira tud örülni egy jó téteménynek, amikor az emberek adnak, és hogy a tél az milyen hülyesség, és ez a begubózás, és a cigarettázásáról, de hogyha még 2 évet kapna, ha azt mondaná az orvos, akkor lenne még idő levegőt venni, és futni, és szaladni, és úgy elképzeled, hogy a Gobbi Hilda fut és szalad, az olyan vicces, de hogy... Vagy hogy fogadta örökbe a Rutka Évának a galambjait.
8: És Karádi Katalin.
7: Karádi nagyon érdekes. Vele úgy találkoztam össze, hogy a Sándor Palival találkoztam, és róla jutott eszembe, hogy nekem ezt a nőt is valahogy meg kéne fognom, vagy utána kéne olvasnom a titkainak. És ő csinált vele egy nagy interjút New Yorkban, és erről faggattam például a Pált, hogy meséljen arról, hogy ott mik voltak, vagy milyen volt a Karádi, mielőtt felvették azt a pár órás beszélgetést, hogy előtte való napokban beszélgettek vele kamera és mikrofon nélkül, és egy teljesen más nő beszélt ott, mint aztán az, akit mi is látunk. Volt egy kalap volt, ahol ő dolgozott, de a lakásán történt vele az interjú, a saját magáról készült festmény alatt.
8: De azért ez nagyon megrendítő, ahogyan épp azt a részt mutatod meg, amikor arról beszél, hogy őt hogyan kínoszták hosszú ideig.
7: Az nekem is megrendítő.
8: Az többenetes.
7: Minden reggel az volt az ő reggelie, hogy felvitték a Schwab-hegyre, nem kérdeztek tőle semmit, csak agyba főbe verték, és utána visszavitték. Igen. Tulajdonképpen az emberségéért egy darabig ezt csinálták vele. És aztán hazament, és üres volt a lakása, és megpróbálta újra kezdeni többször.
8: Azért jó, hogy erről beszélünk, mert az előadásodnak éppen ez az egyik varázsa, hogy a magasról a mélybe, és az egyik pillanatban nagyon nevetünk, a másik pillanatban pedig olyan fájdalmakról beszélsz, ami igazán megdolgoztatja az ember lelkét. Ez mennyire volt tudatos, hogy így építsd föl, vagy hol vannak számodra?
7: Ez vagyok én, ez az érzelmi hullámvasút, meg a fájdalmakból dolgozom, és természetesen látom a szépet is, és hála Istennek észreveszem, és egyre inkább pozitívabb tudok lenni, vagy a negatívságot át tudom fordítani, és ettől nagyon boldog vagyok, és nagyon boldog vagyok a darab végén attól, hogy beszélhetek egy olyan nőnek a történetéről, vagy a történetében az általa elmondott mondatokkal, most Tordai Teriről beszélek, aki hála Istennek él, és adta magát ehhez, és órákon át beszélgettünk, és olyan szép, ahogy az ő királynősége, a majdnem 2 méter magas szertornás alkat, vagy modell alkatú csodálatos lény tényleg így kibontotta az ő szerelmeit, vagy az ő kíváncsiságát előttem, és ezeket én elmondhatom, az fantasztikus, és még van egy pici kis csemege a darabban, ami miatt így a mába lehet hozni. Például az, hogy vannak ezek a celebszerű lányok, akik magukat színésznőnek mondják, vagy előadó művésznek, és van benne egy ilyen vicces rész is, amikor az ő agyával és az ő lelkéből fogalmazom meg azt, hogy mik is a mai aprócseprő problémák.
8: Hát ez micsoda fricska, ezek után, a nagy művészek után megszólal egy ilyen hang, ez...
7: De komolyan lehet venni, mert neki meg az fáj, meg neki meg az a jó.
8: Igen, de hogy ő mennyire határozottan gondolkodik a saját jelentőségéről.
7: Hát persze, megdönthetetlen. Én irigylem ezeket az embereket az önbizalmuk miatt, vagy amiatt a szilárdság miatt, amit fölépítettek magukra vagy magukban, hogy hihessenek ebbe, és elhiggyék azt, hogy ez így egyrészt rendben van, másrészt így vannak egyben, és hogy ez tök jó, amit csinálnak.
8: Onnan kanyarodtunk el, hogy mennyire volt ez tudatos, hogy így válogattad, hogy jó, akkor Psota Iréntől egy ilyen kicsit melankolikusabbat, akkor a Honti Hannától egy ilyen ünnepelt sztár vagyok, egy ilyen részletet.
7: Nagyon sok anyag volt, majdnem 30 oldal, ami végül 15 lett, és rengeteg érdekesebbnél érdekesebb dolog, mondat, okosság, bugyutaság van ezekben a naplókban, amivel tudok menni. És valahogy, nem tudom, mert nem vagyok dramaturg, de annyit éreztem, hogy ebből ennyi kell. Több emberrel is beszéltem azért ezzel kapcsolatosan, de valahogy mindig odalukadtam ki, hogy én úgy is érzem, hogy mit kell benne hagyni, és volt, amit van, aki kihúzott volna, én meg visszaraktam, és így lett kerek, és nem azt mondom, hogy nekem lett igazam, de végül is én tudtam, hogy mit akarok.
8: Meg ez a te álmod, ez mennyire fontos, hogyha visszanézzünk a karrieredre vagy a pályádra, hogy mennyire fontos, hogy van egy előadás, ami nagyon te vagy, hiszen még a saját életedből is van egy momentum az előadásban, szóval hogy ez neked mit jelent?
7: Mindent. Nekem ez az utolsó utáni gondolatom volt, hogy én csináljak egy ilyet egyedül, és valahogy azt éreztem, hogy imádom a társulatomat, meg itt-ott a nagyon szép munkák megtalálnak, de valahogy kell valami olyan, amit én irányíthatok egy kicsivel erősebben. És nagyon az enyém, és elvihetem ennek az eszméjét, meg az eszenciáját bárhova megmutatni, és mivel nagyon én vagyok, és lehet, hogyha egy kortárs író könyvéből csinálnék, vagy csináltam volna bármit, az is én lennék, mert nyilván magamra formálnám, de így még inkább én vagyok, és nagyon-nagyon csodálatos, és nagyon extra dolog ezt. Fú, tehát le a kalappal azok előtt, akik egymaguk kiállnak. Én most sem nagyon hiszem el, hogy ezt meg lehet, de nagy levegőt kell venni, és tök szépen végig lehet gördülni ezen. És nagyon érdekes, hogy tényleg a fiatal embereket is érdekli, pedig azt gondoltam, hogy nem, de meg lehet fogni a mai embernek is, vagy a mai léleknek is.
8: Milyen visszajelzések jönnek, most már többször játszottad?
7: Megható, minden.
8: Igen?
7: Igen. Nagyon jó visszajelzéseim vannak, nagyon meghatott arcok is vannak. Most már voltam úgy is vidéken, hogy azért az nem az a közeg volt, hogy a szakma és a barátaim, és nem tudom, hanem tényleg egy olyan vidéki műfház, ahol ismeretlenek vannak a boltból az eladó fiú, a műfházas lány, a táncos körből a táncos nénik, 80 pluszosak, és valahogy szerintem mindenki magára talál a mondatokban, vagy hogy ismerik ezeket a dívákat, ismerik az életüket, aki meg nem ismeri, mondjuk egy fiatal gyógytornászlány volt ott legutóbb, ő meg akarja nézni még egyszer, mert neki meg felkeltette az érdeklődését ez a világ, vagy ez a kultúra. Az is érdekes, hogy miért.
8: Én még azt is el tudom képzelni, hogy valaki mondjuk nem látott, mert 20 éves, nem látott még egy karádi filmet, akkor ezt fogja magát, és megnézi aztán.
7: Igen. Vagy meghallgatja még egyszer ezeket a dalokat, amik az előadásban vannak.
8: Ezeket hogyan választottad ki, hogy ikonikus dalokat akarsz énekelni, ugye te énekelsz a Pintér Béla Társulatnál is, tehát nagyon sokat énekelsz neked, ez természetes közeged, de itt mi volt, hogy olyan dalok legyenek, amitől mindenkinek füligére szállja, mert ismeri, vagy valami más?
7: Egyrészt ugye Blaha Lujza a nemzet csalogánya, és mindenféleképpen zenésre akartam venni a formát. Nincs, tehát hogy nem egy olyan önálló est, ami teli van rakva dalokkal, hanem felcsendülnek benne vicces is, meg mély dalok is, de például Karádi direkt nem éneklek, mert hogy ő nem akart szerepelni ott a kamera előtt, és akkor én ezelőtt tisztelegve nem énekeltetem a szereplőt magam által.
8: És kit igen? Honti Hannát,
7: igen? Honti Hannát, igen, meg a Psota Irént. De hogy sok zene van a darabban, amit pedig a Jankovics Peti kollégám szerzett, illetve segített összerakni, vagy passzított a jelenetekre, vagy az árnyátékokra, úgyhogy üdítő emiatt is.
9: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgetünk Cukorbaba című egyszemélyes előadásáról. Lesz előadás Tatán a Malom és Kacsában is május 13-án. Most egy kis szünet itt az adásban, és mindjárt folytatjuk.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Egy amszterdami kórházban vizsgálják a KLM légitársaság egyik légiutas kísérőjét hantavírus fertőzés enyhe tüneteinek gyanújával. A légiutas kísérő jelenleg az amszterdami kórházban van, további vizsgálatokon esik át. A stewardess kapcsolatba került azzal a 69 éves holland utassal, aki a dél-afrikai Johannesburgban hunyt el, a hantavírus okozta betegség következtében. A holland nőnek korábban a férje is a hantavírus miatt halt meg. Mindketten a Hondius luxus óceánjáró utasai voltak, amelyen többen elkapták a vírust. 40 utas szállt partra Szent Ilona szigetén a Hondius luxus óceánjáró hajóról már azután, hogy egy utas hantavírus fertőzés következtében meghalt a hajón. A hajót üzemeltető holland Oceanwide Expeditions hajótársaság korábban azt közölte, hogy a holland nő a férje holttestével szállt partra a hajóról Szent Ilonán. A nő ezt követően egy kereskedelmi repülőgéppel Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is elhunyt. A hajótársaság korábban azt nem ismerte el, hogy a Szent Ilonánál bárki más is leszállt volna a hajóról. Szerdán derült ki, hogy egy svájci kórházban egy férfinél szintén diagnosztizálták a hantavírus fertőzést, miután ő is partra szállt Szent Ilonán és hazarepült. A holland hatóságok arról nem tájékoztattak, hogy hol vannak jelenleg a partra szállt utasok. A dél-afrikai és európai hatóságok megpróbálják felkutatni az elérhetőségüket. A dél-afrikai fertőző betegségek intézete tegnap jelentette, hogy az óceánjáró két fertőzött utasának szervezetében kimutatták a hantavírus egyik ritka törzsét, amely emberről emberre is terjed. Az IBUSZ nemrég közölte, hogy június 26-áig induló charterjáratok esetében átvállalja a kerozin felárak miatti többletköltséget. Az utazási iroda tájékoztatása szerint charterjáratai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozin hiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. A légitársaságok visszajelzései alapján minden az IBUSZ által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyagellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. A kőolaj ára ma épp csökken, nagyjából 2,5%-kal, a Brent típusú ára $98.80, az amerikai könnyolajé $92.64.
1: Tőzsde hírek.
2: Európában nincs jelentős tőzsdei mozgás, a főbb indexek közül a londoni 6%-os mínuszban, a többi 1-2%-os pluszban vagy mínuszban, leginkább egyébként most már a negatív tartományt erősítik az európai tőzsdék, 1,1769 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A hazai börze 2%-kal gyengül, 6 milliárd 666 millió forint a forgalom, a BUX érték 135.639 pont. 1%-kal csökkennek a MOL részvények, 4.158 forinton jegyzik őket, az OTP 3%-os pluszban járt, 42.900 forinton, a Richter 6%-kal gyengül, 12.910, a Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.524 forinton, egy komolyabb 3,9%-os esésben a 4iG 2.246 forinton, gyengül még az Essence-ebb 1,8-del 980 forinttal jár, emelkedik viszont a Waberers 2,4%-kal 4700 forinton. A devizapiacon az euró 356 forint 20 fillér. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A kijelölt magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a Facebook oldalán, hogy megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni ország országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének

0: megerősítéséről.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás, délutántól nyugat felől kezd el csökkenni majd a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban a délkeleti-keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az észak-durántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval egy órakor a monitorban, már Somodi Evelin várja Önöket. Én köszönöm egész reggeli délelőtti és kora délutáni figyelmüket, a hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Általában könyvben utazom, de most színházban is. Olá Andrea vagyok. Örülök, ha velem tartotok, ugyanis folytatjuk a beszélgetést Fodor Anna Máriával. Mi történik egy színésznővel, ha nemet mond, vagy ha beleszeret a partnerébe? Mi történik, ha ki akar lépni a szerepéből, vagy éppen beleolvad örökre? A Cukorbaba ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben megidézi a 19. század ünnepelt primadonnáját Blaha Lujzát, és az elmúlt 100 évből ismert néhány nagy színésznő személyes monológiait is. Amit kapunk, az egyszerre fájdalmasan ismerős és meglepően friss. Hallhatjuk Gobi Hilda, Rutka Éva, Psota Irén, Karádi Katalin és mások gondolatait épp úgy, mint mondjuk egy mai celeb lány megnyilvánulásait, vagy akár a művészét, aki az előadást létrehozta. Folytatom most az interjút Fodor Anna Mária színésznővel.
3: Nem beszéltünk még kifejezetten a nőiség megjelenéséről, illetve hát maga a cukorbaba kifejezés is, meg hát ahogyan mondjuk a plakátot nézzük, az előadás plakátját, tehát hihetetlen föltűnő, ragyogó, gyönyörű, törékeny. Szóval ezt egyrészt kitalálta ki, hogy ez ilyen legyen. Te találtad ki? Igen. A produkció is ilyen, szóval ennyire izgalmas, vibráló.
4: Nagyon rózsaszínre akartam csinálni ezt az egészet, talán a cukorbabaság miatt is, meg a színésznők cukorbabasága miatt is, az én cukorbabaságom miatt is, vagy akár a sugar babyk miatt, akik édesítik az életünket, vagy mi édesítjük a lovagjaink, vagy a nézők életét. A Novák Angéla barátnőmnek egy csodálatos olyan lakása van, amiben beleálmodtam ezt az egész fotózást, és a Kálai Tóth Anettel dolgozom mindig, és ő csinált, azt képzeltem el, hogy szeretnék a Blaha Lujza fiatalkori másaként is egy ilyen szép összefogott, fonott hajú, kis mellényes, kis pufosújú hasonló fotókat, mint a Blaha volt, és szeretnék egy dögös rózsaszínhajú valakit, akit végig tudok vinni majd az előadáson, és a lakásban is mindenféle ponton végigvittem ezt a nőt, és így készültek ezek a gyönyörű képek, festményszerű képek. Nem magam miatt dicsérem, hanem egyszerűen annyira nagy átváltozás volt, hogy úgy tudom nézni, mint hogyha nem is én lennék egyébként.
3: És a díszlet, mert maga a díszlet is ilyen, mint ez a budoár tulajdonképpen.
4: Tehát ez egy triptikon, én így gondoltam, hogy legyen valami, amit így ki tudok nyitni, egy három elemből álló valami, amire tudok vetíteni, meg kicsit olyan, mint egy napló, vagy akár egy képeskönyv. Egy szép fehér díszletem van, amiben megelevenednek a mesék, meg én is tulajdonképpen elemi erővel próbálok hatni. Hát ami rám hatott, azt mindent próbálok ezeken a nőkön keresztül átadni.
3: Sok öltözés van Igen. Az előadásban.
4: Csillog, amikor... villog.
3: És van olyan is, amikor épp alig van rajtad ruha. Ezt most jó értelemben mondom, tehát, hogy tulajdonképpen a női léleknek a lecsupaszításáig is eljutunk. Tényleg nagyon mélyre mész, és ez mindig megmutatkozik a jelmezben is. Uh-huh. Ez olyan szép, ezen gondolkodtam, hogy neked milyen út lehet ez, amit bejársz az első pillanattól a legvégéig, hogy mi jár közben a fejedben.
4: Hát az is, hogy még mennyi van hátra, de...
3: Rengeteg szöveg.
4: Igen, de meg lehet csinálni, és annyira élvezem, és olyan jó mindegyik életet megélni, mindegyiknek a szépségét, fájdalmát, röhögését, dalait, felszabadultságát, meg nőiességét, meg nem nőiességét, meg férfi köntös beburkolózását, hogy... Ezek mind bennünk vannak, és az életemben nem élem meg mindegyiket, vagy nem élem ki mindegyiket. Igen, és mi erre vágyunk, szerintem színésznők, vagy én, hogy ilyen sok színt tudjak mutogatni.
3: Hát miközben lehet hozzá kapcsolódni egy teljesen mondjuk egyszerű életet élő házi asszonynak is. A női szerepekről hogyan beszélnek ők, vagy gyerekvállalásról, társról, társtalanságról?
4: Például a Psota mondja el, hogy háromszor volt házas, hogy epekedett az egyik férfi után, és csak azért is felkutatta, és megkereste, és megtalálta, és hogy nem aludtak egy hétig, és milyen szenvedélyes hullámokon ment keresztül. Nem nevezem meg a férfiait, mert hogy vannak benne ismert emberek is, van, akinek csak a monogramját mondom, vagy a kezdőbetűjét a nevének, de beszélek gyermek elvesztéseiről is, vagy gyermekre vágyásról, vagy a kutyájával, hogy volt a szerelme, de Rutkainak is nagyon fontos volt a kutyája. Nekem is nagyon fontos a kutyám. Beszélek arról, hogy van például a Psota az evéssel, vagy a fogyókúrával, vagy a habzsolással, miért eszik habzsolva, vagy hogy éhezett gyerekkorában is, hogy nyalta le a mákos tésztáról a mákot, és dugta vissza a dunyha alá, és hogy azóta habzsolva eszik, de például, ha kihoznak elé egy nagy tál ételt, akkor mindig kért egy kis tányért, és kivett belőle egy picit, mert hogy közben meg a sok látványa taszította, és erről is olyan szépen beszél.
3: Mennyi minden van ebben. Hogyan tudod azt megoldani, ami egyébként adná magát, hiszen olyan művészekről beszélünk, akiknek a gesztusait nagyon jól ismerjük, vagy a hanghordozását, hogy ne csúsz túlzásba. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg csak fölvillantani őket, és hogy te is maradj tulajdonképpen, de hogy fölismerjük, mert ez a varázslat tényleg, hogy egy pillanatig látjuk az arcodat, de már a Gobi Hilda beszél, ahogyan ott ül, ahogyan cigarettázik.
4: Sokat figyeltem őket, de nem akartam ilyen paródiába menni, úgy értve, hogy utánozzam őket, de akár kéztartás, akár hogy hogyan cigiztek, vagy milyen hanglejtéssel beszéltek, vagy hogy mosolyogtak, vagy hogy pont, hogy nem mosolyogtak, vagy hogy beszéltek nagy hévvel, ezer energiával, berobbanva a színpadra, vagy lesütött szemmel. Így próbáltam őket megfogni, és a visszajelzésem azok, hogy pont elég, és hogy az így szép.
3: Hát igen, mert ebben van kockázat, mesterségbeli tudás, vagy egy jó arányérzék, vagy mi kell ehhez?
4: Biztos az arányérzék, az mindenhez kell. Vagy igen, ezzel centizgetünk, meg ezzel balanszírozzuk a szerepeinket szerintem. De tényleg nem akartam egy lenyomatot, egy teljes lenyomatot, hanem csak, hogy így felsejlődjön pár ilyen finomság. Én úgy a velejét érzem, és egy-egy gesztust, és pont elég nekem ebbe kapaszkodni, mert aztán meg az jön, amit mondanak. Arra meg figyelnem kell, hogy az jó erős legyen. Mindig más egyébként, meg nagyon nagy szabadságot adok magamnak abban, meg a Gáspár Anna barátnőm segített nekem nagyon sok mindenben, és ő mondta az, hogy ez csak a tied, tehát itt bármi történhet, én irányítom, és annyira felszabadított az, hogy ezt úgyis csak én tudom, ezt senki más nem tudja, hogy itt ez ad például lazaságot ahhoz is, hogy szépen mindent át tudjak magamon engedni, meg hogy kibírjam egyáltalán ezt a másfél órát, ezt a maratont egy nagy levegővel.
3: Hát éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire élő vagy önálló entitás ez az előadás, hiszen nincsen partnered, nem kell reagálni senkire, ez csak rajtad múlik, de hogy közben történhet-e bármi olyan, amitől picit változik, és akkor ezt esetleg tovább viszed. Tehát, hogy tud-e változni ez az előadás, igen?
4: Például a múltkor elrontottam a Honti Hanna dalát, felcseréltem két versszakot, és arra ültem rá, hogy semmit nem adok elő perfekten, és hogy tök jól jött ki, hogy ő sem az, mert az egész interjú nagyon perfekt, meg ahogy ő volt, ahogy állt, ahogy fogta a csokrát, ahogy állt rajta a ruha, meg minden, és nagyon vicces lett az, hogy ez a dal ez ilyen, és visszaismétli, és például amikor bemutattam, akkor nagyon beteg volt a hangszálam, és nem is tudtam rendesen kiénekelni. És akkor arra is rápakoltam, és attól meg még viccesebb lett. Úgyhogy tök sok erényt lehet kovácsolni minden behatástól, vagy külső hatástól, ami ér. Vagy múltkor egy olyan színpadon játszottam, ahol velem szemben végig tükör volt. Tehát láttam magam 90 percen keresztül. Az nagyon zavaró volt, de közben meg tényleg olyan volt, mint egy táncteremben, amikor látod és leveszed a mozdulataidat, az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. És tényleg nincs semmi más, csak a mély sötétség, a rózsaszín fények, és talán az első sor, ameddig ellátok. Ez a kapaszkodó, meg a nipjeim, az egyetlen szék ott.
3: Hát és a ruhák.
4: És a ruhák,
3: aha, igen. Mert ez segít átváltozni, igen. Egy másik nővé.
4: Minél több helyre viszem, annál többet kapok, és annál több mindent tudok beépíteni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, mert így tudom javítgatni, illetve megerősíteni azt, amiben esetleg bizonytalan voltam, mert ilyenek is vannak benne, ami nem gondolok olyan erősnek, és akkor azt mondják, hogy de őt meg azt fogta meg nagyon, vagy van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy még többet kéne benne énekelnem.
3: És lehet, hogy...
4: És azt is belerakhatom.
3: Igen.
4: Igen. Aha. Úgyhogy most ezeket is keresem, hogy még dúsítsam, szóval számtalan lehetőség van még ebben.
3: Alkalmas ez a díszlet, az előadás maga, hogy egyszer csak ott teremni az ország túlsó pontján.
4: Igen,
3: és akkor,
4: ez egy intim előadás, aha, egyébként. Szóval minél zártabb a hely, annál jobb. Én ezt nem gondolom ilyen kinti nagy színpadra. Egy kis ékszerdoboz, tehát adtam elő 60 embernek, de most volt 250 is, és végül is megélt, de azt hiszem, hogy én se tudnám úgy befogni ennek az érzékiségével a nagy teret, vagy az arénát például. Uh-huh. Úgyhogy ilyen terv nincsen.
3: Vagy egy szabadtérit nem, mondjuk egy fesztiválon
4: annyira
3: egy szabadtérit
4: nem. Nem. De a közönségnek se jó, hogyha így elfújja a szél a hangot.
3: Ez az intimitás, ez egy fontos hívószó, mert én pont figyeltem, az első előadást láttam, a bemutatót, és sokat nevetünk, vannak nagyon vicces, humoros részek, és van, amikor olyan hihetetlen csönd van. Éppen arra gondoltam, hogy neked ez milyen lehet, hogy ennyire közvetlenül érzed, ahogyan rezonál a közönség.
4: Hát én ettől nagyon féltem, és most is. A csöndek nagyon izgalmasak, de nagyon félelmetes tud lenni. De meg kell tudni tanulni élvezni, azt hiszem.
3: Változtat rajtad ez az előadás szerint?
4: Például tényleg? Ezt, hogy élvezzem a saját színeimet, vagy a saját határaimat, vagy a munkabírásomat akár, vagy az őrültségemet, hogy tartsam kordában, vagy a zárkózottságommal, hogy lehet itt élni, de nem visszaélni, meg akár visszaélni is a humorral. Igen, nagyon sokat változtatott. Amikor ezt csináltam, akkor többször megfeküdtem azért. Nagyon sokrétű és nagyon nehéz vállalás szerintem ez. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt meg lehetett csinálni, és volt rá lehetőségem, és volt, aki hitt bennem, és aztán most már én is hiszek benne. De amikor kitaláltam, tulajdonképpen hittem benne, csak amikor kézzelfoghatóvá válik, akkor végül is ez a valóság, ez jó.
3: Hát igen, meg az ember gondolkodik, én emlékszem, amikor először felvetődött, hogy ez készül, hogy ez a fajta finomság, vagy ezek a finom rezdülések, ezek a mai világban, amikor minden nagyon harsány, minden nagyon erőteljes, hogy ez hogyan él majd meg, uh-huh. vagy hogy hogyan.
4: Így kell. Én most azt tapasztalom, hogy kell.
3: De jó.
4: Nagyon izgalmas.
3: Az előbb mondtad az árkozottságodat, és azért az egy fontos kitárulkozás, ahogyan te a saját életed tragédiájáról beszélsz. Én nem tudtam, hogy ez benne lesz. Gondolom, hogy mindenkit megdöbbentett ez.
4: Igen, főleg a családomat.
3: És ez miért?
4: De nem árulnám el, hogy mik is ezek.
3: Nem, semmiképp csak, hogy miért vállaltad ezt? Tényleg ez egy olyan fajta határátlépés neked.
4: Igen. A naplók miatt jutott eszembe, hogy úristen, hát nekem is vannak naplóim. És igen, talán ez az árkózottságom, ez ott tudott így kicsit kitisztulni, hogy gyerekkorom óta írtam. És hogyha nagyon mélyen vagyok, és sok fájdalom van, olyan érdekes, hogy mindig akkor veszem elő újra. És nem is bátorságnak gondolom, hanem egyszerűen ezt ki akartam mondani ezeket, hogy ez velem történt, és teljesen párhuzamos, se tehető az összes nővel, és akár férfival.
3: De ez óriási bizalom lényegében a közönség felé. Odaadod a te életednek egy részét, és bízol abban, hogy ők ezt jól fogadják.
4: Mm-hmm. Igen, ha már nem nyilatkozom le, hogy válok, vagy hogy nem válok, de ott elmondok más titkokat. És ezt is élvezem. Igen.
3: Mi egyébként az előadás legnehezebb része számodra? Vagy van-e olyan...
4: Hát, hogy magamnál maradjak a kontroll, és ne essek le a tűsarkamról a kis táncaim közben, ne essek le a székről. Elkezdeni nehéz, és ott mindig mondom magamnak, hogy de én ezt akartam, én ezért vagyok itt, én... Jó, nem kell sokáig mondani, de elkezdeni nehéz. Utána már mindegyiket nagyon szeretem.
3: Még egyetlen dolog, hogy milyen utat képzelsz el a cukorbabának? Tehát neked mi lenne a jó? Én hallottam, hogy már külföldre is hívták, hiszen külföldön is van sok olyan magyar, aki emlékszik ezekre a művészekre, és biztos nagyon jól esik nekik, így belepillantani az életükbe, hogy fölidéznek egy-egy filmszerepet. Uh-huh. Szóval, hogy mit kívánsz ennek az előadásnak?
4: Az, hogy menjen, hogy tudjam gyakorolni, és tényleg ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat. És akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Nem az igét akarom terjeszteni, mert nincs ebben olyan, hogy ige, vagy terjeszteni való, hanem hogy játszhassam sokat. Ahhoz van kedvem. Meg azt, hogy itt tartsam ezeket a nagyokat. Mindig is érdekeltek, és mindig akartam valamit velük kezdeni. Szerintem ezt veled is sokat Igen. beszéltük, hogy kéne még a most élő nagyon nagyokkal egy picit melléjük ülni, és csak azt engedni, hogy meséljenek, és valaki ezt vegye föl, és tényleg nekem a Sándor Pál is ilyen, hogy úristen, hogy miért nincs ott mindig egy kamera, aki felveszi azt, amiket mond. Igen, ez is az. A saját magam tisztulása is egyébként, ugye a gyerekkorom, vagy akár az emlékeim, valamiféle földolgozása a történeteimnek, ezek által a színészek által. Igen, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
2: Fodor Anna Mária színésznővel beszélgettünk Cukorbaba című előadásáról. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben Utazom csatornáján. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
1: Ez volt a Könyvben Utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
3: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című hír és elemző műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Somodi Evelin, a hírszerkesztő Nagy Károly. A következő fél órában a friss híreket követően azzal foglalkozunk, hogy többen életüket vesztették már a Hondius óceánjáró hajó utasai közül, akik hantavírus járvánnyal fertőződtek meg. Utána járunk, hogy milyen esetekben lehet itt járványról beszélni, és pontosan mi is az a hantavírus, milyen jellegű megbetegedéssel jár, van-e rá esély, hogy esetleg Európában hasonlóval találkozzunk. Majd részletesen tárgyaljuk a kiskereskedelmi adatokat, ugyanis úgy tűnik, hogy márciusban igazi költekezésbe kezdett az ország. Jövünk hamarosan a részletekkel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Többen életüket vesztették a Hondius óceánjáró hajó utasai közül, ahol hantavírus járvány tört ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora szerint a rákcsálók által terjesztett vírus két csoportra osztható. Az óceánjáró utasai feltehetően Dél-Amerikából szedték össze annak egy új fajtáját. Hozzátette, a vírus terjedés ellen fokozott higiéniával lehet védekezni, illetve rákcsálóirtással. Koroknai Anitát hallják.
4: Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
3: Az IBUSZ nemrég közölte, hogy a június 26-ig induló charterjáratok esetében átvállalja a kerozin felárak miatti többletköltséget. Az utazási iroda tájékoztatása szerint charterjáratai menetrend szerint közlekednek. A nyaralások biztonságosan tervezhetők, jelenleg nincs kerozin hiány, és valamennyi meghirdetett desztináció elérhető. A légitársaságok visszajelzései alapján minden az IBUSZ által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyag ellátás, hanem az üzemanyag árak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A kijelölt magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. költekezésbe kezdett az ország márciusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit 1,9%-kal haladta meg. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben csak nem 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben több mint 8, az üzemanyag kiskereskedelemben 21%-kal bővült az értékesítés volumene. Míg az üzemanyag eladások mögött egyértelműen a betárolás áll a fixált ár miatt, addig a nem élelmiszer jellegű kiadások összetettebb képet festenek. Németh Dávidot, a KNTH Bank vezető elemzőjét hallják.
5: Részben az, hogy 2026-ban is reálbér emelkedés valósult meg Magyarországon, és az a reálbér növekmény azért ez javítja a lakosságnak a fogyasztási képességét, és hát erre jöttek rá különböző gazdaság élénkítő, hát vagy még inkább ilyen támogatási programok, akár egy havi fegyverpénzről beszélünk, édesanyák eszély a mentesítéséről, adókedvezmények növelése, tehát sok-sok ilyen intézkedéscsomag, ami még inkább javította a háztartások jövedelmi helyzetét, és elképzelhető, hogy el is elkezd megtolni a nem élelmiszer jellegű fogyasztást.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-kal gyengül 135.771 pontra, a részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,8%-ot gyengül 4.164 forintra, az OTP 0,3%-os pluszban 42.890 forinton, a Richter 0,4%-os mínuszban 12.940 forint, és a Magyar Telekom 0,5%-ot erősödik 2532 forintra. Európában enyhe mozgások látszódnak, és vegyesnek tűnik az összkép. A londoni FTSE 0,6%-ot gyengül, a német DAX 0,1%-os mínuszban. A párizsi CAC-on szintén 0,1%-kal megy lejjebb, csatlakozik hozzá immár az olasz mutató is, emelkedik viszont még a spanyol börze 0,1%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint, az amerikai dollárért 302 forintot és 59 fillért kell fizetni. Az izraeli hadsereg megerősítette, hogy végzett a Hezbollah libanoni mozgalom elitegységének számító Radwan Dandár parancsnokával, Malik Balouttal. A tájékoztatás szerint egy beiruti légicsapásban vesztette életét. Az akcióban végeztek a helyettesével és a Hezbollah több más fegyveresével is. Balut halálát Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Israel Katz védelmi miniszter közös közleménye mellett egy a Hezbollahhoz közeli névtelenséget kérő forrás is megerősítette. Szerdán a libanoni egészségügyi minisztérium szerint legkevesebb 11-en haltak meg az izraeli légicsapásokban. A tárca azt közölte, csapás érte az ország több térségét, hozzátéve, hogy a sebesültek között 6 gyerek is van. A mostani volt az első Beirutot érő izraeli légicsapás a zsidó állam és a Hezbollah között áprilisban megkötött tűzszünet óta. Negyedik éve tart a visszaesés az építőiparban az euróövezetben. Áprilisban 41,7 pontra romlott az euróövezeti építőipar beszerzési menedzser indexe, a márciusi 44,6 pontról. Az ágazaton belül továbbra is a lakásszektor teljesített a leggyengébben. A vizsgált mindhárom euróövezeti országban, Franciaországban, Németországban és Olaszországban is tovább romlott az ágazat teljesítménye. A Shell olaj- és gázipari cég 19,1%-kal növelte profitját az első negyed évben. Adózott nyeresége 5 milliárd 690 millió dollárra emelkedett, a cég bevétele 69,7 milliárd dollárra nőtt. A szénhidrogén termelés napi 2 millió 752 ezer hordó olaj egyenértékre esett vissza. A Shell összesen 5,3 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek a negyed évben, 3,2 milliárd dollárt részvény visszavásárlás és 2,1 milliárd dollárt osztalékfizetés révén. A vállalat bejelentette, hogy a folyó negyed évben 3 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket. Felgyorsult az infláció a gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezet országaiban márciusban az energiaárak jelentős növekedése miatt. Az OECD országokban a fogyasztói árak emelkedése 4%-ra gyorsult márciusban, a februári 3,4%-ról. A 38 tagállam közül 37 adatot szolgáltató ország közül 33-ban meredek áremelkedést figyeltek meg. Két országban az infláció nagyjából a februári szinten maradt, míg Szlovéniában és Törökországban az áremelkedés lassult. Az OECD országokban az energiaárak 8,1%-kal nőttek éves szinten márciusban, a februári 0,5%-os csökkenést követően. Az élelmiszerek drágulása 3,6%-ra lassult.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
3: Kiköltekezte magát a magyar lakosság a tavasz első hónapjában. A kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit 1,9%-kal haladta meg, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben majdnem 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 8, az üzemanyag kiskereskedelemben gyakorlatilag 21%-kal bővült az értékesítés volumene a tisztított adatok alapján. A fixált üzemanyagár egyértelműen felvásárlási hullámot hozott, erősítette meg rádiónknak a K&H Bank vezető elemzője. Németh Dáviddal Kovács Gergő beszélgetett.
6: Márciusban nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom, a naptárhatástól megtisztított adatok szerint 8,2%-kal éves alapon. Ugye ez a hónap már a védett üzemanyagár hónapja, ennek fényében mennyire volt meglepetés ez az adat?
5: Meglepetés volt azért, mert ez egy nagyon dinamikus növekedés, és még úgy is, hogy ebből a 8,2%-ból egy jelentős rész valóban a üzemanyag hasított ki, hiszen nagyjából 3,3%-ponttal az üzemanyag forgalom, vagy 3,4%-ponttal az üzemanyag forgalom bővülése járult hozzá a kiskereskedelmi forgalom növekedéséhez, de enélkül is azért azt látjuk, hogy más területeken is volt megugrás a kiskereskedelemben. Ugye ez az üzemanyag forgalom megugrás, itt ez nem lehetett tudni, hogy mennyit fognak bespájzolni az emberek a védett üzemanyagárból. Nyilván mindig van egy bizonytalanság, hogy meddig marad érvényben a védett üzemanyagár, de hogyha hosszú hónapokig, akkor nem feltétlen kell sietni a bespájzolással, de ezt a korábbi ilyen árstopoknál is lehetett látni, hogy amikor tartanak ezek a védett időszakok, akkor megnövekszik az üzemanyagnak a vásárlása.
6: Igen, és azért is egy furcsaság ez, mert hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt azt lehetett látni, hogy máshol csökkentette ez a keresletet, addig igazából idehaza az emberek és főleg a cégek ugye betároltak a védett áras üzemanyagból, legalábbis az adatból ez rajzolódik ki, és felmerül a kérdés, hogy ez az intézkedés meddig tartható így.
5: Igen, ez mindig ugye ez a probléma, hogyha ilyen típusú árintézkedéseket vezetnek be, hogy akkor ez torzítja a piacot. És például minden ilyen energia ársapka esetén, hogy nem a takarékosság irányába viszi el a lakosságot, vállalatokat, hanem hiszen nekik az az érzésük, hogy továbbra is olcsó, akkor nem kell elkezdeni takarékoskodni, vagy akár ugye mondjuk épületek szigetelésénél is, hogyha olcsó az energia, akkor nem fognak arra pénzt költeni, hogy hatékonyabb legyen a szigetelés, mert nem éri meg. Szemben, hogyha jóval megdrágulnak az energiahordozók, és többet kell költeni akkor a fűtésre, akkor hamarabb megtérül egy szigetelési beruházás is. Tehát ilyen torzító hatások, ezek mindig bekövetkeznek, hogyha valamilyen a piattól nagyon eltérő árak alakulnak ki, átmenetileg rövidebb vagy hosszabb távon.
6: Ugye ez csak az üzemanyag töltő állomások forgalma. Az egyéb, illetve a más külön termékkörökre bontva milyen tendencia rajzolódik ki?
5: Ahol még egyértelmű meglepetés született, az a nem élelmiszer jellegű fogyasztás. Ugye ott is az előző hónapokhoz képest egy gyorsulás következett be. Például még februárban 1,7% ponttal járult hozzá a kiskereskedelmi forgalom bővüléséhez a élelmiszer jellegű eladás. Márciusban viszont már 3,3%-kal, tehát itt is majdnem egy duplázódásról beszélhetünk. Úgyhogy egyre inkább látszódik részben az, hogy 2026-ban is reálbér emelkedés valósult meg Magyarországon, és ez a reálbér növekmény azért ez javítja a lakosságnak a fogyasztási képességét, és hát erre jöttek rá különböző gazdaság élénkítő, hát vagy leginkább ilyen támogatási programok, akár egy havi fegyverpénzről beszélünk, édesanyák eszélye mentesítéséről, adókedvezmények növelése, tehát sok-sok ilyen intézkedés csomag, ami még inkább javította a háztartások jövedelmi helyzetét, és elképzelhető, hogy ez is elkezdte megtolni a nem élelmiszer jellegű fogyasztást. De amik ilyen kiugróak voltak, például a számítástechnikai eszközöknek a vásárlása, ott 9% körüli bővülés volt. Ide sorolható azért a bútor vásárlás is, ahol szintén 7%-os növekedést regisztráltak. Például itt a bútorok esetén az is fontos, hogy látjuk azt is, hogy az ingatlan piacon volt egy élénkülés az Otthon Start programnak köszönhetően. Itt amikor vesznek új ingatlant, akkor véletlenül kell bele új bútor is, és ez meg tudja ezáltal pörgetni a kiskereskedelmi forgalomnak ezen szegletét. Aztán volt persze néhány olyan terület, ahol messze nem volt ilyen dinamikus növekedés. Ilyen például a könyv újság papíráru, ott ráadásul egy 3%-ot meghaladó visszaesést regisztrált a statisztikai hivatal a költések vonatkozásában, illetve a használt cikkeknél is egy visszafogottabb 4%-os bővülés volt csak.
6: Igen, és ahogy említetted, az év elején azt várták az elemzők, hogy lesz minimálbér emelés, reálbérek is növekedni fognak, ami felfelé húzhatja a fogyasztást idén, amitől GDP növekedést is várhatunk. Ez az, ami kezd beigazolódni?
5: Igen, az egyetemen látszódik, hogy 2026-ban a belső fogyasztás az továbbra is a fő-fő eleme lesz a gazdasági növekedésnek, talán a legstabilabb bázisa, ami már egyébként az elmúlt két évben is így volt. Csak az elmúlt két évben voltak olyan más tételek, amik lehúzták a gazdasági növekedést, itt elsősorban ugye a beruházásoknak a folyamatos visszaesése az, ami hát végül is stagnálás közeli állapotba tartotta a magyar gazdaságot. Úgyhogy az idejében az a kérdés, hogy lesznek-e olyan behúzó területek, amik miatt nem tud a magyar gazdaság érdemben gyorsulni. Ilyen lehet például a külső környezet, például a német gazdaságról folyamatosan azért negatív hírek érkeznek, a bizalmi indexek romlanak, úgyhogy ez nem túl sok pozitívumot vetít előre, de mások oldalon meg ott vannak a beruházások, ahol elképzelhető, hogy az idejében növekedés lesz. Például elég a tegnap publikált építési engedélyek számára gondolni, hogy ott jelentős növekedés van. Ezeket akkor meg is fogják élhetően valósítani a következő években. Ezek beruházást jelentenek, tehát ez segíti azt, hogy ez a visszahúzó elem legalább ne hátráltassa 2026-ban a gazdaságot, hanem vagy neutrális legyen, vagy akár egy picit hozzá is tudjon járulni a gazdaság bővüléséhez.
3: Az elmúlt percekben Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
3: Egy kicsit lefelé, hogyha a budapesti értéktőzsdére nézünk, ott most 1%-os mínusz látható, így 135.812 ponton a BUX. A részvénypiac forgalma kerek 7 milliárd forintnál jár, a vezető papírok vegyesen teljesítenek. A MOL 0,8%-ot gyengül 4.164 forintra, az OTP 3%-del emelkedik 42.890 forintra, a Richter 4%-os mínuszban 12.940 forint, és emelkedik a Magyar Telekom 6%-kal 2.534 forintra. Forgalom tekintetében, ha még megnézzük a magyar parkettet, akkor az ötödik helyet a 4IG szerzi meg, ami 2,7%-os visszaesésben 2.274 forinton jelenleg. A Masterplast 1,5%-ot gyengül 2.630 forintra, az MBH Bank 4,1%-os mínusz után 2550 forinton. Az Opus emelkedik 0,5%-kal 324,5 forintra, és 2,4%-os pluszban a Waberers, ami 4700 forinton jelenleg. Az Autovallis 2,7%-ot emelkedik 150 forintra, és 0,4%-ot gyengül a Dunahouse 1340 forintra. Az európai börzét most inkább enyhe negatív hangulat jellemzi, a londoni FTSE 0,7%-kal esik vissza, a német DAX 2,1%-kal, a francia börze ebben a pillanatban szintén 0,2%-os mínuszban, és ugyanígy teljesít Milánó is, Madridban pedig egy enyhe emelkedés látszódik, de igazából stagnálás környékén toporog a madridi börze indexe is. A bankközi deviza piacon az euró értéke 356 forint 12 fillér, az amerikai dollárért 302 forintot és 73 fillért kell fizetni.
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
3: Jelenleg Európa felé tart az az óceánjáró, ahol több ember belehalt a hantavírus fertőzésbe. Ugyanakkor, ha ki is kötnek, nem valószínű egy nagyobb járvány kialakulása a kontinensen. Erről beszélt rádiónknak a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora. A hantavírus rágcsálók terjesztik, és két fajtája van. Az európai-ázsiai enyhébb, középsúlyos betegségeket, míg az amerikai típusú, súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket okoz. Koroknai Anita szerint nem létezik rá speciális kezelés, tüneti támogató terápiát szoktak alkalmazni. Súlyosabb esetekben vesepótló kezelés vagy akár gépi lélegeztetés is szükséges lehet. Kovács Gergő interjúja.
6: Hantavírus fertőzés tört ki egy óceáni járó hajón, ami halálos kimenetelű volt, jelenleg három ilyen emberről tudunk. Elméletileg a fertőzött utasok kimenekítése már zajlik, jelenleg a hírek szerint a zöldfoki szigeteknél van a hajó, azonban a vírus az továbbra is jelen van a fedélzeten, amennyit erről tudni lehet, és azt is lehet olvasni, hogy elvileg Európa felé tart. Na most milyen komolyabb egészségügyi következményei lehetnek a hantavírusnak, és annak, hogyha már esetleg nem csak egy hajón terjed?
4: A hantavírusokról elmondható, hogy rágcsálók által terjesztett kórokozókról van szó. Tehát a földrajzi elterjedésük és az általuk okozott betegségek alapján két csoportjukat tudjuk megkülönböztetni. Az Európában és Ázsiában előforduló úgynevezett óvilági hantavírusok enyhébb, középsúlyos és vesétérintő megbetegedéseket tudnak okozni. A fertőzés sok esetben tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel zajlik. Jellemző tünetei lehetnek a láz, szájfájás, influenza-szerű tünetek, látászavarok is előfordulhatnak, illetve veseérintettséget jelző tünetek közül a derékpályi fájdalom lehet jellemző, vagy a vizelet elakadása, de súlyos veseelégtelenség is kialakulhat, ilyenkor a beteg vesepótló kezelésre szorulhat. Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
6: Jellemzően egyébként a dél-amerikai, vagy esetleg afrikai országokban van ennek nagyobb előfordulása, nagyobb kockázata? Vagy mely országok azok, ahol ez
4: igen,
6: inkább fellelhető?
4: Dél-amerikai országokban, Argentina, Brazília, Chile területén van, fordulnak elő ugye ezek a vírusok, amik a hajón érintő megbetegedéseknél szóba jöhetnek. És ugye pont Dél-Amerikában előforduló vírustípusnál, az Andes vírusnál írtak le ugye emberről emberre terjedést. Ugye a terjedés jellemzően rágcsálóktól indul, az emberben közvetlen vagy közvetett módon a fertőzött rágcsálók váladékaival, tehát vizeletével, ürülékével való érintkezés során alakul ki. Például úgy, hogy a vírus részecskék a felszálló porral belégzésre kerülnek, és így fertőződhet meg az ember, vagy akár fertőzött élelmiszer fogyasztásával. Viszont a Dél-Amerikában előforduló Andes vírus esetében leírtak már emberről emberre való terjedést is, Itt viszont elég szoros fizikai kontaktus szükséges ahhoz, hogy a fertőzés átadódjon egyik emberről a másikra, tehát szexfertőzés útján nem terjed ez a fertőzés.
6: Kicsit számomra a koronavírus járványt jutatja eszembe ez az eset, amikor ugye az óceánjáró turizmus az hát súlyos veszteségeket szenvedett el annó. Mennyire van esélye annak, hogy egy nagyobb járvány kialakul, ennek van-e valamilyen kockázata, mármint akkor, hogyha a hajó kiköt Európában?
4: Igazából, mivel mondom, az emberről emberre terjedés ritkán fordul elő, és alacsony kockázatú, és szoros fizikai kontaktus szükséges ahhoz, hogy egyik emberről a másikra átkerüljön. A vírus nem kell számítani nagy hantavírus járványok kialakulására. Megbetegedések, tehát helyi csomópontokban szorványosan fordulhatnak inkább elő. Ugye a koronavírus esetén a fertőzés útján terjed, tehát sokkal nagyobb intenzitással történt az embereknek a fertőzése, a vírus átadása. Itt a hantavírusok kapcsán nem kell erre számítani.
6: Hogyan történik ennek a kezelése? Milyen úton, módon?
4: A hantavírus fertőzésekre sajnos nincsen speciális kezelés. A megbetegedésekkor tüneti, ilyen támogató terápiát szoktak alkalmazni. Ugye, ha az Európában előforduló hantavírusokról beszélünk, akkor súlyos esetben vesepótló kezelést alkalmaznak. Ugye, ha itt az amerikai kontinenseknél előforduló hantavírusokról van szó, ahol a légzőszervi megbetegedést okoz a vírus, ott akár gépi lélegeztetésre is szüksége lehet a betegnek. Illetve vannak olyan antivirális és gyógyszerek, amiről már leírták, hogy hatékonyan alkalmazható esetleg hantavírus fertőzés esetén is. De a fertőzés elkerülésére igazából a legjobb mód a megelőzés. Tehát a rákcsáló mentesítése az adott területeknek, vagy akár a kereskedelemben forgalmazott rákcsáló tenyészeteknek a folyamatos monitorozása.
3: Az elmúlt percekben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktorát Koroknai Anitát hallották. És ez volt mára a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Rövidesen további friss hírekkel várja önöket Kecső Rihárd, most pedig búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, pillanatokon belül 13:30 lesz, a mikrofonnál Kecső Rihárd. A hantavírus fertőzés tüneteit mutató utasokat evakuálták a Hondius nevű óceánjáróról, miután a megbetegedésben 3 ember meghalt. A hajót üzemeltető Oceanwide Expeditions közölte, jelenleg nincs tünetes beteg a fedélzeten,

0: hogy megakadályozzák a vírus további terjedését. A Forbes Mazars szakértője szerint a tervezett Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígér, de a nagyobb változások várhatóan nem lépnek életbe még az idei évben. A program szerint megmaradna az egy kulcsos személyi jövedelemadó és a 27%-os áfa is, ugyanakkor a alacsonyabb jövedelműek adójóváírást kapnának, valamint csökkenhetne egyes élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája. A szakértő szerint az egyik legvitatottabb elem az évente 1%-os vagyonadó lehet az 1 milliárd forinti feletti vagyonokra, de ennek részlet szabályai még nem ismertek. A kata visszaállítása szintén napirenden van, ugyanakkor kérdéses, hogyan akadályoznák meg az esetleges visszaéléseket. A szakértő hangsúlyozta, a befektetők számára az adórendszer kiszámíthatósága legalább annyira fontos, mint az adókulcsok mértéke. Az IBUSZ nemrég közölte, hogy június 26-áig induló charterjáratok esetében átvállalja a kerozin felárak miatti többletköltséget. Az utazási iroda tájékoztatása szerint charterjáratai menetrend szerint közlekednek, a nyaralások biztonságosan tervezhetőek, jelenleg nincs kerozinhiány és valamennyi megkérdetett desztináció elérhető. A légitársaságok visszajelzései alapján minden az IBUSZ által szervezett járat a tervek szerint közlekedik. Az utazási iroda szerint a jelenlegi helyzetet elsősorban nem az üzemanyagellátás, hanem az üzemanyagárak nemzetközi alakulása befolyásolhatja. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Meloni olasz kormányfővel, akit meghívott egy magyarországi látogatásra. A kijelölt magyar miniszterelnök, aki sikeresnek és előremutatónak nevezte a találkozót, azt írta a Facebookon, megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészülését. Arra is kitért, hogy megállapították, Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, legyen szó akár az illegális migráció elleni határozott fellépésről, akár a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásáról, vagy éppen a tagállamok versenyképességének erősítéséről. Egy francia konténerhajó úgy haladt át a Hormuzi szoroson, hogy útközben eltűnt a nyilvános követőrendszerekről, erről ír a Bloomberg. A francia hajózási társaság egyik kisebb konténer szállítója a Perzsa-öbölből jutott ki az alaptengerre, ami igencsak ritka azóta, hogy kiéleződött az iráni-amerikai konfliktus. A Bloomberg szerint a jel kimaradás arra utalhat, hogy a hajó kikapcsolta a transponderét, vagyis szándékosan láthatatlanná vált a nyilvános követőrendszerek számára. A Hormuzi szoros környékén az utóbbi időszakban egyre gyakoribb a jelzavarás is, ami tovább nehezíti a hajóforgalom követését.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex Sambux pár pontos pluszban 135.913 ponton. A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. Az OTP 0,5%-ot erősödik 42.960 forintra, a Magyar Telekom szintén 0,5%-os pluszban 2532 forinton, a MOL 0,7%-ot gyengül 4170 forintig, a Richter pedig 0,4%-os mínuszban 12.940 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 302 forintot és 60 fillért kérnek. Európában most jelenleg nem zajlik túl jó hangulatban a kereskedés, Madridban is csak pár pontos pluszban a tőzsde. A londoni FTSE viszont mínusz 0,5%-on áll jelenleg, a frankfurti DAX Index és a párizsi kakaron, illetve a milánoi tőzsde is egyaránt 0,2%-on gyengül.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt majd a nap. Több helyen, nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok, estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős és viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, a fővárosban 20 fok van. Köszönöm a figyelmüket, hírekkel legközelebb, majd 2 órakor várom Önöket.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Jazz.
1: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Kurt Elling kétszeres Grammy-díjas előadó a jazz egyik legnagyobb kortárs alakja. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
2: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Halper Quintet, fiatal zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, de Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Miss Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fuvosokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olár Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a Kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Tünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggasztjának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
0: Fesztivál.
1: 15 helyszínen több mint 50 programot kínál a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara által szervezett Pont Pécs elnevezésű új összművészeti fesztivál, amelyet június 11-e és 14-e között rendeznek a Baranyai megyeszékhelyen. A Pont Pécs Nemzetközi Művészeti Fesztivál színházi, zenei, filmes és képzőművészeti programokat vonultat fel. A vendégprodukciókon túl pedig a PTE idén 3. éves karán oktató művészek is bemutatkoznak alkotásaikkal a nagy közönségnek. A vendégművészek között a Városi Sportcsarnokban lép fel a szerb-roma részfúvós együttes, a Boban Markovic Orkestra, valamint a szerb-amerikai Nikola Tesla életét bemutató musicalt is itt adják elő. A Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok és neves közreműködők előadásában ős bemutató keretében ismerheti meg a közönség a vizuális showval egybekötött Vasarely a Geometria Szimfóniája című művet, Sebestyén Áron alkotását, valamint az olasz Paolo Pannizza rendezésében színpadra kerül a Massagni opera, a Paraszt becsület is, Maria Jelis szerb szoprán és Antonello Palombi olasz tenor főszereplésével. A Bartók Béla férfi kar, a PTE egyetemi kórus, a Mecsek kórus és a Fermáta vegyes kar 130 fős grandiózus összkarával elképzelt este karmestere Kocsár Balázs, a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója, a PTE egyetemi docense. A fesztivál számos magyar nyelvű, nemzetközi és hazai színházi előadást lát vendégül, továbbá bemutatkoznak a hazai és határon túli színházi képzések egyetemi hallgatói is. A filmes szekcióban olyan kiváló szakemberek mesterkurzusaival, filmvetítéseivel és beszélgetéseivel találkozhat a közönség, mint Deák Kristóf és Rófusz Ferenc Oscar-díjas filmrendezők, valamint Szabó Gábor és Gózon Francisco Oscar-jelölt és Balázs Béla díjas operatőr.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
3: Utolsó alkalmához érkezik az Aria Hotelben a bránccsal egybekötött vetítés sorozat, ahol a londoni Covent Garden legjobbjai láthatók, a Varázs fuvola mutatkozik be. A részletekről Magyar Kornél zenei igazgatóval beszélgettem. utolsó alkalmához érkezik a 2025-26-os évad a Café Lisztben, amikor is ugye közvetítéseket lehet megtekinteni az Aria Hotel mozitermében a Covent Gardenből. Ezúttal Mozart varázsfuvolája lesz műsoron, 9-én és 10-én. Hát beszélgessünk kicsit erről a varázsfuvoláról. Milyen tálalásban láthatják majd a nézők nálatok, illetve egy kicsit ajánlt kérlek ezt az előadást, hogy miért izgalmas ezt azért újra nézni, nem akármilyen előadásban.
4: Aki még nem ismeri, csak hallott róla, annak egész szövében úgy lehet ajánlani, hogy nem csak a klasszikus zeneirodalomnak és operatörténetnek az egyik legmagasabb szintű műve, hanem egy fantasztikus tündérmese is a hősiességről, a szerelemért való küzdésről, hogy miért érdemes harcolni a szeretetért, és hogy miért győzedelmeskedik a fény és a szeretet mindenek felett. Tehát egy fantasztikus parabola, egy tanmese az egyik legszebb ezek közül. És hát Mozartnak talán azért is volt megalapozott oka arra, hogy pont ezt a librettót, illetve ezt a történetet válassza, az egész életművet tulajdonképpen betetőzésének is, mert neki nagyon eleven volt a vágya, hogy tulajdonképpen hát a mai rockstárokhoz hasonlóan kilépjen az akkori arisztokratikus zenés keretek közül, azok közül a keretek közül, hogy a magas szintű zene az csak egy zárt közönségnek szóljon, és szeretett volna eljutni egy minél szélesebb, adott esetben tömeg közönség réteghez is. Nem is véletlen az, hogy ennek a bemutatója nem a nagy operaházban volt Bécsben, hanem a Volksoperben, a Népoperában, és igazából ezzel részben egyrészt bevált az ő eredeti terve, másrészt pedig valóban megnyitotta az operajátszásnak és a zenének a kapuit egy olyan demokratikusabb irányba, ami szerintem ma elvezetett a nagy arénákban rendezett tömegkoncertekig. Úgyhogy ebből a szempontból is egy zenetörténeti fontossága van a varázsfuvolának, és hát az a művek melengető sztori, amiről maga az esemény szól, maga az opera szól, az pedig olyan, amit szerintem 9-től 99 éves korig mindenkinek érdemes megismernie, és mindenki nagy élményekkel távozhat egy ilyen előadásról. Magának az előadásnak, ennek az előadásnak a különlegessége, hogy a londoni Covent Gardennek a rendezésében az ottani egyik meghatározó rezidens alkotónak, David McVicarnak a színpadra állításában látható. Ez maga, ez a produkció az egyik égköve a Covent Gardennek, illetve az ott rezidens királyi, londoni királyi operatársulatnak. Nem az első alkalom, hogy ezt műsorra tűzik, de méltán látható újra és újra, hiszen ez egy megunhatatlan produkciója a londoni operaház programjának is, akárcsak minden olyan operaháznak, amelyik szeretne igazán nívós műsort bemutatni a közönsége számára.
3: Igen, hát azt gondolom, hogy ez tényleg egy alapmű sokak számára, ugye Papagéno és Papagéna, Pamina története talán sosem válik unalmassá, és hát itt azért nem akármilyen környezetben lehet ezt egy hétvégi programként újra nézni, és akkor előtte pedig ugye egy reggelivel várjátok az érdeklődőket.
4: Az Aria Hotel Budapestnek az étterme, a Café Liszt, az, amelyik tulajdonképpen az egésznek a gasztronómiai keretét biztosítja. Az Aria Hotelnek egy régi kimondott szándéka, hogy a kulturális és zenés eseményeket valamilyen módon gasztronómiai eseményekkel is párosítsa, és így adjon egy még teljesebb élményt. Úgyhogy minden érdeklődő, aki szeretne részt venni ezen az előadáson, igen, ahogy az előbb mondta, most 9-én és 10-én, azok számára lehetőség nyílik arra is, hogy az Aria Hotel és a Café Liszt svédasztalos reggeliét is fogyassza, megalapozza a hangulatot egy pohár habzóborral, pezsgővel, és ezt követően üljön be és élvezze az előadást.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: Mámoros gyógynövénytúrák szerte az országban. Bükkszentkereszt, Gyuri bácsi birodalma. A bükki füves ember, Szabó Gyuri bácsi neve már fogalommá vált a gyógynövények kedvelői körében. Bükkszentkereszten a György tea szervezésében vehetünk részt egy vagy három napos, családos vagy csoportos vezetett gyógynövénytúrákon, ahol szakavatott vezetők mutatják be a vidék jellemző gyógyhatású növényeit. A túra során meglátogathatjuk a néhai Gyuri bácsi gyógynövénykertjét is, ahol a növények termesztésével, feldolgozásával is megismerkedhetünk. Emellett lehetőségünk nyílik arra is, hogy elsajátítsuk a gyógynövények gyűjtésének, szárításának és felhasználásának fortéjait. 1000 jó fű gyógynövénytúrák a természet patikája. Ha a természetben elmerülve tapasztalt fitoterapeuta vezetésével szeretnénk megismerni a magyar vidék gyógynövényeit, akkor az Ezer Jófű gyógynövénytúrái nekünk valók. Ezek a programok ötvözik a természettudományt, a népi gyógyászatot és a modern fitoterápiás ismereteket, miközben közvetlenül a mezőkön, erdőkben fedezhetjük fel a kincseket. A túrák nem csak ismeretterjesztő jelleggel zajlanak, lehetőség van saját gyógynövényes termékek készítésére is, legyen az krém, tea vagy tinktúra. Ócsai tájvédelmi körzet, a puszta patikája. A Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében az Ócsai Tájvédelmi Körzetben indulnak tavasszal és ősszel fűben fában gyógynövénytúrák, ahol szakértő vezetésével fedezhetjük fel a területen aktuálisan megtalálható vadon termő gyógynövényeket. A 4 kilométeres séták során az egyes növények felhasználási lehetőségeiről, hatásairól tanulhatunk, valamint a látott fajok meghatározásához, felismeréséhez kaphatunk segítséget Komsa Ildikó fitoterapeuta túravezetőtől. A terület gazdag botanikai sokszínűségének köszönhetően olyan ritka gyógynövényeket is láthatunk, amelyeket máshol aligha. A túra tanulmányi jellegű, a részvétel során a védett természeti területekről növények gyűjtésére nincs lehetőség. Pannonhalmi főapátság, kolostor kertek bölcsessége. A pannonhalmi bencések az apátság 996-os alapítása óta foglalkoznak gyógynövények termesztésével és feldolgozásával. A főapátság gyógynövénykertje a szerzetesi hagyományok és a modern fitoterápia találkozása, ahol manapság vezetett túrákon ismerhetjük meg a termesztett növényeket. Az ide látogatók bepillantást nyerhetnek a szerzetesi orvoslás hagyományaiba is, és megismerkedhetnek a kolostori gyógynövénykultúra titkaival. A pannonhalmi főapátság arborétum és gyógynövénykertjének felfedezése során érdemes megtekinteni az illatmúzeumot is. Az egyedülálló gyűjteményben minden érzékszerv szerephez jut. A látogatók nem csak szagolhatnak, de megérinthetik és megfigyelhetik a kiállított tárgyakat. A kiállítás betekintést nyújt a hagyományos parfümök munkakörülményeibe, az asztalon számos olyan eszköz és alapanyag megtalálható, amelyet a 18.-19. Században használtak az illatszerek előállításához.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, pontban 2 óra. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Népszavazás kezdeményezne Lengyelországban Karol Navrocki az uniós klímapolitika és az energiaárak ügyében. A lengyel államfő azt szeretné, ha a választók dönthetnének arról, támogatják-e azokat az uniós intézkedéseket, amelyek szerintem növelték a megélhetési költségeket és az energiaárakat. Navrocki hangsúlyozta, a kezdeményezés nem a környezetvédelem vagy az uniós tagság ellen irányul, hanem arról szól, hogy a lengyelek maguk dönthessenek a változások üteméről és költségeiről. A referendum kiírásához a lengyel szenátus jóváhagyása szükséges, az eredmény pedig csak akkor lenne kötelező érvényű, ha a választók több mint fele részt vesz a szavazáson. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Kész Építő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvező volt a később nyertesnek kihirdetett pályázatnál. A cég közölte, korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtagadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampuszberuházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette. A hantavírus fertőzés tüneteit mutató utasokat evakuálták a Hondius nevű óceánjáróról, miután a megbetegedésben 3 ember meghalt. A hajót üzemeltető Ocean Wide Expeditions közölte, jelenleg nincs tünetes beteg a fedélzeten. A fertőzés miatt korábban csak nem 40 utas szállt partra a dél-atlanti Szent Helena szigetén, majd több országba utaztak tovább. Az egészségügyi világszervezet szerint eddig 3 haláleset és további 8 feltételezett fertőzést regisztráltak. A hatóságok világszerte próbálják felkutatni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek az utasokkal, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését. A Forbes-Mazar szakértője szerint a tervezett Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígér, de a nagyobb változások várhatóan nem lépnek életbe még idén. A program szerint megmaradna az egykulcsos személyi jövedelemadó és a 27%-os áfa is, ugyanakkor az alacsonyabb jövedelműek adójóváírás kaphatnának, valamint csökkenhetne egyes élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája. A szakértő szerint az egyik legvitatottabb elem az évente 1%-os vagyonadó lehet az 1 milliárd forint feletti vagyonokra, de ennek részletszabályi még nem ismertek. A kata visszaállítása szintén napirenden van, ugyanakkor kérdéses, hogyan akadályoznák meg az esetleges visszaéléseket. A szakértő hangsúlyozta, a befektetők számára az adórendszer kiszámíthatósága legalább annyira fontos, mint az adókulcsok mértéke.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX pár pontos mínuszban 135.850 ponton áll. A részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 4%-ot erősödik az OTP 42.920 forintra, 0,5%-os pluszban a Magyar Telekom 2.532 forinton. 4%-ot esik a MOL 4.180 forintra, és 0,5%-os mínuszban a Richter 12.930 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 302 forintot és 30 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, kivéve Madridot, ott egy 15%-os pluszban a mutató. London 0,6%-kal korrigál lefelé, Párizs és Frankfurt 2,1%-ot gyengül, Milánóban pedig stagnál a kereskedés.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivataros környezetben erős és viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk!
5: Tisztelt hallgatók, illetve kedves nézőink, ez itt a Digiturizmo, a jövő elkezdődött jeligével feszegetjük a digitalizáció és a turizmus közös kérdéseit, határkérdéseit, műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
6: És Prinzinger Péter szakértő közreműködésével. Be is mutatjuk mai vendégünket, ő Hága Balázs, akiről én azt olvasom itt a puskámon, hogy a hazai borvilág egyik legizgalmasabb gondolkodója, mindjárt be is mutatjuk, hogy miért, de tegyük fel magának az érintettnek a kérdést, borász szaktanácsadóként, hogyha most hallanak először rólad, Balázs, akkor mit mondanál el? Amikor mondjuk egy fesztiválon összejössz két szimpatikus fiatalemberrel, szevasz, szevasz, bemutatkozás, stb. Ága Balázs, hogy na és te mivel foglalkozol, hangzik a kérdés.
7: Először is köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat. Amivel én foglalkozom, az borászati szaktanácsadás. Tulajdonképpen ez a szőlészettől a borászatig, a fejlesztésekig elég sokrétű, tehát nagyon sok mindent érint. Általában borral kapcsolatban keresnek meg, és akkor kiterjesztjük ezeket a területeket. Amit érdemes még rólam tudni, illetve el szeretném mondani, hogy függetlenként csinálom azt, amit csinálok, gyakorlatilag segítséget nyújtok a kicsiktől a nagyokig, gyakorlatilag mindenkinek. Gyakran ez technológiai fejlesztés, következő szintnek a megugrása, vagy akár egy teljesen új lappal indulás, tehát itt szőlőtelepítésektől kezdve borkészítésig és optimalizásig feladatokig bezárólag.
6: Már gyermekkorod óta ezzel akartál foglalkozni, vagy azért egy cirkalmas út vezetett idáig?
7: Igazából nem, a sztori az nagyon hosszú, megpróbálom röviden, itt igazából a természet szeretet volt az, ami nálam elindította ezt az egész folyamatot, és agráriumban tanultam technikusként középiskolában, aztán egy kertészeti főiskola volt a következő lépcső, és némi kisebb-nagyobb megállóval pedig tulajdonképpen a borászat, amiben belecsöppentem, illetve beleástam magam egy kicsit, és Új-Zélandon a borászdiplomámat ott szereztem meg, tehát az Oaklandi.
5: A műsor hallgatói, illetve nézői ezen a ponton kezdenek el azon gondolkodni, hogy miért hívott el a két műsorvezető, a két műsor szerkesztő egy olyan figurát a Digiturizmóba, aki szőlészettel, borászattal, birtokok működtetésének a hatékonyságával foglalkozni, és most erről fellebbentjük a fátlant. András?
6: Hát mondja el maga az érintett.
5: Kérdezzük akkor tőle.
6: Igen.
7: Főleg Magyarországon dolgozom.
6: A bor az turisztikai termék, azt ugye ez egy másik műsorban már kitárgyaltuk, de hogy digitalizált borfogyasztásról lesz szó?
7: Nem, abszolút nem. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezen a területen is egy kicsit több témát találni, de jelen pillanatban egy bort készítettem el az egyik partneremmel, ami a kancellár birtokkal Somlón, tehát ez egy somlai vagy Soml AI borászat. A boruknak is ez a neve, egy küvéről van szó, és a sztori röviden annyi, hogy a kiváló alapborokat eleve elkészítettük, és a házasítás előtt promptoltuk az AI-t, hogy ő hogy rakná össze ezekből az összetevőkből magát a bort, és ez egy nagyon érdekes kis...
6: És mit ad Isten, nem egy ilyen adhok tervezés zajlott, ami utána visszakérdez a mesterséges intelligencia, hogy nem ízlett, próbáljuk újra, hanem mindjárt egy elég nagy díjat is nyertetek. Ez mi is volt ezzel az AI mixelte, rossz szóval fogalmazva a bornak?
7: Ez gyakorlatilag a Concours Mondial de Brussels verseny, ami Európában és Ázsiában is megrendezésre kerül, ahol ezt a díjat elhoztuk, illetve megnyertük. Ez az elismerés, ez az ázsiai volt, tehát ez egy kicsit nagyobb, tehát itt több ezer, tehát nem pár ezer, hanem több tízezer mintáról van szó, tehát ha jól emlékszem, akkor valahogy ilyen 70 ezer minta közül került kiválasztásra ez a küvé, mint az egyik legjobb fehérbor, és champion díjas is lett, tehát nagyon büszkék voltunk rá, és mit áld Isten, tehát ez pont az AI-nak volt az a verziója, amit ő javasolt nekünk.
6: Még mielőtt belemennénk, hogy ez hogyan is történt, mert kétségkívül a beszélgetés legizgalmasabb része ebben a műsorban biztos ez lesz, hogy az AI hogy mixelt és hogy kellett promptolni, de hát én azt már megtanultam az AI-jal kapcsolatban, hogy jól kell tudni promptolni, mert akkor tud igazán jó. Ehhez meg valamiféle szakértelem kell. Ugye te azt mondtad a bevezetődben, hogy Új-Zélandon szerezted a diplomádat. Új-Zéland meg borászati nagyhatalom.
7: Így van az egyik. Én úgy gondolom, hogy a szakmai tapasztalat az nagyon-nagyon fontos ehhez, mint ahogy említetted, a promptolás is. Tehát kérdezni tudni kell, hogy a maximumot ki tudjuk belőle hozni. Így gyakorlatilag az általunk elkészített házasításnak és az AI által elkészített vagy ajánlott házasításnak igazából egy olyan inverze volt, ami tulajdonképpen változó. Furmint alap, vagy Jufark alap. Igazából ez volt a két küvé között a különbség. Mind a kettőt elkészítettük. Uh-huh. Ezért is egy nagyon izgalmas kis utazás volt ez számunkra. És az AI-jal készült házasítás furmint alapú volt, és az általunk legjobbnak ítélt házasítás pedig Jufark alapú. Nagyon érdekes, hogy az arányok, százalékok azok teljes mértékben megegyeztek, csak a két fajtának a felcseréléséről van itt szó.
6: Új-Zélandon mit tapasztaltál? Mi az, amit ők tudnak, és amit mi kevésbé talán? Vagy mi az, és utána fordítsuk is meg a kérdést egyből, mi az, amit mi jobban tudunk, ne talán, mint az új-zélandiak, csak lehet, hogy nem is vagyunk tudatában ennek. Most borászatot tekintve természetesen.
7: Abszolút. Én egyetértek azzal, hogy nagyon sok olyan dolog van a kezünkben, sok olyan érték, amivel nem vagyunk teljes mértékben tisztában. Új-Zéland elsősorban ugye a technológiai fejlődés, illetve a technológiai borászat egyik nagy hatalma, viszont azt is érdemes róluk tudni, hogy rendkívül sok információt gyűjtenek össze a saját területeikről, tehát ők azzal kezdik, hogy megismerik a saját területeiket, a talajt, a szőlőfajtát, az a klímá, hogyan viselkedik, majd ezzel a hatalmas adathalmazzal ők kezdenek valamit.
6: Már megállítanálak egy pillanatra, mert ugye azt szokták mondani, hogy az AI ahhoz, hogy jól működjön a mesterséges intelligencia, jó döntéseket hozzon, megalapozott döntéseket hozzon, az rengeteg adat kell. Itt már mondod is, hogy ott azért van adat bőven egy szőlős gazda kezében.
7: Abszolút. Tehát ott gyakorlatilag a kezdetektől tudatosan művelik a szőlőt is, és így akár a technológiai bevonásával vagy nélküle, tehát a döntéshozatal az jóval könnyebb. uh-huh. ezeknek a birtokában. Én azt gondolom, hogy ők ezzel járnak előrébb, tehát ez kulcsfontosságú. Amivel viszont mi járunk előrébb, én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal nagyobb tradíciónk van a borkészítéssel, sokkal több stílusunk, sokkal több akár helyi, akár globális szőlőfajtánk, és ezekből szerintem azért elég jó dolgokat ki tudunk hozni, így van.
5: Amikor először hallottam ezt, egyébként egy reggel szerintem nálatok a Millásban, az autóban ülve, hogy egy AI segítségével tervezett házasítás ezt a díjat elnyerte, akkor ezt én valami elképesztő kuriózumnak gondoltam. Ezen a borversenyen, meg a hasonló nemzetközi borversenyen mások is dolgoznak AI-jal, mások is használják ugye ezt a módszert, vagy ez ott is kitűnt a mezőnyből?
7: Ez ott is kitűnt a mezőnyből, ez szerintem egy plusz csavart hozott a sztoriba. Én azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy más nem használja, tehát biztos vagyok benne, hogy igen. Az más kérdés, hogy ezt ők kommunikálják, vagy másképp kommunikálják, mint mi, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a borkészítésre applikálható, hanem ugyanúgy a turizmusra, ugyanúgy a szőlészeti művelésre és egyéb dolgokra. Itt az adatgyűjtés igazából a kulcs, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy milyen adatokra van nekünk szükségünk a döntések meghozatalára, illetve hogy a kisebb-nagyobb kanyarokat le tudjuk vágni, ezzel időt, energiát, pénzt nyerünk.
6: Oké. Hogyan kezdődött ez az egész? Hogy jött a képbe az AI a borkészítésben?
7: Az egyik tulajdonosunk a kancellár birtoknál neki jutott eszébe, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznénk esetleg az AI-t, hogy tudunk javítani a házasításnak az összetételén, vagy adott esetben mit gondol róla a technológia, a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ez Horváth Áron volt, és az ő ötlete alapján indult el ez a kezdeményezés, illetve ez a próba.
6: Na, de azt gondolja a kevésbé hozzáértő, hogy ez ilyen nagyon sok múlik az emberen, hogy kóstolgat, és akkor rá fog jönni, hogy mi a mesterséges intelligencia, egyet biztosan nem tud még kóstolni.
5: Ízlelni.
7: Ez így van. A sztori az igazából úgy indult, hogy elkészítettük mind a két házasítást, mint említettem, több ezer palacszámban, és egy kicsit elengedtük a kezét az érlelés során, hogy megnézzük, hogy vajon melyik jön ki jobban. Az igazság az, hogy nekünk jobban tetszett az, amit mi raktunk össze, tehát a juhfarka alapú a kezdetekben, viszont egy pár hónap eltelte után az érlelésnél megfordult ez a rangsor, és a furmint alapú, tehát az AI által javasolt házasítás tűnt egy kicsit izgalmasabbnak, annak ellenére, hogy most megint van egy fordulás, tehát amikor, nagyon érdekes dolog, hogy amikor gyakorlatilag elfogyott, vagy közel lenulláztuk a furmint alapú házasítást, most pedig az inverse lesz egy kicsit jobb.
5: Bocsánat, nem tudom nem megkérdezni. Hogy kell elképzelni magát a beszélgetést, a promptolást? Egyáltalán milyen információk birtokában válaszolt az a modell, amit használtatok? A világ összes borászának az összes tudása alapján, vagy ti etettétek információval?
7: Mi is adtunk neki információkat, tehát enélkül nem jöhetett volna létre. A szőlőfajtáknak az analitikáját, az összetételét, tulajdonságait, szőlőültetvényeket, talajt, tehát ami információ a kezünkben volt, ezt mind promptoltuk, és értelemszerűen az internetet, illetve az interneten megtalálható információkat is használta az AI, tehát egy ilyen 30-40 oldalas javaslat jött ki, amiből ugye kiollóztuk azt, ami számunkra az érdekes volt, érdekességgel bírt és fontos volt, tehát a százalékos összetételét gyakorlatilag a házasításnak, tehát ez így zajlott.
6: De ezt úgy kell elképzelni inkonkréta, hogy akkor ennyi százalék ebből a fajtából, ennyi százalék abból, tehát így terveztem megidézőjelbe téve a mesterséges intelligencia bort?
7: Így van, hát az alapborok azok rendelkezésünkre álltak már eleve, tehát bort eleve akartunk készíteni, tehát egy házasítást. Ez csak egy plusz csavar volt, hogy esetleg megnézzük azt, hogy jó irányba gondolkodunk.
5: Ha nem üzleti titok, mondasz egy promptot vagy kettőt, hogy azt mondtuk neki, hogy azt kérdeztük tőle, hogy...
7: nézd, nem üzleti titok, már mondtam is, hogy miket tápláltunk be neki, tehát gyakorlatilag az ültetvényeknek a szerkezetét, tehát hol helyezkednek el az ültetvények az adott szőlőfajtákból, alkohol, sav, pH, tehát laboranalitikai adataink voltak.
5: Mennyi volt ezeket, a napos órák száma az évben?
7: Hát ez általában azért a Somló egy kis terület, tehát hogy ott nagyjából ez megegyezik.
5: Egyezzük meg balatoni borvidék.
7: Így van, így van. Viszont ugye nem mindegy, hogy a hegynek mondjuk a déli oldalán, nyugatin, északin, tehát hogy ez is, ez is szerepet játszott ebben az egészben.
6: Mi okozta, és most mi szakembert kérdezzek, a különbséget? Mert ugye azt mondtátok, hogy ti teljesen más alapokra csináltátok, az éjjel inkább ugye a furmintra helyezte a hangsúlyt, ti pedig a juhfarkra. Hogy mégis azt mondtátok, hogy most az egyszer nem az emberre hallgatunk, hanem a gépre?
7: Az emberre hallgatunk, mert az emberi kíváncsiság vezérelt minket erre. Tehát ez egy relatíve új technológia, és én azt gondolom, hogy napi szinten most már majdnem, hogy mindenki használja az új generáció abszolút az AI-t. Mi is úgy éreztük azt, hogy mi lenne, hogyha ezt kipróbálnánk. És igazából az egyetlen különbség az a két fajtának a megcserélése volt, tehát százalékos arány is megegyezett. Csak úgy gondolta, hogy a furmint, mi úgy gondoltuk, hogy a juhfark.
6: Meglepődtél?
7: Nem, megmondom őszintén. Én biztos voltam benne, hogy nem a juhfark lesz, mert az interneten azért elég kevés adat, illetve információ található egy olyan specifikus szőlőfajtáról, ami Magyarország legkisebb borvidékén termesztik jelentős mértékben, tehát ezért nem lepődtem meg. A furmint az azért jóval ismertebb nemzetközileg is, nagyon sokan próbálkoznak vele Olaszországtól az osztrákokig, sőt Ausztráliában is, még a 60-as években vittek ki, de más a jelentősége. Tehát nekik ez kevésbé szexi, mint mondjuk egy magyarnak egy kékfrankos vagy egy furmint.
6: Ez egy ilyen egyszeri kísérlet, vagy akkor az eredmények igazolták a várakozásokat, lám díjat nyert a mesterséges intelligenciával kreált bor, hogy akkor innentől ez a napi bevett gyakorlat, vagy ez csak egy kirándulás volt a technológia világában?
7: Kirándulásnak indul, de alkalmazzuk. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen ugyanúgy alkalmazzuk, mint ahogy a szőlészetben is tervezzük majd az AI-t alkalmazni, illetve a területeinknek a termesztés technológiában is, hogy esetleg ott javaslatokat tudjon adni. Nagyon fontos, ugye miről beszéltünk, hogy ide azért kell az ember, tehát hogy a bort lekóstolja, megnézze azt, hogy ennek valóban van relevanciája, vagy sem. Tehát itt azért vastagon benne vagyunk még, tehát mondjuk azt, hogy 70%-ban ez még mindig humán vonal, és igazából a megerősítés vagy a döntéshozásnak a folyamatába használjuk az AI-t, de lesz folytatása, így van ennek a küvének.
5: Volt annak marketing vagy kereskedelmi haszna, hogy ez a bor az AI-jal készült? Magyarul voltak, hogy kifejezetten azt keresték, hogy én azt a bort keresem, amelyik az AI-jal készült?
7: Abszolút. Próbálkoztak ezzel mások is, de ott elsősorban címke dizájnnal próbálkoztak, tehát hogy navigáljon oldalra, stb. Tehát nem mi voltunk az elsők, akik ezt kipróbáltuk. Ebben a mélységben viszont igen, és ugye maga a díj és egy kicsit meghypolt ezt az egészet, tehát volt egy olyan jellegű visszacsatolás, ami izgalmassá tette ezt az egész sztorit. Persze.
5: Van még belőle?
7: Van még belőle pár száz palackunk, így van.
6: No, akkor most egy rövid szünetet tartunk, de ne menjen senki messzire, hiszen folytatjuk a beszélgetést Hága Balázs borásszal, szaktanácsadóval, a témánk pedig díjnyertes bor AI által tervezve. Nem sokára jövünk vissza.
8: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 14:30, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Korrupció miatt halálbüntetést szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában.

0: miután a megbetegedésben három ember meghalt. A hajót üzemeltető Ocean Wide Expeditions közölte, jelenleg nincs tünetes beteg a fedélzeten. A fertőzés miatt korábban csaknem 40 utas szállt partra a Dél-Atlanti Szent Helena szigetén, majd több országba utaztak tovább. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 3 halálesetet és további 8 feltételezett fertőzést regisztráltak. A hatóságok világszerte próbálják felkutatni azokat, akik kapcsolatba kerülhettek az utasokkal, hogy megakadályozzák a vírus további terjedését. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt. A légitársaság kereskedelmi igazgatója elmondta, a tervezett 27 000 járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára nőtt. Hozzátette, a jelenlegi üzemanyagköltségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többségben állami tulajdonban lévő társaság válságkezelést vezetett be és optimalizálja a működését, módosítja járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát. A zágrábi repülőtér június 1-től 20%-kal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Kész Építő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvezőbb volt a később nyertesnek kihirdetett pályázatnál. A cég közölte, korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtagadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampuszberuházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os csökkenéssel 135.811 ponton áll. A részvénypiac forgalma 8,1 milliárd forint. A vezető részvények között vegyes a kép, a MOL 0,5%-os mínuszban 4.176 forinton, a Richter 4,1%-ot gyengül 12.940 forintra. Az OTP 3,1%-ot erősödik, 42.870 forintra, a Magyar Telekom pedig 8,1%-os pluszban 2.540 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 302 forintot és 30 fillért kérnek. Európában nincs jó hangulat a tőzsdén, leszámítva a Madridot, ahol 2,1%-os pluszban az IBEX. Ugyanennyivel korrigál lefelé 2,1%-kal a milánói tőzsde, 1,1%-os mínuszban Párizs és Frankfurt, a londoni FTSE pedig 6,1%-os mínuszban. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordóként $91.20, a Brent pedig $97.50-be kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti, keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivataros környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul, fővárosban 21 fok van.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
2: Köszöntöm a kedves nézőket, illetve hallgatóinkat, a Digiturizmo 17. műsorát hallják. Nem változott a műsorvezetői felállás, Princinger Péter.
3: És Mihálovics András.
2: És itt van vendégünk is, Ága Balázs, borász szaktanácsadó, akivel arról beszélgetünk, hogy készítettek éjjájjal egy bort, amely egész szép nemzetközi sikert is aratott. Ezt a folyamatot végigbeszéltük, és azt is érzékeltetted, Balázs, hogy ez most már a hétköznapok része lesz, ez nem egy egyszeri érdeklődés.

0: érdekes kirándulás volt. A kérdés, hogy ez a technológia mennyire van jelen? Ugye világlátott ember vagy, mert az első blogban beszéltük, hogy Új-Zélandon éltél és dolgoztál nagyon igen. hosszú ideig, hogy ott belekóstoltál, hogy mi az a high-tech borászat, de vajon ez benne van a magyar pincészetek borászatok hétköznapjaiba, és ez a technológia, vagy egy tradicionális iparágról van szó, ami nehezen vált?
1: Én azt gondolom, hogy az első lépéseknél vagyunk, az AI alkalmazásánál. Mint ahogy az előző beszélgetésben is említettem, tehát ez nem kizárólag a borkészítést tudja érinteni, hanem ugyanúgy én azt gondolom, hogy a turizmust is dettó, illetve a szőlőtermesztést is, vagy adott esetben még akár agrometeorológiai előrejelzéseket is, hiszen adatokból dolgozik az AI is. Én azt gondolom, hogy többen fogják alkalmazni a sikerek láttán, és felbuzdulva ezeken a sikereken, szerintem egy nagyon erős és nagyon jó eszköz. Itt az egyedüli kérdés az, hogy van-e megfelelő információhalmazunk, amivel tudunk promptolni.
0: Na akkor itt jön a következő kérdés, hogy ugye meglehetősen szegmentált iparág ez a borászat, rengeteg kicsi borászat van, de nagy borászatok is vannak. Ez mennyire a nagyvállalkozások, a tőkeerős borászatoknak a játszótere, ez a mesterséges intelligencia? Ezt azért kérdezem, mert a gazdaság más ágazatában azt szokták mondani, hogy na most a technológia fogja kiegyenlíteni a kicsik és a nagyok között meglévő versenyhátrányt. Te hogy látod ezt?
1: Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára elérhető. Tehát ez nem egy olyan hardware, amit meg kell venni, nagyon sok pénzt bele kell pumpálni. Én azt gondolom, hogy itt igazából ennek meg lesz az a dinamikája, amit előrevetítettél, tehát hogy a kisebbek vagy akár középvállalkozások, termelők is könnyebben labdához fognak jutni ebben a játékban. Itt szerintem a kreativitás lesz, a humán kreativitás lesz az első, hogy ezt hol alkalmazzuk és miért.
2: Mire jó például? Ha most a szőlőültetvényt vagy a pince világát képzelem el, mire lehet használni?
0: Néhány konkrét példát, hogyha mondanál.
1: Rendben. Én azt gondolom, hogy amikor technológiáról beszélünk, nagyon gyorsan szóba kerülnek a termesztésben például a drónok. A drónokat nem csak permetezni lehet használni például, hanem szkenelésre is, tehát RGB színskála alapján növekedési fázisokat, vízhiányt vagy töbletet, hőmérsékletet, tehát rendkívül sokféle rétű ennek a felhasználása például, vagy akár traktorokra szerelt okos szenzorok, tehát fotoszenzorokkal. Gyakorlatilag ez olyan, mint egy okos óra, hogy ott van a karunkon, csináljuk a dolgunkat, és majd megkérdezzük tőle, hogy egészséges voltam, hogy aludtam, mit csináltam éjjel, tehát hogy ezt hasonlóan kell elképzelni. Adatgyűjtés.
2: Döntéstámogató eszköz, abszolút. Ami a gazdát, a szőlőtermesztőt abban segíti, hogy jó időben jó döntést tudjon hozni.
1: Így van.
2: Oké. Szuper.
0: Ezek az adatgyűjtő részek a mesterséges intelligenciának hol lehet szerepe? Tehát a drónnal feltérképeztük, adathordozóra vittük, a szenzorokkal, stb. Ez egy csomó adathalmaz. Ezekből szintetizálhat valamit az AI, amire mondjuk az embernek se ideje, se tehetsége, se tudása nincs, hogy összevessen olyan adatokat, amiket gyűjtse, mert írtózatos mennyiségű adatról van szó.
1: Így van, így van. Hát természetesen, tehát minden termesztőnek, vagy pontosabban bortermelőnek megvannak az egyediségei, tehát megvan az, hogy ki mire helyezi a hangsúlyt. Ezért fontos az, hogy egyedileg, tehát a saját területeikről, saját termékeikről gyűjtsék ezeket az információkat. Viszont ott van ugye az internet is, tehát a világhálón én azt gondolom, hogy legyen szó akár vásárlási szokásokról, turizmust említettük, preferenciákról, árukapcsolásról. Tehát ha elmegyek, tegyük fel, a Balaton környékére, egy hosszú hétvégére a családdal, akkor szeretném azt tudni, hogy csak borokat tudok kóstolni, idézőjelbe véve csak borokat, vagy pedig egyéb aktivitások is vannak. Vagy esetleg csinál, vagy foglalkozik-e upsales-szel például az adott borászat. dűlőtúrákkal, esküvőkkel, szervezett tematikus vacsorákkal. Tehát, és én azt gondolom, hogy az internetről, hogyha, és megint csak itt az online jelenlét, az rendkívül fontos lesz, eddig is az volt, de még fontosabb lesz most, mert ezek gyakorlatilag elérhetőek a hálón bárki számára, így az AI számára is, és ebből nagyon-nagyon jó dolgok születhetnek. Szerintem még itt is csak az első lépéseknél tartunk, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy ez mire alkalmazható, vagy milyen széles körön alkalmazható az AI.
2: Még egy icipicit maradva a szőlőtermesztésnél, meg a borkészítésnél, akár odáig elmenve, hogy a szüret kezdő és befejező időpontjának a meghatározása, ideig is eljutunk majd egyszer, vagy azért marad valami, amit még a borász fog eldönteni?
1: Muszáj, hogy maradjon. Ti is mondtátok, hogy az AI nem tud bort készíteni, nem tudja lekóstolni. De igazából erről van szó, tehát ez egy olyan prémium termék, sok minden egyetemmel együttvéve, ami tulajdonképpen, tehát itt nem tudjuk kizárni a humán erőt. Tehát én azt gondolom, hogy maximum 50-50-ig juthat el az AI, de mondtam ugyanezt a drónokról még 10 éve, amikor mindenki permetezni akart, és a fuvókák például nem voltak még abban a fejlettségi stádiumban. A drónok azok tökéletesek voltak, de nem tudtak súlycipelni, nem tudtak úgy permetezni, tehát nem tudták felvenni a versenyt a hagyományos módszerekkel. Hát most már azért egy kicsit másképp reagálnék én is.
0: Mondtad, hogy nagyon az elején járunk a szőlészetek, borászatok digitalizációjának. Nyitottság azért van, hogy látod? Megint csak arra figyelmeztetnék, hogy ez egy ilyen konzervatív ágazat.
1: Én azt gondolom, hogy nyitottság az megvan bennünk. Az, ami kevésbé van meg bennünk, az az összefogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki a saját szekerét próbálja tolni, húzni, vonni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés lehetne, hogyha ebben egy kicsit erősebbek lennénk. Külföldi példák azok adottak. Én azt gondolom, hogy egyébként a külföldi szakemberekkel is érdemes nekünk diskurálgatnunk, legyen szó akár AI alkalmazásról, vagy bármi másról. Nagyon sok nemzetközi kiállítás van, ahol egyre több és egyre nagyobb magyar jelenlét is van. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget kéne ennek biztosítani.
2: Említetted az összefogást.
1: Így van.
2: Tudsz mondani olyan területet, vagy olyan példát, esetleg amit külföldön másút láttál, amiben ott van összefogás, itt nincs, vagy gyenge, ami előbbre lendítené a borászatok helyzetét?
1: Én azt gondolom, hogy az olasz agroturizmó egy zseniális példa, hiszen pont azokat a kicsikek is csemegés kerteket emeli ki, és emeli helyzetbe, amiket mondjuk egy nagyvárosi ember azt vagy nem is látja, vagy nem tud eljutni oda, nincsen nyitva egész egyszerűen. Általában ez a legnagyobb probléma. Tehát nincsen arra lehetőség, hogy egy kicsit jobban megismerje azt, hogy az a bor adott esetben, amit ő szeret, az honnan is jön. Tehát onnantól kezdve, hogy megvan a személyes kapcsolat, és ezt a borkereskedelemben is megtanultam, ha van egy személyes link, vagy személyes kötődés egy adott termékhez, akkor sokkal könnyebb a dolog. El szeretnék oda menni, meg szeretném nézni, szeretnék sétálni a szőlőben. A hangulat, lifestyle, tehát ez most nagyon megy.
0: A helyben vagyunk, mert ugye eddig arról beszélgettünk, hogy csinálunk egy jó terméket, adott esetben mesterséges intelligenciával, csinálunk egy jó gazdaságot, megint csak mesterséges intelligenciával, technológiával, de végül is mindegyiknek az a célja, hogy eladjuk a borunkat.
1: Igen.
0: Abban segíthet a technológia szerinted, hogy vevőt találjon mondjuk egy kis borászat, egy kis pincészet a saját termékeire?
1: Abszolút.
0: Jobban, mint ha mondjuk a hagyományos marketing módszerekkel dolgozna?
1: Abszolút, hát sokkal szélesebb körben tud elérni olyan fogyasztókat, akik mondjuk akár nem is ismerik, vagy ismeretlenként csöppennek bele.
2: Megint visszajutottunk az online jelenlét témaköréhez.
1: Így van.
0: Mennyire lehet ezt még tovább gépesíteni szerinted? Mert most írtan egy olyan ötlet fel bennem, hogy én egy, nem tudom, én száraz fehér bor kedvelő vagyok, és össze akarok állítani magamnak egy borsort, ami mondjuk reprezentálja a magyar száraz fehér bor kínálatot, és mondjuk meg is adom azt a 2-3 szőlőfajtát, aminek az ízét kimondottan kedvelem. Nagyon ördögtől való azt mondani, hogy én ezt megkérdezem a mesterséges intelligenciától, és akkor elkezdi nekem kidobálni, hogy X pincészet, X évjárat, ez a név, Y pincészet, ebből az évjáratból, ez a tétel, stb. Stb. És akkor utána ezt a mesterséges intelligencia uram bocsá meg is rendeli, és uram bocsá, egyszer csak annyi van, hogy csönget a futár, és ha meg nem is iszza, mert akkor mi végre az egész, ugye, de csönget a futár, letesz egy 10-es karton dobozt, és akkor én meg vagyok.
2: A Mihálovics bormárkával.
0: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez kéne, hogy működjön. Uh-huh. Tehát én ebben rengeteg sok fantáziát látok, de szerintem napokig el tudnánk beszélgetni az ötletekről, tehát hogy mennyire kreatív az ember, hogy hol alkalmazná, ez is egy nagyon jó példa erre például.
0: Magát az, hogy mit szeretne a vevő, abban segíthet? A mesterséget és intelligencia? Ez azért, mert ugye ahányház annyi szokás, ki mit szeret, vannak trendek, nincsenek trendek, korosztálytól függ, neveltetéstől függ, nem, ízléstől függ, ezt hogy lehet digitalizálni?
1: A bor, én azt gondolom, hogy mindig szubjektív, sosem objektív, tehát minden fogyasztónak más lesz a preferenciája. Ez két élő dolog. Az egyik az, hogy megint csak megtanuljunk promptolni, tehát hogy mi az, amit én szeretek, mint fogyasztó, illetve a másik oldalon, hogy az az adathalmaz az elérhető legyen mondjuk az online térbe, és itt meg a digitalizációhoz kanyarodunk vissza megint, hogy egy digitális vagy online jelenlétre van szükség. Tehát igen.
2: Bocsánat, csak erről, amit mondasz, előtt eszembe, hogy például András, nagyon sok borász, jó pár balatoni borász nagyon intenzíven jelen van a webshop ajánlóival, hirdetéseivel a közösségi médiában. És az AI a közösségi médiát is ugyanúgy nyilván tudja pásztázni és értékelni, és azokból fog tudni válaszolni a te kérdésedre.
0: Hoztad azt az olasz példát, mondjuk a te szűkebb régiódban, a balatoni borvidéken vannak ehhez hasonló törekvések, vagy itt azért ez elvérzik azon, hogy ma még inkább szétfele húznak a gazdaságok, és nem össze?
1: Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik egy kicsit másképp gondolkodnak, és előrébb látnak. Biztos vagyok benne, ha nem is tudok róla, hogy vannak ilyenek, ez egész biztos. De hogy ez igazán erős legyen, erre gondoltam én az összefogással. Tehát nem vagyunk egy hatalmas ország, de viszont cserébe kicsi a bors, de erős. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagy erő rejlik. Én azt gondolom, hogy ebből jóval többet lehet neki hozni.
2: Te tanácsadó vagy, ügyfeleid vannak, akiknek értelemszerűen a kérdéseire, a problémáira adsz vagy javasolsz megoldásokat. Ha mondjuk most úgy általában tanácsot kéne adnod a kisebb borászatoknak, a kisebb pincészeteknek, hogy digitalizáció kapcsán mit csináljanak, mi legyen a következő egy-két lépés, akkor mit mondanál nekik?
1: Hát az adatgyűjtés és a tudatosság lenne az első két dolog, amit így megemlítenék. A második pedig az, hogy próbáljanak meg olyan kapcsolatokat, vagy olyan lehetőségekkel élni, ahol esetleg az ifjabb generáció is valamilyen szinten ebben szerepet kap, hiszen ők már ebben nőttek bele, ezzel nőttek fel, tehát egy 50-60 éves borásznak biztos, hogy egész más víziói vannak, mint mondjuk egy 20 éves fiatalnak.
0: Két teljesen szubjektív kérdés a végére. Ki fog nyerni, a jobb bort készítő, vagy a digitálisan felkészültebb borász?
1: Én azt gondolom, hogy egyik sem zárja ki a másikat. Tehát ezeknek a kombinációja. Nem, ez tényleg így gondolom, tehát ezeknek a kombinációja. Szerintem a nagy győztesek, illetve a digitalizáció győztesei azok lesznek, akik a már meglévő tudásukat tudják úgy finom hangolni, vagy a következő szintet elérni, hogy minél kevesebb hibát kövessenek el, minél rövidebb idő alatt eljussanak A-ból B-be, illetve optimalizálni tudják a költségeiket, ami főleg az utóbbi években azért elég rendesen megugrott.
0: Az utolsó szubjektív kérdés, hogy nem vészel a varázsa ettől a nagy digitalizálódástól az egésznek, hiszen azt szokták mondani, hogy a borkészítés az kicsit ilyen misztikum, kicsit ilyen történetmesélés. Te is céloztál arra, hogy a fogyasztók is ezt keresik. Ez nagyon sokat tud nyomni a labdán egy vásárlói döntésnél. Ha most én robotok, drónok, szenzorok, mesterséges intelligencia, ők reállja a bort, akkor nem riasztó a fogyasztónak, hogy ez már egy ilyen technológiai világ. Ez nem az, hogy a bácsi kint kapálja a szőlőt tavasztól őszig, születen pántlikás lányok tapossák a nedűt kifelé, majd együtt kóstolunk, és akkor októberben meg, hát akkor megvan a bor, és akkor megízlelheted a hegy levét, ugye ezt szokták mondani.
1: Én azt gondolom, hogy a modern világban ez már egy kicsit idealista gondolkodásmód. Én biztos vagyok benne, hogy ez a varázs ez nem fog eltűnni. Én azt gondolom, hogy a globalizációnak is megvannak az előnyei és a hátrányai. Ezeket én azt gondolom, hogy látjuk, de ezeket az eszközöket azért kell használni, mert egyre kevesebb olyan ember van, aki mondjuk nyáron a 40 fokban nagyon szívesen kimegy a szőlőbe és húzkod ezt-azt, vagy kapál ezt-azt, vagy adott esetben télen megfogja a metszőolót a -2-be, -3-ba, most már egyre kevesebb évjáratban van ilyen, de mondjuk azt, hogy a szélsőségekben nem szívesen megy ki dolgozni senki. Tehát ezeket a munkacsúcsokat én azt gondolom, hogy mindenképpen valamilyen szinten gépesítenünk kell.
0: Oké. Ha digitalizáció és idegenforgalom témakörében a közös halmazban valami érdekel, az mi lenne? Miről beszélgessünk a következő adásban szerinted?
1: Online jelenlétről. Mindenképpen. Uh-huh. És a promptolásról. Hogyan kérdezzünk?
0: Oké.
2: Oké, szuper.
0: Szuper. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk. Hága Balázs borásszal, szaktanácsadóval beszéltünk. Ennyi fért bele egyébként a mai műsorunkba, elillant az idő megint.
2: Inspiráló beszélgetés volt. Azon kívül, amit javasoltál, még egy téma ötletet adott, amit majd el fogok neked árulni a te kérdésed kapcsán. Jó. Egyébként.
0: Hát ennyi volt
2: már. Következő beszélgetésünk.
1: Köszönöm szépen.
2: Következő beszélgetésünk vendége, interjú alanya Dámosi Dániel lesz, aki az Innovatív Balatoni Turisztikai Kártya fejlesztését célzó projekt szakmai vezetője. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, találkozunk egy hét múlva ismét.
0: A viszontlátásra, a viszonthallásra.
3: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Nemzetközi elismerést kapott dr. Óvári Csaba, a Bács-Kiskun vármegyei oktatókórház főigazgatója. A neurológus szakember a stroke ellátás fejlesztésért vehette át a Spirit of Excellence díjat a hollandiai Maastrichtban rendezett Európai Stroke Kongresszuson. Az elismerést az Angels Initiative adományozza azoknak a szakembereknek, akik régiós és országos szinten is sokat tesznek a betegellátás minőségének javításáért. Óvári Csaba nevéhez fűződik többek között a Bács-Kiskun vármegyei stroke ellátás fejlesztése és több nemzetközi együttműködés támogatása is. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiért közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Kész Építő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvezőbb volt a később nyertesnek kiirdetett pályázatnál. A cég közölte, korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtakadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampusz beruházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette. A Forbes Mazar szakértője szerint a tervezett Tisza kormány kiszámítható adópolitikát ígér, de a nagyobb változások várhatóan nem lépnek életbe még idén. A program szerint megmaradna az egykulcsos személyi jövedelemadó és a 27%-os áfa is, ugyanakkor az alacsonyabb jövedelmek adójóváírást kaphatnának, valamint csökkenhetne egyes élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája. A szakértő szerint az egyik legvitatottabb elem az évente 1%-os vagyonadó lehet az 1 milliárd forint feletti vagyonokra, de ennek részletszabályai még nem ismertek. A kata visszaállítása szintén napirenden van, ugyanakkor kérdéses, hogyan akadályozzák meg az esetleges visszaéléseket. A szakértő hangsúlyozta, a befektetők számára az adórendszer kiszámíthatósága legalább annyira fontos, mint az adókulcsok mértéke. Korrupció miatt halálbüntetés szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt miniszter már 2024-ben kizárták a kínai kommunista pártból súlyos fegyelmi vétségek miatt.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 135.472 ponton. A részvénypiac forgalma 9,1 milliárd forint. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind mínuszban. A telekommunikációs cég 0,5%-os pluszban 2532 forinton. A MOL 9%-ot gyengül 4162 forintra, az OTP 1%-os mínuszban 42.710 forinton, a Richter pedig 2%-ot esik 12.960 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 40 fillért, bocsánat, 1 dollárért pedig 301 forintot és 90 fillért kérnek. Európában vegyes a kép. A londoni FTSE 6%-ot gyengül, Milánó pár pontos mínuszban. A DAX Index Frankfurtban és a párizsi kakaron 1%, a madridi tőzsde pedig 4%-os pluszban. És fél óra múlva nyit a kereskedés a tengeren túlon a Wall Street-en, a tegnapi napot a Dow Jones 1,2%, az S&P 500 0,5%, a Nasdaq kompozit mutató pedig 2%-os pluszban fejezte be.
0: Időjárás jelentés.
4: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban, hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős, viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világában.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai műsorban rossz híreket kell közölnünk a Garmin okosóra tulajdonosoknak, ugyanis amennyiben nem szeretnék, hogy levélnehezékként jégezzem, érek drága, csuklójukon viselhető órájuk, úgy bizonyos frissítéseket nem javasolt telepíteni. Egy kicsit arról is beszélünk, hogy a Samsung egy nagyon-nagyon furcsa, nagyon sok érzékelővel ellátott kijelzőn dolgozik, ami új technológia, arról, hogy mik a terveik a forradalmi, mármint a piacot mindenképpen erősen megmozgató, a PC és kézikonzol piacot megmozgató Valve-nak a Steam Deck 2 konzollal. A műsor közepén egy kicsit sírni-ríni fogunk vénemberként, de bizonyos mobil és egyéb technológiai fejlesztések visszatérésének nagyon-nagyon örülnénk, de úgy látszik, hogy nagyon kevés, vagy egyik sem valósul meg. A műsor legvégén pedig egy kamerás, brutális, méregdrága és mindent is tudó mesterséges intelligenciával felvértezett drímy porciót fogunk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ritkán van olyan, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy nem feltétlenül egy klikvadász és hatásvadász cím, amikor azzal kezdődik már rögtön a kiírás, hogy vészhelyzet tönkreteheti a Garmin eszközeit, a legújabb frissítésük, mert hogy ilyen fiaskóba azért a nagygyártók közül tényleg sok-sok évente fut bele egy-egy cég, és a Garminnak ez most egyáltalán nem jött jól, igazából nem tudok olyan céget, akinek ez bármikor jól jött volna, hogy a saját térkép frissítésük képes gyakorlatilag levélnehezéket csinálni az amúgy sem olcsó Garmin okos órákból.
2: Igen, a Topo Active 2026.10-es verziószámú frissítés az, amiről most szó van. Ez egyébként egészen sok okos órára már megérkezett a gyártónál, és az a baj, hogy nagyon nehéz kiszűrni, hogy kinél okoz problémákat, de alapvetően a jelenség az azonos, egyfajta bootloopba, egy újraindulási ciklusba kerülhet a készülék akkor, hogyha ez a telepítés végbe megy. Jelen pillanatban főként az Edge X 40-es családot érinti, de a Forerunner és Fenix 7-es terméket tulajai is panaszkodtak arra, hogy hasonlóan jártak, mármint hogy gyakorlatilag használhatatlanná váltak az okos óráik, még azután is, hogy mondjuk újraindították őket, azután is, hogy teljesen reszetelték őket, azután is, hogy végigmentek minden olyan tanácson, amit maga a Garmin adott erre a problémára, mert hogy igazi megoldást a gyártó egyelőre még nem kínált fel, és nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor most senki ne telepítse, vagy csak egyes termékcsaládokat frissítsék a tulajdonosok, mert hogy szinte minden egyes, főleg a drágább kategóriába eső Garmin órából hozzott az interneten már tulajdonos példákat arra, hogy neki is igyelt az okos órája. Nem biztos, hogy ezt a frissítést ki tudjuk kerülni, mármint nyilván, hogyha már megtörtént, akkor már nem igazán tudunk visszalépkedni. Érdemes odafigyelni arra, hogy a következőkben mit kommunikál majd a gyártó. Aki esetleg belefut abba, hogy még nem telepítette az órájára ezt a frissítést, de már megjelentés lett töltötte a készülék, semmiképp ne hagyja neki a frissítést. Nyilván a Garmin egyébként érzékelte a problémát, meg látják az ő mérnökeik is, hogy van itt gond, úgyhogy ezt a frissítést nagyon gyorsan visszavonták, ahol csak lehetett, de így is azért már nagyon sok tulajdonosnál megtörtént a baj, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy az okos óra világ egyik legnagyobb gyártója mit fog lépni ebben a helyzetben, és hogyan fogja orvosolni ezeket a problémákat, főleg azoknál az eszköznél, amire mondjuk már lejárt a garancia. Igen, csak komoly jogi kérdéseket is fel fog vetni a felhasználók részére. De ha már nagygyártókról beszélgetünk, akkor egy kicsit pozitívabb irányba vegyük a hangvételt, és beszéljünk a Samsung egy új fejlesztéséről. Ugye a cég nem csak az okos eszközeiről és az otthoni eszközeiről ismert, hanem kijelzőiről is, és most egy következő generációs új kijelző technológiát mutatott meg, amit egyébként valószínűleg okos eszközökből fogunk leghamarabb viszont látni.
1: Az, az igazság, hogy a Samsung elég jó ebben a kijelző gyártásban, azon kevés gyártók és egyre kevesebb gyártók közé tartozik, akik saját maguk gyártják a paneleket mind a telefonjaikba és a tévéikbe, sőt egyéb más gyártóknak is szállítanak be például a mobiltelefon képernyőket, és ugye például a vadonatúj S26-os szériában debütált az a fajta privacy screen, amikor jobbról-balról nincs olyan betekintési szöge a képernyőnek, hogy mondjuk meg tudják lesni a bankkártya adataikat, vagy olyan szenzitív információkat, amiket nem akarunk, de ezt az S26 nem egy plusz üveggel oldja meg, hanem egész egyszerűen képes csak bizonyos részeit a képernyőnek ilyen titkosítással, vagy hogy mondjam, ilyen kisebb látószöggel kezelni. Egyet tovább lépett ezen a Samsung, és azt mondja, hogy a közeljövőben olyanok lesznek a képernyőink, amikben olyan szenzorokat is képes a mérhetetlenül sok képpont közé beépíteni, amivel az okos órákban például szívritmust vagy vérnyomást szoktunk mérni, egész egyszerűen rátesszük a hüvelykújjunkat vagy valamelyik ujjunkat a képernyőre, és képes a szenzorokkal ezt leolvasni, hiszen azok is, az okos órák is a legtöbbször különböző színű fényeket használnak, és kamerát, hogy megfigyeljék a véráramot egész egyszerűen a bőrünk alatt, és ezt építette be, ezt a technológiát építette be a Samsung egy 6,8 colos képernyőbe. Ugye ez az a colméret, ami azért most nagyon gyanúsan azért okostelefonok környékén rengetegszer előfordul, tehát az a 6,5 és 7 col közötti méret, ez most nem tudok olyan gyártót mondani, akik nincs ilyen telefonja szerintem ebben a méretben, tehát valóban a közeljövőben találkozhatunk majd olyan nyilvánvalóan elsősorban és először majd Samsung készülékekkel, amik nagyon sok komoly egészségügyi funkciót tudnak átvenni az okosóráktól, azok kedvéért, akik mondjuk nem feltétlenül akarnak több órával, egy klasszikus, szép, normál órával, és egy fitness karkötővel vagy okosórával a kezükön közlekedni, kérni. Ezeknek az embereknek bizony-bizony jól jöhet, hogyha közben azért szerették csekkolni a vérnyomásukat, vagy egyáltalán szerették használni azokat az egészségügyi és egyéb appokat, amiket amúgy az okos órákkal szoktunk használni. Úgyhogy igazából érdeklődéssel várjuk, hogy mit hoz ki ebből a Samsung, és mikor jönnek az első olyan modellek, amik tényleg használják ezt a megoldást. És ha már jövőbeli fejlesztések, és szintén nagy márkák, akkor említsük meg azt a céget, aki gyakorlatilag mindössze 4 évvel ezelőtt berobbantotta a PC alapú kézi konzolok piacát, és ez egyáltalán nem a Microsoft, a Dell, a Lenovo, az MSI, az Acer, vagy bármilyen olyan nagy gyártó, aki amúgy számítógépeket, notebookokat és akár gamer eszközöket gyárt, hanem egy, mutatom az idézőjelet, ismeretlen hardware gyártó, de mindenképpen kicsi hardware gyártó, a Valve, aki 2022-ben piacra dobta a Steam Deck-et, és hát azóta bizony mindenki csak másolgatni próbálja, szerintük a világ egyik, hanem a legjobb kézi konzolját.
2: Nyilván most a Nintendo Switch-től erősen felszisztennek, és ezért is volt fontos, hogy Feki említette, hogy a PC alapú kézikonzolokról beszélgetünk, ugye a Nintendo Switch az egy teljesen másik világ, valóban egyébként ők robbantották be, úgy állett az ember a kézikonzol vonalat ismételten, sok-sok év lagymatag vakarászás után. A Valve viszont azért kerül most ismételten a hírek középpontjába, mert hogy a legendás Steam Deck, ami bebizonyította, hogy a Linux alapú rendszerek is képesek jó játékén, mint sok esetben azonos hardware-en jobb játéken, mint adni, mint a Windows, és ez egy nagyon komoly fricska volt a Microsoftnak. Tehát a Valve, ez a Valve, aki egyébként ugye a játék áruházáról, a Steamről ismert, a Steam Deck új változatán dolgozik, ezt ők maguk is elismerték, és most nem a Steam Machine-ről, tehát nem az asztali játékkonzolról beszélgetünk, ami egyébként nemrégiben már ugye publikussá vált, mármint hogy jön majd egy ilyen eszköz, és nem is a virtuális headsetjükről, illetve annak kiegészítőről, hanem ténylegesen a Steam Deck 2-ről van szó. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindent nem tudtunk meg erről az új hardware-ről. Nyilván dolgoznak rajta, ez már egészen biztos, tehát az IGN-nek elismerték egyébként, hogy igen, a Steam Deck 2 fejlesztése zajlik, aktívan keresik azt a megoldást, amivel ismételten egy egészen nagy volumenben megmozgatják majd a játékpiacot, mármint hardware-es oldalról, és ez persze felvet azért kérdéseket is. Nyilván a RAM hiány, illetve a chip hiány, illetve a chip válság, amiben mostanság vagyunk, megnehezíti mindezt, de egyúttal azért az is felmerült. Részben ennek köszönhető, a részben pedig annak, hogy korábban is egyedi hardware-rel dolgozott egyébként a Steam, hogy akár még az is előfordulhat, hogy a mobil processzorokban ismert ARM architektúrára fogják építeni a következő konzolt, ahogy egyébként mondjuk az Apple is az Intel, illetve az X86-os architektúráról átváltott ARM-re, valami ilyesmit tippelnek egyébként az elemzők, ha már Steam Deck 2-ről van szó, de nyilván ezt a gyártó nem erősítette meg.
1: És ugye egy dolog az, hogy most óriási baj van chipek szempontjából, minden drágul, ugye beszéltünk róla mi is, hogy a közeljövőben bármi, amiben háttértár, RAM vagy chip van, processzora van, agya van, drágulni fog, és ez mindenre igaz. Még súlyosbítja a helyzetet az is, hogy a Valve azt nyilatkozta, hogy nem egyszerűen egy facelift-elt upgrade-et akar, tehát nekik nem elég az, hogyha mondjuk 50%-kal gyors lesz a processzor, vagy erősebb lesz a processzor, és egy kicsit nagyobb RAM-ot raknak bele. Egy szignifikáns, a PC kézi konzol piacot újra definiáló modellt szeretnének piacra dobni, ennek tükrében pedig ez azt is jelenti, hogy gyártatniuk kell akár speciális hardware elemeket, miközben a normál, mindenki által használt hardware elemekből is hiány van, úgyhogy most azt satszolja a világ, hogy nagyjából a következő, hát 1-2 évben nem nagyon számíthatunk a Steam Deck 2-re, ettől függetlenül az egy még mindig egy decens hardware, és még mindig nagyon jól fogy, úgyhogy igazából még nem nagyon kell aggódnia a Valve-nak.
2: Pontos dátumot, ahogy Feki is említette, nem tudunk. A következő 1-2 év még biztos, hogy nem Steam Deck 2 bemutató év lesz. Egyes feltételezések szerint eleve a RAM-válság akár 2030-ig is elhúzódhat, úgyhogy ennek fényében azért senki nem fogja majd elkapkodni az új generációs szuperkonzolok bevezetését, de ha már RAM-válságról beszélgetünk, és arról, hogy milyen chip hiány van, akkor mindenképpen említsük meg az egyik olyan céget, aki még ebben a környezetben is nagyon-nagyon jól tudott keresni, sőt, igazából, ha egy picit szélsőségesen fogalmazunk, azt is mondhatnám, hogy elég aktívan tettek is azért, hogy ilyen mértékű válság legyen a komponensekből, ez pedig nem más, mint az Nvidia, akinek a vezetője most egy nagyon furcsa és hát szerintem egy kicsit bicskanyítogató kijelentést tett.
1: A cég, akiről beszélünk, az az Nvidia, az ember pedig, akiről beszélünk, az Nvidia vezére, Jensen Huang, aki most egy valami panel beszélgetésen, miután többször előkerült a téma, hogy az AI elveszi a munkánkat típusú kérdések felmerültek, azt nyilatkozta, hogy igazából nem, hogy elveszi a munkákat, hanem hogy az AI és az AI körüli hardware piac leginkább, ugye ahol az Nvidia is érdekelt, munkahelyeket, új munkahelyeket teremt, nem nagyon érti azokat a vészmadarakat, akik azzal riogatják az emberiséget, hogy jaj, az AI majd elveszi a munkánkat, és ugye ez nagyon nagy mértékben befolyásolja az emberek hozzáállását a mesterséges intelligenciához, tehát például az Amerikai Egyesült Államokban nincs akkora az átlag emberek között, nincs akkora hurrá optimizmus az AI-ja kapcsolatban, mint amekkora befektetők vagy akár a hardware gyártók szemszögéből van, és az azt gondolom, hogy valahol alapvetően értető, és azért ez a kijelentés igencsak álszent, hiszen Jensen Huangnak, a világ legnagyobb AI hardware gyártó cégének, a vezetőjének nyilvánvalóan ezt kell nyilatkozni. Azt kell nyilatkoznia, hogy nincs baj, minden rendben, miközben azért súlyos gazdasági kimutatások vannak független szakértőktől és cégektől, hogy de igenis, van baj a munkaerőpiacon, méghozzá a mesterséges intelligencia miatt.
2: Egész konkrétan az Egyesült Államokra vonatkozó kimutatások mondják azt, hogy a közeljövőben 15%-a a mostani munkaerőnek mehet a, úgymond csúnyan fogalmazva, a levesbe az AI miatt. Tehát az emberek 15%-a is elveszheti a mostani munkáját. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden téren munkanélküliség lesz, hanem igazából egy erős átrendeződés, de igen, lesznek olyan emberek, akik majd emiatt veszik el az állásukat, mármint amiatt, hogy a mesterséges intelligenciát minden cég elkezdi alkalmazni, és ezzel próbálja meg kiváltani a munkaköröket, és erre láttunk példát, tehát hogy nem feltétlenül csak egy riogató előrejelzés, hanem egész konkrétan arra tudunk rámutatni, hogy az Nvidia-val amúgy nagy barátságban levő Meta pontosan ezt a sémát követve, tehát mesterséges intelligenciát pont a dolgozóival betanítatva váltotta le őket, mármint a dolgozók 10%-át AI-ra, tehát egészen közeli és életszerű példákat tudunk arra mondani, hogy miért is problémás ez, és miért is érzik az emberek problémásnak azt, hogy a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacon keresi a helyét, illetve a cégek a munkaerőpiacon váltják ki az aktív dolgozókat ilyen AI megoldásokkal, amire az Nvidia vezér azt mondta, hogy ez egyáltalán nem aggasztó, miközben szerintünk, illetve a világ nagy része és a világ független kutatói szerint is egy igen komoly és aggodalomra okot adó trend ez.

0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Tudta, hogy a Danubius Hotels megújult szállodáiban nem csak kikapcsolódásra, hanem céges események, csapatépítők, vacsorák lebonyolítására is van lehetőség. Inspiráló környezetben, professzionális háttérrel, széleskörű catering szolgáltatással és teljeskörű technikai felszereltséggel garantáljuk, hogy a céges rendezvény is élmény legyen. Információ danubiushotels.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
3: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pont ma 3:30-kor, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Richard. Három ember meghalt egy lövöldözésben az ausztriai Linz városában. A rendőrség közlése szerint egy férfi egy étterem előtt tüzet nyitott két nőre, majd magával is végzett. Az osztrák Kronenzeitung úgy tudja, hogy a támadó és az áldozatok ismerték egymást. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. Korrupció miatt halálbüntetés szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt minisztert már 2024-ben kizárták a kínai kommunista pártból súlyos

0: 14. Leó pápával és Pietro Parolin szentszéki államtitkárral találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszter római látogatásán. A tárgyalások középpontjában a közel-keleti helyzet, az amerikai kontinens fejleményei, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása áll. A felek érintették a humanitárius segítségnyújtás és a vallásszabadság kérdését is. A találkozók előzménye, hogy az iráni konfliktus miatt az elmúlt időszakban feszültség alakult ki Washington és Vatikán között 14. Leó pápa nyilatkozatai nyomán. Korrupció miatt halálbüntetés szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenő pénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt minisztert már 2024-ben kizárták, a kínai kommunista pártból pedig kizárták őket a kínai kommunista pártból súlyos fegyelmi vétségek miatt.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 3%-os mínuszban 135.481 ponton. A részvénypiac forgalma 12,4 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 9%-ot gyengül a MOL 4160 forintra, 1%-os pluszban az OTP 42.780 forinton. 4%-ot esik a Richter 12.940 forintig, és 6%-kal erősödik a Magyar Telekom 2.534 forintra. Európát nézve jelenleg ott a tőzsdéken nincs jó hangulat. 1,3%-kal korrigál lefelé a londoni FTSE, 6%-ot esik a frankfurti tőzsde, és egyébként a milánói börze is, 7%-os mínuszban a párizsi kakaron, a madridi IBEX pedig 1%-kal korrigál lefelé. A Wall Street-en a Dow Jones 3%-os mínuszban, az S&P 500 1%-ot erősödik, a Nasdaq kompozit mutató pedig 6%-os pluszban tartózkodik. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 302 forintot és 30 fillért kérnek.
1: Időjárás jelentés.
0: Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd délutántól nyugat felé elkezd csökkenni a felhőzet. A Dunántúlon egyre nagyobb területen kisüt a nap. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szelet élénk, zivatarok környezetében erős viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
2: Folytatódik a Monitor délután, csütörtök van, délután 5:30 múlt néhány perccel, a földgömb rovat ideje, és a legfrissebb lapszám előttem. A telefonban a másik végén pedig Szigeti Albert Ferenc, aki terület és település fejlesztő és geográfus. Szervusz Ferenc, szép napot neked!
3: Szervusz András, és üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Szeged a napfény városa és a klímaváltozás, ez a cikk címe. Nagyon sok minden előkerül majd, de szerintem induljon a városnézés. Te honnan indítanád?
3: Hát ugye a cikkben is a városnézésre talán a leghíresebb épülettől, a Reök palotától indul. Ugye ez a magyar szecesszió egyik gyöngyszeme, sokan ismerik. És hát azért is indul innen, mert egyrészt helyszínűleg itt a szomszédos utcában épül Magyarország tudtommal első szivacs utcája, ezt majd mindjárt elmagyarázom, de azért is innen indul, mert ugye ezt a palotát egy vízépítő mérnök hozta létre, és hát a díszítése az ugye mindenféle vízi növényekkel történt, gyönyörűséges, és hát jelzi, hogy a víz az úr, ugye hát a árvíz miatt és a szegedi nagy árvíz miatt, tehát hogy Szegeden mindig is a víz volt az úr, csak hát sajnos manapság annak a hiánya, leginkább az úr.
2: Igen, 1879 még majd szóba kerül, és ha már mondtad a Szivacs utcát, Szivacs városokról már többször beszélgettünk, a Szivacs utca az nekem is teljesen új volt, de hát a cikkből kiderül, hogy végül is ez egy nem most induló kezdeményezés, de folyamatosan fejlődő koncept.

0: koncepció.
1: Ugye a cikk főszereplője itt a palotával szemközti Gogol utca, illetve igazából két másik utca, a Hajnóci utca és a Gutenberg utca. A Gogol utca azért érdekes, és tényleg azt hiszem mondható az, hogy az első Szivacsváros utca, vagy Szivacs utca épül itt, mert ha itt tudatosan az történik, hogy hát ugye a zöld infrastruktúra, a városi fák az egyik legjobb hűsítő a városban, és itt tudatosan az történik, hogy az amúgy sokszor kiemelt helyzetben lévő városi fák, tehát ugye kiemelt helyzetben vannak, hogy ne parkoljanak rá, a városi fák brutál mostoha környezetben kész, muszáj, hogy ott éljenek. Ugye nagyon kevés csapadék tud beszivárogni hozzájuk, hiszen burkolt felületek közepén nőnek. Ugye hatalmas a szennyezettség, a légköri asszály fokozottan jelen van a városban, a város levegőjében. Szóval, hogy tényleg nagyon nehéz körülmények között kell, hogy helytálljanak. Ugyanakkor meg nagyon jót tesznek velük, hiszen a párologtatással hűsítenek, de hát szerintem mindenki tudja, aki át már egy fa alatt a nyári hőségben. Itt tudatosan az fog történni, hogy mind a szomszéd a utcában lévő házak tetejéről, és az utca a járta felületről is a fák gyökérzónájához vezetik ezt a vizet, és így ugye a fák többletvizet kapnak, tehát hogy több csapadékot kapnak akkor, amikor éppen esik, és ezt aktívan fel fogják tudni használni, hiszen nem fog elpárologni, hanem a fák gyökérzónájához lesz vezetve. Tehát ugye ehhez az egész utca végül is felújítása volt szükséges, beleértve azt is, hogyha többletvíz lesz ott a házak előtt a talajban, akkor például a házak pince részét egy extra szigeteléssel is ellátták, hiszen a többlet nedvesség a talajban abban az irányban egy pont problémát jelent.
0: A cigarettás dobozokon levő elrettentő képek jutnak eszembe, ugye sokkolni, hogyan kell sokkolni a fogyasztókat, vagy a lendő fogyasztókat, és ez vajon hatásos lesz-e, mert én még nem láttam ilyen klímaváltozás megérkezett című fotód, ahol a halott fák sokkoló kiállítását mutatott be. Ilyet én még nem láttam. Nyilván mindenféle módon fel kell az emberek, meg a döntéshozók figyelmét is hívni ezekre a tényekre, és arra, hogy ez fenntarthatatlan. A hőhullámok egyre gyakoribbak, a csapadékhiány szintén most már tény és egyre súlyosabb kérdés. Hogyan lehet egy ilyen koncepciót átvinni egy városon? Honnan kell kezdeni, és mire kell törekedni? Vagy hogyan lehet? Apró lépésekben, vagy teljes koncepcióváltásban?
1: Hát szerintem mindkettőt egyszerre, tehát hogy komplexen. Az apró lépések az ugye sokszor a lakosság felé fontos, hiszen itt a megértés, tehát az ismeretterjesztés nagyon fontos, de a dolog komplexitása meg nagyon jelen van, hiszen ugye városi sűrű szövetben, belvárosokban igazából egy fa elültetése is hatalmas feladat a föld alatt terjengő közműhálózat miatt, és ezért tényleg nem csak Magyarországon, hanem egy csomó más országban jelentősen újra gondolják ezt a történetet. Kopenhágát 2010-es években sújtották hatalmas özönvizek, ott inkább a dolognak a másik része volt ugye fontos, hogy a csatornahálózat el se bírja ezeket a hirtelen lezúduló nagy csapadékokat, és megpróbálták a tervezés, a városfejlesztés minden egyes szegmensébe beilleszteni, és ezért van az, hogy nyugat-európai városokban vannak olyan negyedek, ahol ugye a lezúduló csapadékot a tetőn zöldtetők formájában nyeri el a vizet. Vannak zöld homlokzatok, ugye azok is megfognak valamennyi csapadékot, a házak között meg mindenféle esőkertek és egyéb szikasztók és árkok vannak. A cél az, hogy megfogni a vizet egyrészt az asszályosabb időszakokra, másrészt meg a túlterhelt egy kicsit megsegíteni. De hát, tehát, hogy van radikális és paradigmaváltásszerű gyakorlat is. Berlinben például, ami talán az egyik legismertebb például, nagyon kifejezetten helyi szemmel nézve jelentős összeget kell fizetni a csapadékvíz elvezetéséért, ami persze arra ösztönzi a fejlesztőket és a lakókat, bárkit, hogy zöldtetőt építsenek és mindenféle zöld infrastruktúrát, mert a akkor kedvezményt kapnak a tekintetben. Szóval Szegedre visszatérve, itt most indul igazából egy nagyobb projekt, illetve igazából több projekt is, és az általad említett halott fák kiállítása, hát igen, az egy kicsit sokkoló ismeret, vagy hát figyelemfelhívó akció volt, hogy a főutcára kiraktak kiszáradt fákat, mert hát tényleg ez van, tehát hogy muszáj valamit tenni. A lakosság azért is fontos, hiszen egy városban nagyon sokszor a magánterületeken van a legnagyobb zöld felület, tehát az ő bevonásuk is fontos, és hát ugye sokszor ezek az nagyon zöld fű és a túlja, amitől a városi megváltozott városi klímát nagyon nem bírja, tehát tényleg a lakosság bevonása is szuper fontos.
0: Igen, és itt vannak a tuskók is, a halott fák tuskói, ez is ismeretterjesztés részeként, és az sem mindegy, hogy milyen fák éltek ott, milyen körülmények között, hogy ezért mondtad 1879-es árvíz, és ugye olvasom a cikkben, hogy vannak olyan területek a városban, ahol 5-6-7 méteres törmelék rétegen kellett ezeknek a fáknak vegetálni, tehát hogy milyen módon, milyen technológiával, milyen féle fajta zöldnövényeket ültetünk a megváltozott körülmények nyomán, és ennek a követelményének megfelelően, ez is egy óriási kérdés.
1: Igen, és ugye ott a palotával szemközti három utcából a középső, a Gutenberg utca, ott ugye az az érdekes helyzet van, hogy ott jó pár évvel ezelőtt történt meg az utca felújítása, akkor ezek a klimatikus vagy szivacs utca szempontok kevésbé voltak tudatosan fontosak. Ennek ellenére egy nagyon szép fasor van az utcában, amelyek azért jelentősen több vizet kapnak, de nincsen semmiféle ilyen speciális ültetőréteg. És hát ami kicsit talán sokkoló, hogy a harmadik utcában, a Hajnóci utcában, ami pedig most újul majd meg, ott hát sajnos elég jelentős mennyiségű hatalmas japán akácot kellett kivágni, ami ugye tényleg egy olyan faj, amiről azt gondoltuk, hogy eddig bírja a városi klímát, de hát ott a kivágott fák törzsén is látszik, hogy a belsőjük nagyon sok esetben durva mértékben korhadt el mindenféle betegségek miatt, és hát új fák kerülnek új típusú ültetéssel, kiültetésre, de hát itt ugye a város használat is nagyon jelentősen látszik így a kivágott fákkal, hiszen az is látszik, hogy minden talpalki területet bebetonoztak, úgy időközben az évtizedek alatt, ami nyilván csak rosszat tesz a fáknak és a talaj tömörötöttségének. Szóval, hogy tényleg nagyon érdekes kép bontakozik ki most ott Szeged belvárosában.
0: Hová lehet menekülni, ahogy írod a cikkben, hová lehet elmozdulni, mert kétségkívül el kell mozdulni, és nem csak Szegeden, hanem nagyon sok helyen a világon, Európában és Magyarországon is, de Szeged egy nagyon jó példa, napfényvárosa erre az egész beszélgetésre, meg arra, hogy valóban milyen kitörési pontok, menekülő útvonalak elképzelhetőek.
1: Hát ugye, ahogy beszéltük már, a zöld infrastruktúra, tehát a fák végül is a legjobb barátaink, úgymond, a megváltozott városi klímában, de hát nyilván főleg téli városokban nagyon sok más típusú megoldással is operálnak. Például az árnyékolással, akár mesterségesen, ami ugye most már Magyarországon többek között Szegeden is látható, tehát hogy nyáron napvitorlákat helyeznek ki az utcák fölé, de létezik az a műfaj is, ahol mindenféle pergolákra futtatnak fel viszonylag gyorsan ugye kúszónövényeket, szintén az utcák fölé, ezzel is biztosítva egy árnyékolást, és hát vannak nagyon más típusú kezdeményezések is, például ami szerintem a földgömb hasábjain szintén volt már korábbi cikkben, hogy például Párizs jár éren abban, hogy a iskolaudvarokat radikálisan zöldítik, hiszen azok sokszor ugye egy betonplac az egész, és nem csak zöldítik, hanem elérhetővé teszik mondjuk hőhullámok idején a városi lakosság számára is, és hát vannak olyan megoldások is, van olyan utcatervező, azt hiszem Spanyolországban, de ebben nem vagyok biztos, ami például a lakosoknak segít olyan útvonalat választani a városban, ami a napállásnak megfelelően az árnyékba vezet, gondolva itt mondjuk főleg az idősebb vagy beteg emberekre, akik nyilván érzékenyebben reagálnak mondjuk a hőhullámokra. Szóval nagyon sok fronton igyekszenek a városok tenni a hőhullámok negatív hatásai ellen, de hát egyébként tényleg a zöld infrastruktúra az egy nagyon jelentős segítség számunkra, és ezért nagyon fontos védeni őket, ami szintén egy nagyon komplex kérdés, de például hasonló szivacs utcák kialakításával sokat lehet tenni a fák érdekében.
0: a fák és az emberek meg az élőlények érdekében. És a utolsó dolog, ami nekem eszembe jut, hogy közben kettőt előrelépünk, egyet meg hátra, ugye, mert lebetonozunk, meg parkolni akarunk, meg árut akarunk szállítani, a zöld területet az karban kell tartani, az többe kerül, mint ami egyszer le van betonozva, tehát közben van egy ilyen állandó anyagi kényszer is, ami nyilván ezeknek a koncepcióknak gyakran fékező ereje lehet.
1: Igen, tehát hogy ebben részben, tehát a fák kapcsán nyilván van igazság, tehát hogy mondjuk a fák ültetésének nyilván van egy vonzata, egy anyagi vonzata. A fiatal fákat mai városi klímán Magyarországon már locsolni kell, szinte mindenhol annak is van. De például ugye szintén, ami korábban volt a földgömbben, városi vadvirágos rétek kialakítása, tehát a kaszálás, hát nem teljes elhagyása, de korlátozása mondjuk egy nyárvégi vagy őszi kaszálásra, az meg éppenséggel éppen egy olcsóbb műfaj, úgymond. Úgyhogy nyilván összességében azt gondolom több anyagi vonzata van, és a városi fák kezelése, fenntartása többbe kerül, de hát ugyanakkor nincsen belekalkulálva az a rengeteg úgynevezett ökoszisztéma szolgáltatás, amelyet nekünk nyújtanak a városi fák, és hát ezeknek a nagy részét, tehát párásítás, hűvösítés, oxigén, stb. Ezeknek egy jelentősen nagy részét ugye főleg a koros idős fák nyújtják, úgyhogy az ő védelmük meg talán különösen fontos.
0: Nagyon szépen köszönöm a cikket is, meg a beszélgetést is, a legfrissebb Földgömb magazint ütöttük föl Szigeti Albert Ference, aki terület és település fejlesztő és geográfus, Szeged a napfényvárosa és a klímaváltozása Szivacs utcákról. Nagyon szépen köszönöm a beszámolódat. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, és szép napot.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a két középső sávban. Baleset okoz fennakadást az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Nagy Lajos Király útja után. Baleset nehezíti a közlekedést a Margit körúton a Szél Kálmán tér felé a Frankelleó útnál a külső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Balcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Margit körúton is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 5 óra van, jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Jönnek a nap legfontosabb hírei, első körben kiszemezgetés a Holnap Reggeli Monitor című műsorunkból. Többek között arról, hogy többen életüket vesztették a Hondius óceánjáró hajó utasai közül, miután a fedélzeten hantavírus járvány tört ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora szerint a rákcsárok által terjesztett vírus két csoportra osztható. Az óceánjáró utasai feltehetően Dél-Amerikából szedték össze annak egy új fajtáját. Hozzátette, a vírus terjedés ellen fokozott higiéniával kellene védekezni, illetve rákcsáróirtással. Koroknai Annitát hallják.
4: Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
3: Egyébként a hantavírus járvány sújtott a Hondius óceán járó nem költ ki közvetlenül Tenerifén, hanem a part közelében horgonyoz majd le. A Kanári-szigetek vezetése szerint az utasok csak szigorú egészségügyi ellenőrzés után védőfelszerelésben hagyhatják el a hajót, és közvetlenül a repülőtérre szállítják őket. A WHO adatai szerint eddig 3 ember halt meg a fertőzés következtében, további 8 esetet vizsgálnak. A helyi kikötői dolgozók közben tiltakozást és akár munkabeszüntetést is kilátásba helyeztek a biztonsági aggályok miatt. Hollandiába pedig megérkezett a járvány sújtotta, evakuált fertőzötteket szállító első repülőgép. Az egyik beteget Leidenbe, a másikat pedig Németországba, Düsseldorfba vitték kórházi kezelésre, miközben egy másik járat úton van egy brit fertőzöttel. A WHO világszerte keresi azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hajóról korábban partra szállt utasokkal, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. Költekezésekbe kezdett az ország márciusban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakát 8,2, az előző havit pedig 1,9%-kal haladta meg. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben csaknem 3, a nem élelmiszer kiskereskedelemben több mint 8, az üzemanyag kiskereskedelemben pedig 21%-kal bővült az értékesítés volumene. Míg az üzemanyag eladások mögött egyértelműen a betárolás áll a fix árak miatt, addig a nem élelmiszer jellegű kiadások összetettebb képet festenek. Németh Dávidot, a KNH Bank vezető elemzőjét hallják.
5: Részben az, hogy 2026-ban is reálbér emelkedés valósult meg Magyarországon, és ez a reálbér növekmény azért ez javítja a lakosságnak a fogyasztási képességét, és hát erre jöttek rá különböző gazdaság élénkítő, hát vagy leginkább ilyen támogatási programok, akár egyhavi fegyverpénzről beszélünk, édesanyák eszély a mentesítéséről, adókedvezmények növelése, tehát sok-sok ilyen intézkedéscsomag, ami még inkább javította a háztartások jövedelmi helyzetét, és elképzelhető, hogy ez is elkezd megtolni a nem élelmiszer jellegű fogyasztást.
3: Az Anthropic megállapodást kötött a SpaceX-en, holott korábban mind a Trump kormány, mind Elon Musk bírálta az AI céget. A mindössze 5 éve alapított Anthropic fejesei jelenleg még tárgyalnak a befektetőkkel egy újabb tőkebevonásról, amelynek során a cég értékelés elérheti a 900 milliárd dollárt. Ezzel a piacvezető OpenAI-t is megelőzni. A HVSV szakújságírója szerint Musk az OpenAI-t akarja letörni korábbi konfliktusok miatt, ugyanakkor jó üzletet is láthat az Anthropic modelljeiben. Koi Tamást hallják.
6: Egyszerűen ez vezetett ahhoz Musk részéről, hogy így tudják az OpenAI óra alá borsot törni, hogyha hiába van neki ugye ugyanebben az iparágban egy saját vállalkozás, ugye az XAI, mégis megteheti azt, hogy az egyik adatközpontjának teljes kapacitását odaadja bérbe az Anthropicnak. Ez egy érdekes paradoxon, pont az amerikai kormányzattal való ellentétek miatt annyira népszerű vált részben az Anthropicnak a modellje, főleg a programozók fejlesztőjének körében, nem tudják kiszolgálni a keletkező igényeket. Ugye nincs kellő számítási kapacitás, ennek érdekében olyan bérleti szerződéseket kell kötni, mint amilyet most is kötött Musk-kal a Anthropic.
3: További híreink következnek. 3 ember meghalt egy lövöldözésben az ausztriai Linz városában. A rendőrség közlése szerint egy férfi egy étterem előtt nyitott tüzet két nőre, majd magával is végzett. Az osztrák Kronen Zeitung úgy tudja, hogy a támadó és az áldozatok ismerték egymást, a hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. 14. Leo pápával és Pietro Parolin szentszéki államtitkára találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszter római látogatásán. A tárgyalások középpontjában a közel-keleti helyzet, az amerikai kontinens fejleményei, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása áll. A felek érintették a humanitárius segítségnyújtás és a vallásszabadság kérdését is. A találkozók előzménye, hogy az iráni konfliktus miatt az elmúlt időszakban feszültség alakult ki Washington és a Vatikán között 14. Leo pápa nyilatkozatai nyomán. Korrupció miatt halálbüntetést szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt minisztert már 2024-ben kizárták a kínai kommunista pártból súlyos fegyelmi vétségek miatt. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Kész Építő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvező volt a később nyertesnek kihirdetett pályázatnál. A cég közölte, hogy korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtagadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampuszberuházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette. A Forbes Magyar szakértője szerint a tervezett Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígér, de a nagyobb változások várhatóan nem lépnek életbe még 2026-ban. A program szerint megmaradna az egy kulcsos személyi jövedelemadó és a 27%-os áfa is, ugyanakkor az alacsonyabb jövedelműek adójóváírást kaphatnának, valamint csökkenhetne egyes élelmiszerek, a tűzifa és a vényköteles gyógyszerek áfája. A szakértő szerint az egyik legvitatottabb elem az évente 1%-os vagyonadó lehet az 1 milliárd forint feletti vagyonokra, de ennek részletszabályai még nem ismertek. A kata visszaállítása szintén napirenden van, ugyanakkor kérdéses, hogyan akadályozzák meg az esetleges visszaéléseket. A szakértő hangsúlyozta, a befektetők számára az adórendszer kiszámíthatósága legalább annyira fontos, mint az adókulcsok mértéke.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárta a napot. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével mind mínuszban zártak. A Magyar Telekom 1,2%-ot erősödött 2550 forintra. A MOL 1,1%-ot gyengült 4152 forintig, az OTP 8%-os mínuszban 42.440 forinton fejezte be a napot, a Richter 3%-os csökkenéssel 12.950 forinton zárt. A nap végére a Forágyi 3,8%-os mínuszban fejezte be a napot 2250 forinton, gyengült az Alteo 1,5%-kal, az Ány 1,2%-ot erősödött, az Autovallis 2,7%-os pluszban, az Appenin gyengült 4%-kal, a Biff 7%-kal, a Dunahouse pedig 1,1%-kal. A Graphisoft Park 3%-os pluszban zárt, a Masterplatz 2,3%-ot gyengült, az MBH Jelzálogbank 3%-ot esett, az Opus részvények pedig 6%-os pluszban zárták a napot. 3%-ot esett a Richter, azt mondtam, és a Rába pedig 2%-os gyengüléssel zárt. A Waberers 2,8%-ot csökkent. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 60 fillért, 1 dollárért 301 forintot és 90 fillért kérnek. Európában még zajlik a kereskedés, a mindegyik mutató mínuszban 1%-ot esik Madrid, 6%-os mínuszban Milánó, 7%-os gyengül Frankfurt és Párizs, és Londonban 1,3% a csökkenés. A Wall Street-en a Dow Jones pár pontos mínuszban, az S&P 500 2%-ot esik, a Nasdaq kompozit mutatója pedig 6%-ot gyengül. Az olajárakat illetően az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $91.20, a Brent pedig $97.20-be kerül.
0: Időjárás jelentés.
3: Estére nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék észak-kelet kelet felé helyeződik át, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párássá válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A szél a középső ország részben észak-nyugatira fordul, időnként pedig meg is élénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A holnapi nap folyamán döntően felhős, de inkább napsütéses idő várható, majd estétől, késő estétől délen és délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban fordulhat elő zápor és zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
7: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk, Balogh Zoltán, a Fürdőszövetség főtitkára, a vonal másik vége. Jó napot kívánok!
8: Szép napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
7: Hát most éppen sütött a nap ma itt a Váci úton, de azért a csapadékot is nagyon várják az agráriusok, akik itt voltak nála, meg a borászok egy másik beszélgetésben, de hát nyilván a fontos a Fürdőszövetségnek, a fürdőknek, a strandoknak az, hogy legyen jó idő, az is most már relatív, és tudom, önök önöktől, tőletek az elmúlt években, hogy már más számít jó időnek, strand szempontból, mint régen. Mi az, ami megbízható, mi az, ami nem. Mikor jön a vendég, és mikor nem. És hát hallottam, láttam nyilatkozatokat öntől is az elmúlt napokban. Egy olyan óvatos optimizmust véltem kicsengeni a mondataiból.
8: Így van, de hogyha már a csapadékról beszéltünk, akkor lehet, hogy furcsán zik egy fürdőzemeltető szájából, de mi is nagyon várjuk, hiszen nagyon asszályos volt a tavasz nyár eleje, nagyon alacsony az élővizeknek is a vízszintje, és azért a legtöbb fürdőzemeltető nem csak a termálvizes kutakat használja, hanem saját hidegvizes kutyák is vannak, amik nagyon kitettek egyébként az időjárásnak, és például a tavalyi nyár folyamán nekünk, én itt Budapest környékén például lánykói fürdőt üzemeltetem, komoly gondot okozott az asszály, illetve a Duna alacsony vízállása, és komoly vízellátási gondok voltak egyébként az egész Dunakanyarba. Úgyhogy számunkra is egyébként nagyon fontos a megfelelő csapadék, de ugye a jó idő azt pedig abba az irányba mutat, hogy minél több vendég jön. Ugye az elmúlt napokban bőven 25 fok fölötti hőmérséklet volt, nagyon sokan jöttek kültéri medencékbe is, gyűjtötték a D-vitamint, úgyhogy reményeink szerint azért ez a trend folytatódik. Most egy rövid hidegfront után újra jön a kellemes idő. A nyári időszakra is, ahogy a kérdésben elhangzott, optimisták vagyunk. Ezt több okra vezetjük vissza, azt az optimizmust, illetve több mindennel magyarázható. Az egyik, hogy azért ez a nemzetközi válság, ami itt a Közel-Keleten van, erősen befolyásolja az utazási lehetőségeket, mind árban, mind pedig egyébként is objektív lehetőségben, és talán ez abba az irányba mutat, hogy többen inkább a belföldi célpontokat fogják választani, illetve Nyugat-Európából is több vendéget válunk Magyarországra, azon vendégeket, akik esetleg távolabbra nem tudnak elutazni, úgyhogy reményeink szerint az előző évnél jobb lesz az idei szezonunk.
7: Igen, éppen is gondoltam erre a mostani beszélgetésünkre reggel, amikor nézegettem a híreket, hiszem 2 millió repülő ülést vettek ki a szolgáltatók.
8: Igen.
7: Azt hiszem ez volt a szám. És hát nyilván kevesebb járat, drágább árak, biztos, hogy sokakban sokféle kérdés felmerül, hogy akkor hova, merre. Ez lehet jó minden, ez mindenképpen egy jó pont, ebből a szempontból legalábbis, hogy a belföldi turizmust ez lendítheti. Hát erre kell nagyon, nagyon jó szolgáltatásokat kínálni, akár a távolabb jövő vendégeknek is, meg persze a hazaiaknak is. És akkor mindig beszélnek az év elején egyrészt az időpontról, ön is beszélt erről, és hát az most nem május 1-e, de az már régen volt, mikor május 1-e nyíltak a strandok, attól már el lehet szokni. Marad a pünkösd, és marad az iskolai szünet eleje, ugye?
8: Igen, hát a legfontosabb dátum az mindig a nyári szünet első napja, hiszen szezon egy fürdőben igazából akkor van, amikor a gyerekek nem mennek iskolába. Hiába van csodálatos időjárás június elején, gyakorlatilag tömeg olyankor csak hétvégén van, hiszen sem a gyerekek, sem a velük mozgó felnőttek nem tudnak ilyenkor hétköznap jönni. Viszont, ahogy előbb elhangzott, azért a pünkösdi hétvégétől sokat várunk, hiszen az egy háromnapos hosszú hétvége, ilyenkor azért megmozdul ország lakossága, és általában egyébként olyan helyre mennek, ahol turisztikai az releváns fürdő található, hiszen ez egy komoly utazást befolyásoló tényező, és reményeink szerint az időjárás is fog ebben támogatni minket. És ahogy elhangzott, a május 1 az már csak egy ilyen szimbolikus dátum, valóban nem az utóbbi egy-két évben nem nyitnak tömegével ilyenkor a fürdők, hanem ez hosszabb időre visszavezethető. Természetesen van egy ilyen ikonikus jelentőség ennek a május 1-nek, fülkéri részeket jó néhány kollega megnyitott már, külső medencékkel működnek, de ahogy előbb mondtam, 100%-os kapacitással a fürdők csak a nyári szünetben fogják várni a vendégeket.
7: Az is izgalmas dolog, hogy mennyire lehet rugalmas egy fürdő. Most, hogy már több szakemberrel beszélgettem az elmúlt hetekben, hogy csiki-csuki, kinyitok, nem nyitok ki, rossz hétvége lesz, nem nyitok ki, meg tudom-e tenni, meg tudom tenni a munkatársakkal, a vendégekkel, vagy a potenciális vendégekkel, a szolgáltatókkal, akik a strand vagy a fürdő területén vannak, de az biztos, hogy ez a fajta rugalmasság, ez egy új dolog, amire be kell rendezkedni, és ha ez megvan, ez a lehetőség, az növelhet hatékonyságot, csökkentheti a kárt.
8: Így van, ugye az elmúlt évek, a Covid, az orosz-ukrán háborúból eredő energiaválság, aztán most ez a közel-keleti helyzet teljesen új megvilágításba helyezi a fürdőüzemeltetést, új kihívások elé állítja az üzemeltetőket. Törekednünk kell a rugalmasságra, de azért az sejthető, hogy mondjuk egy 2000 köbméteres úszómedencének a vize nem engedhető tőle, illetve tölthető föl egyik napról a másikra, sokkal egyszerűbb azt fönntartani, és aztán ilyen módon üzemeltetni. Kisebb medencék esetében egyébként ez működik, akkor ez mind energia, mind víz oldaláról, mind pedig munkaerő oldaláról jelenthet megtakarítást, és valóban egyébként vannak olyan attrakciók ebben az átmeneti időszakban, amik csak hétvégén üzemelnek, mint ahogy ugye mondtam előbb, azért hétvégén már, ha jó idő van, tömegével jönnek a vendégek a strandra.
7: Egy kitérőt, ha megenged, szűrőforgató vagy töltőürítő rendszerek, van most vitánk az Unióval? Várunk most valamiféle lehetőséget, engedményt, halasztást, haladékot? Mert nagyon sok fürdőnek van ilyen jellegű problémája. Itt olyan, van egy technológiai átállás, amivel most nem terhelném a hallgatókat, az az ön szakterülete, de ebben van most valamilyen remény, hogy ebben lesz változás? Pont a BGH vezérigazgatát hallottam erről nyilatkozni néhány nappal ezelőtt.
8: Hát így van, ugye a jelenleg érvényben levő jogszabály alapján idén december 31-ig mindenkinek meg kell kérni a felmentést a forgatás alól, és hogyha nem kapja meg, akkor viszont azt követően két éven belül meg kell tenni a medencék átalakítását szűrő forgatotra, ami egyébként jó néhány helyen, többek között a BGH történelmi fürdőiben fizikai akadályok.
7: Lehetetlen küldetés.
8: Akkor komoly építészeti gondokat okozna, hiszen most csak nézzünk a Széchenyire, vagy a Rudasra, ez nem csak egy fürdő, hanem egy műemlék, tehát gyakorlatilag itt azért az annak idén, főleg ugye, ha beszélünk a török fürdő részéről, a Rudasnak az egy jó pár száz éves építmény, ott nem arról szólt a történet, hogy majd egyszer jön egy rendelkezés, hogy ezt alakítsuk át. Mi folyamatosan küzdünk, jogszabálymódosítást készítettünk elő, és különféle vizsgálatokat, illetve nyugat-európai tapasztalatokat, tanulmányokat is figyelembe veszünk, és azért azt el kell mondjam, hogy Nyugat-Európában is külön kezelik a gyógyvizes medencéket, nem pedig úgy, mint egy élménymedencét, vagy egy úszómedencét, tehát itt azért van esély arra, hogy a időforgatott átépítést elkerülhetjük legalábbis egyes medencék esetében, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, tudom, hogy a közegészségügyi szempontok a legfontosabbak, de az elmúlt évtizedekben nem tudunk olyan esetről, amelyik komoly következményeket hozott volna, és medencére vezethető vissza. Olyat igen, amikor probléma volt a vendéggel, de az tőle ered, hiszen nyílt sebben ment esetleg medencébe, vagy hasonló, ami egyébként is mind a jogszabály, mind pedig a házi rendek alapján egyébként nem megengedett. Egy-kettő pedig azért ez a gyógyvíz, amit Magyarországon, illetve bocsánat, nem is azt mondom, hogy Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében található, azért ez egyedi Európán belül is, nem csak az ásványanyag tartalom, hanem a benne levő szerves anyag tartalom alapján is egy olyan unikális víz összetételt jelent, amelynek a gyógyhatása csak akkor tud működni, hogyha nincs vegyszerezve, illetve nincs forgatva. Hogy reményeink szerint ez megmaradhat, és köszönöm ezt a kérdést, ez nagyon fontos szempont.
7: Hogy a vendégek zsebében mennyi van, az önöktől független, hogy az időjárás milyen lesz, az önöktől független. Mi az viszont, ami meghatározható, ami stratégiai kérdés, akár a trendeket tekintve, ön gyakorló fürdővezető is, a Leányfalunk. Pontosan látja azt, hogy a vendégek mire kérdeznek rá, mit igényelnek, mit nem igényelnek már, és nyilván a jobb lehetőségű fürdők ezek ráugranak, most akár az élménymedencék, meg mit tudom én, a szaunák, szaunavilág, mindenféle show elemek, rendezvények, fesztiválok, akár a strand területén, ha ez belefér. De hogy van-e olyan fordulat, trend a fürdő használatban, ami jól látszik, és amire figyelni kell a kollégáknak?
8: Hát az elmúlt évek fokozatosan abban az irányba mutatnak, hogy már nem elegendő egy-két medence, hiszen ha visszamegyünk néhány évtizedet, akár még az én gyerek vagy ifjú koromban is az volt a trend, hogy elmentünk két hétre nyaralni valahova, jellemzően ez vagy a Balaton volt, vagy egy fürdőváros, és akkor ott brügöltünk a medencébe, szerencsés esetben mondjuk volt még egy hullámmedence a gyógymedence mellett, és akkor jól éreztük magunkat. Hát az utazási szokások, illetve az elvárások jelentősen megváltoztak, most már nem a hosszabb, hanem inkább a a többszöri, de rövidebb, tehát ilyen néhány napos hosszú hétvégés kikapcsolódás a jellemző, viszont sokkal aktívabb, mint korábban, és ezért is van szükség különféle élményelemekre, egyéb szolgáltatásokra. Gyerekek esetében nem csak egy sima gyerekmedence, hanem vizes játszótér, sztrépark, csúszdaparkok, amik aztán nem csak a gyerekek, hanem a fiatal felnőttek is örömmel használnak, különböző élményelemek a medencékben, illetve a szauna világok fejlesztése, hiszen ugye szaunázni nem csak ősszel-télen lehet, hanem nyáron is jelentős szaunaversenyek is vannak egyébként a nyári időszakban itt hazánkban, illetve a szaunamester világbajnokságnak a magyarországi fordulója is nyáron van, úgyhogy én biztatok mindenkit egyébként, hogy próbálja ki ezt is, és az az aktív kikapcsolódásnak a része lehet. Ugye elhangzott a kérdés során, hogy egyéb programok igen fürdőüzemeltetőt szerveznek oda, koncerteket, akár filmvetítéseket, egyéb programokat is, de ennél azt gondolom, hogy még fontosabb, hogy a helyi vállalkozások összefogása működjön, hiszen akkor tudunk visszatérő vendéget generálni, hogyha olyan szolgáltatást kap, ami aztán megmarad benne sokáig élményként, tehát ez nem csak a fürdőt jelenti, hanem kívül a településen, a fürdővárosban egyéb szolgáltatások, szálláshely, étterem, illetve egyéb attrakciók, és ennek a szimbiózisa tud egy olyan megoldást jelenteni a vendég számára, ami olyan élményt jelent, ami visszatérő vendég lesz, illetve ajánlja az adott destinációt a barátainak, ismerőseinek is.
7: Hát igen, de ha már a gasztrót említette, főtitkár úr, akkor milyen fontos, hogy a strandon milyen a gasztró kínálat, és azzal elégedett vagyok-e, mert lehet gyönyörű, tiszta, meg locsolhatják a füvet, ha van víz a Dunában, meg az összes többi, de az is nagyon fontos, hogy ott milyen volt a lángos, milyen volt a sült hal, korrekt volt, tisztaság volt, normális árakon fut a szolgáltatás. Tudnak válogatni? Tudom, hogy ez mindenhol más, de mondjuk akár gyakorlatilag kérdezem, tudnak?
8: Hát ez megint nagyon jó kérdés, hiszen minden, ami a fürdőn belül van, azt a fürdővel mossák össze, és nem azt mondják, hogy rossz volt a XY-filon büfébe a kaja, hanem azt mondják, hogy rossz volt az ebéd ebben a fürdőben. És a legtöbb helyen külsős vállalkozók nyújtják ezeket a szolgáltatásokat, tehát nagyon pontos a velük történő együttműködés és a megfelelő szabályozás. Aki megteheti, egyébként saját maga üzemelteti a vendéglátást, és ennek megfelelően akkor könnyebben szabályozza egyrészt az árakat, másrészt pedig egyszerűbbé tudja tenni a fizetést, hiszen akár a belépőkor adott karszallaggal vagy proxy kártyával tud a vendég fizetni, és majd kifelé rendezi az egészet a kasszánál. Amikor külsős vállalkozásokkal van bonyolítva ez a történet, akkor ez mondjuk nem mindig ilyen egyszerű, de természetesen számunkra is az a legfontosabb, hogy a vendég mindennel elégedett legyen, úgyhogy így folyamatos a kapcsolattartás, illetve az egyeztetés a vendéglősökkel, de hát sajnos az általános drágulás azért az alapanyagokra is hat, úgyhogy azt nem tudjuk mondani, hogy olcsóbbak lettek az ételek, illetve olcsóbb lett a lángos, mint mondjuk tavaly volt.
7: És hát a jegyárak se lettek olcsóbbak, hogy a végére hagyjuk a fekete lesdát, úgy is tudja az ember, hogy minden többbe kerül minden évben, így nyilván, mindig megkérdezik a kollégák önöktől, és nagyjából lehet is prognosztizálni, hogy ez fürdőtől függően 5-10% lehet, gondolom, én kérdezem én, és hát nyilván nagyon kell figyelni a kedvezményeket, mert azért most már a strand a fürdő és élethelyzethez van igazítva, korai reggeli, késő esti, nem tudom, délutáni, tehát azért ebben azért van mozgástér, és ezt a látogatóknak is használniuk kell, tudatosan kell használniuk.
8: Így van, én jól felkészült, azt látom, és valóban az a 10% körüli az a jegyáremelkedés, ami várható az idei szezonra. Én mindenkit biztatok arra, hogy az adott fürdő honlapján alaposan nézelődjön és készüljön föl, hiszen ahogy elhangzott, valóban a legtöbb fürdőben ugye nem csak egyfajta jegy, vagy sőt, minden fürdőben ugye többféle jegytípus van, nyugdíjas, diák, családi jegy, helyi kedvezmények, reggeli kedvezmény, zárás előtti néhány órával kedvezmény, tehát ezeket érdemes kihasználni, és hogyha valaki esetleg nem engedhet meg magának egy egész napos fürdőzést, vagy akár egy hétköznapon a megfáradva a munkából akar fürdőbe menni, akkor ezekkel a kedvezményekkel együtt azért nagyon kedvező áron lehet még mindig a fürdőbe jutni, illetve sokszor kérdésként vetődik föl, hogy miért ilyen drágák a budapesti fürdők. Hát valóban mondjuk Széchenyi Rudas, amiről előbb beszéltünk, alapvetően a külföldiekre van árazva, de itt a magyar vendéget igénybe tudják venni a Zsigmondi kártya boladódó.
7: Vagy a bérletrendszert, ami töredékáron biztosít bejutást
8: egyébként. Így van, csak mondjuk a bérlet az alapvetően ugye a helyieknek.
7: Igen, igen, hát a magyar vendégeknek.
8: Bármelyik magyar vendég, tehát akár Debrecenből most mondtam valamit, ide jön Budapestre, és szeretné meglátogatni a Rudast, akkor ha kiváltja, és már online kiválthatja egyébként a Zsigmondi kártya, akkor kedvezményesen tud belépni egy olyan történelmi fürdőbe, ami én azt gondolom, hogy különleges élményt nyújt minden látogató számára.
7: Hát egy európai gyöngyszem, vagy világgyöngyszem, ez így van. Így nagyon van. Szépen köszönöm, hát akkor jó szezon nekünk, jó? Fürdőzőknek, meg fürdőüzemeltetőknek is.
8: Bíztatok mindenkit, hogy tényleg menjen strandra, gyűjtse a D-vitamint, hiszen szükségünk van rá ilyenkor.
7: Köszönöm szépen Balogh Zoltánnak, a Fürdőszövetség főtitkárának.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Helyszínelő. Hazai újdonságok, érdekességek.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, turizmus.com összeállításunkkal. Borászkodni

0: majd. Tehát először ez a 30 év, és ha belevágtunk már az előbb, ha nem is 30 éve, de majdnem a kezdetektől ott vagy, ugye? Vagy itt vagy.
1: Így van, már 23 éve érkeztem Etyekre.
0: De miért megy egy fiatal borász Etyekre? Annak idején, mert most már értem, mert most már trendi, szexi, ismert lett, fönn van a térképen. Sok mindennek köszönhető. Akkor miért?
1: Én előtte több helyen voltam külföldön, amikor oda érkeztem, akkor talán ez az egyik, ami megfogott, hogy volt egy ilyen nemzetközi hangulat, nem magában az építkezésben, ami még nagyon kezdeti stádiumban volt akkor, hanem a cég struktúrában, ebben az ilyen nagyon innovatív, kialakulóban levő struktúrában, tulajdonos argentin származású.
0: Lássuk, Coelho?
1: Carlos Coelho.
0: Jó név.
1: Vele nagyon jó volt, hogy tudtam spanyolul beszélni, tehát én a nyelveket mindig is nagyon szerettem. És ez valahogy így jött ki, utána nyilván ez egy ilyen tényleg kicsiből, egy szinte családi méretből induló dolog volt, és hát közel volt a lakhelyünkhöz, tehát ugye család
0: szempontból. Jó, ez gyakorlatilag persze, hát igen, értem.
1: Ez praktikus volt.
0: Most mit tud a haraszti pincészet? Ha kell egy ilyen rövid idővonalat húzni, és le kell festeni, vagy miben más, miben különleges?
2: Szerintem a haraszti pincészet amúgy abban különleges, amiben mindig is különleges volt, hogy nem csak borban gondolkodik, hanem abszolút élményben gondolkodik. Hát, hogyha egy tende egy általánban elmegyek egy borászatba, akkor nyilván van bor, van üzem, bortkóstolók, és itt körülbelül kiismerül a dolog. Ez nem az ő hiányosságuk valójában, hanem erről szól egy borászat. Nálunk a borászat az egy pillére az egésznek, az egész rendszernek, ami ugye az élményt helyezi a központba, tehát nem véletlenül, hogy a borászati üzem mellett egy úszómedence van, az úszómedence sarkában egy amfiteátrumot építettünk, egy gigantikus étterem van, a funkcionalitás mellett a design az mindig is nagyon nagy szereppel bírt a haraszti pincészet életében. Szóval ezek vagyunk mi, tehát ettől vagyunk mi különlegesek, hogy inkább élményt adunk, és az élménynek a része a bor.
0: Nagyon tudatosan építkeztetek, ahogy olvastam, és mindennek megadtátok az idejét, mint a jó bornak. Én ezt így vettem le. Akár a fajtáknál is talán így volt ez. Hogy, és egyrészt ezt hallgatóknak mondom meg magamnak is, aki nem vagyok szakértő, Isten ments. De hogy azért az, hogy én eldöntsem, hogy egy területen, egy dűlőben majd milyen bor legyen, az nem egy nappal előtte, nem egy évvel előtte, nem két évvel előtte kell eldönteni, hanem 10-re, 15-re, lehet, hogy 20-re. És ezt a fajta tudatosságot is láttam.
1: Amikor én oda kerültem, akkor egy idősebb borász, Szabó György vett a szárnyai alá, és ő mutatta be a Etyek legjobb területeit, illetve azokat a szőlőfajtákat, amiket szerinte érdemes volt nagy telepíteni, vagy az elején még nagyon kicsik voltunk, nagyon kis szőlőterülete, és sokat fölvásárlásból készítettünk. Tehát sok szőlő volt elérhető.
0: Volt saját szőlőterület, és volt felvásárlás.
1: És volt olyan terület, ami például utána évekig felvásároltuk, majd utána hozzánk került, mert a tulajdonossal jó viszony volt, tehát így alakult ez ki, tehát szervesen. És szerintem az ő nagy tapasztalata, tudása, ami egy ilyen 1970-es évekre visszanyúló tudás volt, az megalapozta ezt az egész.
0: Oké, de változtak a divatok a világban. Változok, hogy mit isznak az emberek, mennyit isznak, férfiak, nők, fiatalok, idősebbek. Hát ezt a nehéz testes vörösborokról külön regényeket hallottam borászoktól. Tehát egyfelől ez is az éghajlatváltozás. Hát itt annyi változó van, hogy így hogy tervezel előre, vagy hogy terveztetek előre?
1: Ez nehéz volt. Én szerintem eleve az első szortiment is jó volt, és nagyon figyeltünk arra, hogy mik a visszajelzések a piacon, és először kicsibe indultunk, tehát ahogy mondtam, és ez egy családi méretű pinceként indult az elején, és ebbe a méretben még könnyű volt flexibilisan kialakítani azt, hogy mi az, ami a fogyasztóknak tetszik, és mik azok az irányok, amikbe menni kell. Ebben mondjuk nagyon sokat segített a tulajdonos, tehát ő hozta azt, hogy a Pinot Noir menni fog Etyeken, és tényleg mi is elkezdtünk Pinot Noirokat is készíteni.
0: Sauvignon Blanc.
1: Utána jött a Sauvignon Blanc, de az írsait is meg kell említeni. Tehát ezek kiemelkedtek a szortimentből, és akkor ezekre kezdtünk fókuszálni.
0: Sok mindenre kell figyelni, rengeteg, ez egy nagy zenekar, nem? Csak 2-3-at mondtunk, de hát hány szempont van még?
2: Abszolút, de szerintem egy nagyon jó pontra tapintottál rá, mert a borászatban ez a legkritikusabb pont, hogy a trendeket mennyire látjuk előre. És amit a Dani mondott az elején, hogy a nemzetköziség fogta meg őt, pont az, ami szerintem ezt a garanciát hozza, mert hogy nem árulok el titkot, hogy azért a nem Magyarország mondjuk a trend írója, hanem picit a trend követője. Tehát, hogyha egy borászat kellő mértékben látja azt, ami a világban történik, akkor nagyon jól tud rá, és nagyon gyorsan tud rá reagálni, és ez idáig háromszor tudtuk a magyarországi trendek előtt megérkezni, és amit mondasz, tehát az, hogy egy szőlőfajtával, ami ma népszerű, az valójában tényleg 8 évvel ezelőtt meg kellett hozni azt a döntést, és ráadásul magas kockázattal, mert hogyha van egy szőlőm, akkor az nem úgy van, hogy két hét múlva inkább más

0: Igen. Foglalkozok, hanem az, hogy azt átállítsuk, az egy újabb 4-5 éves
1: a periódus, persze, folyamat. És a költség.
0: Tehát ez nagyon, nagyon fontos szerintem ez a
1: ez. És ebben ezek az argentin meg kaliforniai testvérborászat, ezek nyilván akkor segítettek, mert ez egy kicsi hajónak, amikor a nagy tanker azért segít messzebbre látni.
0: A világ nézetet helyre teszi, szerintem. Tehát, hogy bele lehetni egy dél-amerikai piacba, bele lehetni egy észak-amerikai piacba. Nyilván az európai piacba a legkönnyebb, mert az mondjuk úgy, hogy itt van előttünk. Ez egy olyan know-how, ami szerintem abban a versenyben, amiben vagyunk, abban elengedhetetlen. És ez az szerintem, ami a haraszti pincészetet a következő szintre fogja tudni emelni, mert hogy pont egy ilyen fejlesztés és beruházás előtt állunk, amikor is az európai piacra kezdjük már elkészíteni a borokat.
1: És most mi van a borfogyasztókkal? Mert a borászok ugye mindig panaszkodnak, hogy csökkent, de nem csak a borászok, a sörösök is egyébként, meg az összes többi is, hogy az alkoholfogyasztás a mostani időkben a fiataloknál, főleg Európában, de máshol is. Azért csökkenőben van, hosszú italok jönnek, bulik jönnek, ilyen pezsgős, olyan, nem tudom milyen. Hát tudom, a pezsgővel is mennyit foglalkoztatok, már ezt mondtam, hogy az is 20 éves történet. De ez jó, mert ha itt a harasztinál az élmény van a központban, meg étterem, meg az összes többi dolog, az meg jó, mert az talán átsegíti ezen a fogyasztási trenden, akár a borászatot is.
2: Igen, tehát mondtad a pezsgőt, én valóban mi pezsgővel is foglalkozunk, a pezsgő az...
1: Napos van, vagy 20 évetek már annak a szavaz, és a 2000-es évekbe kerültek.
2: 2009 volt az első próbálkozás, de hogy visszatérjek, tehát ott nem látni azt, hogy csökkenne, inkább a pezsgős, vagy a habzóborok, vagy a gyöngyözőborok, azok növekednek, tehát ott, és a fehérborok általában jól tartják magukat, tehát azokat
1: még fogyasztó. Mindig az illatos, a zöld,
2: igen,
1: az
2: illatos, ilyen könnyűvású, gyümölcsös fehérborok. Egyek az erről híres, tehát...
1: Tehát nektek ebben szerencsétek, hadd mondom azt, hogy igen, tehát ez volt az alap. Igen. Készlet is valamilyen módon, és ezt kellett aztán nagyon tudatosan fejleszteni előre.
0: Igen, ugyanakkor mondjuk én egy picit máshogy látom ezt a kérdést. Nagyon sok párbeszédet folytatok ebben a témában, nyilván mi érintettek vagyunk. Én nem tudom kategorikusan kijelenteni, hogy az emberek kevesebb alkoholt isznak. Ha kinézek az utcára, ha bárhova elmegyek, nem ezt látom. Szerintem pont egy olyan jelenség van, hogy átalakul. Az alkoholfogyasztási szokásunk átalakul. Amikor panaszkodik egy boros, hogy csökken a bor eladása, akkor neki fejlesztenie kell a saját termékét bor alapú italokra. Amikor a sörösök panaszkodnak, akkor...
1: Tehát azért jöttek a gyümölcsös, meg azért
0: pontosan,
1: az összes
0: ott vannak a gyümölcsös,
1: mentes, meg
0: ott. Tehát, hogy egyszerűen ma már nem csak a nagy vonalat kell nézzük, hogy mifelé kanyarodnak a boros termékek, hanem hogy milyen leágazásaik vannak.
1: Innováció.
0: Kumuláltan fogják összeadni azt a forgalmat, ami a nap végén igazából szükséges.
1: Jól emlékszem, hogy 500 000 palack. Fölírtam, igen, 500 000 palack. 123 hektár, ugye?
0: Körülbelül. Igen, nagyjából.
1: És 500 000 palack évente?
0: Körülbelül így állunk most össze.
1: És akkor most jön az újabb méret növekedés, amikor mondtad, hogy európai piacok, milyen európai piacok lehetnek izgalmasak?
0: Minden európai piac izgalmas. Minden,
1: aki fizet, igen.
0: Pontosan, nem válogatunk. Nyilván alapvetően vannak a nagyon bortermelő országok, tehát nem ebbe az irányba nyitnánk, tehát hogy nem a franciáknak és az olaszoknak akarnánk eladni a bort elsősorban. Skandinávok, Közép-Kelet-Európa, tehát ez a mi fő, illetve Anglia, tehát ez a mi fő piacunk. Nagyjából megduplázzuk szerintem a palack számot a következő pár évben, és utána pedig ki tudja, hogy még hova.
1: Csak egy percet, ha megengedtek, mert itt annyian beszélnek arról is egyébként, hogy legutóbb például, azt hiszem lengyelországi borászatokról volt szó, de a szlovákiakat személyesen is ismerem. Hogy csúszik föl a borvidék, ugye, hogy megyünk fölfelé észak felé, és dél mekkora bajban van, mondják a szakemberek. Ez itt egyeken még nem probléma?
2: Egyeken is nagyon változik. Amiben a legszembetűnőbb az a szüret előretolódása, tehát azóta, amit én ott vagyok, az a 20 év.
1: 20 nappal biztos előbbre.
2: Hát inkább nem? Azt mondom, hogy jellemzőbb volt a szeptember végi októberi szüret, amikor elkezdtük. A normális időszak az október volt a szüretbe, és most pedig októberben már nem szüretelünk, szinte a legkésőbbi fajták is már szeptemberben leszedjük. Tehát gyakorlatilag egy hónappal minimum előrébb jött, de van olyan év, amikor másfél hónappal előrébb van a szüret. Tehát biztosan érződik azon, hogy a szőlő hogy érik. Sokkal szárazabbá vált a klíma, de hát erről mindenki tud, mindenki saját bőrén is érzi. Hát a fajta összetételben nagyon figyelni kell, mert vannak csapadékérzékeny, szárazságérzékeny fajták, szóval itt a fehérboroknál azért ez egy sarkalatos pont a vörösboroknak. Jó ez a klíma még ott, főleg egyeken, tehát kifejezetten a Pinot Noir is szereti, mi telepítettünk bordói fajtákat is, Merlot, Cabernet Franc, Malbec fajtákat. Ezeknek pedig most jön el az ideje, mondjuk ezek nem nagy mennyiségbe készülnek, de nagyon magas minőséget lehet készíteni.
1: Fertőzések, kórokozók, ez megint egy...
2: Az is változik, tehát most... ahogy délről jönnek fel olyan korábban itt
1: ami nem volt, igen. Honos. Vagy csak nagyon rég.
2: Igen, tehát az amerikai szőlőkabócát lehet megemlíteni, tehát az aranyszínsárgaság problémáját, tehát ezek nagyon nagy fókuszba kerültek, főleg a tavalyi évben. Egyeken nem olyan rossz a helyzet még, viszonylag északi fekvés sem vagyunk Magyarországon.
1: Csak nyilván védekezéssel, technológiával, vagy technikával, amit lehet, azt
2: nyilván. Aki odafigyel, ott igen, nincs probléma.
1: Ez nagyon fontos. Fejlesztések? Szálláshelyet nem láttam a honlapod. Ott a medencemet el tudtam volna képzelni, hogy ott, ha még ott van hely valahol.
0: És ezt mennyien fölteszik nekünk ezt a kérdést melletted? Úgyhogy ez a következő nyilván a borászat mellett, vagy a borászat fejlesztéssel inkább párhuzamosan mondanám, hogy a szálláshelyeket fejlesszük. Nagyon sok rendezvényünk van, ahol erre abszolút mutatkozik az igény. Egyszerűen ki kell alakítanunk. Tehát, hogy nálunk nem ötletben van általában hiány, hanem mindig időben. Tehát inkább azt tudnám mondani. Tehát, hogy nagyon egyértelmű víziót látunk magunk előtt. Az a kérdés, hogy időben hol fogunk tudni odaérni. De a szálláshelye szerintem, ha nem is idén, de jövőre már biztos, hogy egy megvalósult projekt.
1: De az amfiteátrumot már ki tudjátok használni. Ugye ez csodálatos egyébként, amit láttam a képeket. Meg a szobor, 10 méter magas lábszobor, ugye?
0: Így van.
1: Hát annak is izgalmas története van. Az honnan került ide?
0: Amerikából.
1: Mivel hozták hajóval?
0: Amerikában van egy nagyon, nagyon híres fesztivál a sivatag kellős közepén, és ez a Burning Man, és ott Carlos ott látta meg ezt a műalkotást, onnan vásárolta meg. Darabokra szedték, ja. Áthozták, újra összerakták, összehegeztették apró csavarokkal, és azóta ott van vállon.
1: Ikonikus.
0: Mi magunk meglepődünk, amikor elkezdjük a statisztikáit megnézni, ugye most készülünk, minden évben ezt megünnepeljük, ezt a szobrot.
1: Ez a lábfesztivál.
0: Ez a lábfesztivál, pontosan. És most, hogy most ilyen statisztikákat néztem, kiderült, hogy ezt több ezren látogatják, tehát ugye ezt mi ezt a szabaddá tettük.
1: Ez egy fotópont lett, nem? Ez
0: abszolút, ilyen... abszolút, és az emberek oda mennek.
1: Fotózkodnak.
0: És... Tehát, hogy a...
1: Megisznak egy pohárbort, mert láttam, hogy vannak asztalok is azért mellette, tehát valahol azért csak lehet, hogy pohárbort is inni a fotók mellett.
0: A mindennapok során nem tudnak inni.
1: Nem? Nem, akkor csak a fesztivál
0: ez
1: idején a,
0: ez a birtok közepére le van téve, ja, tehát hogy ott nincs, hát van élet, de ott inkább csak dolgozni lehet, de hogy a fesztivál ideje alatt nyilván lehet borozni, de amúgy azt látjuk, az emberek fölviszik magukkal, meg itt a szobor az, ami az eszenciája.
1: Jó lesz a szüret? Ezt most tudom, még korai a kérdés.
2: Reménykedjünk, de hát ugye májusban nagyon fontos a csapadék. Ha tavalyi évből indulunk ki, akkor azért sajnos nem. Ha igazat akarok mondani, és nem ugye ilyen...
1: Szokásos kincstári optimizmus.
2: Igen, akkor sajnos nem sok jóval lehet kecsegtetni, tehát ez nagyon száraz tavasz volt. Tavaly júniusban gyakorlatilag egyeken alig volt csapadék, de ezt is meg kell említeni, hogy ez nagyon heterogén van, ahol szomszédban igen, van persze, csapadék, van, igen. Ahol egy faluval
1: arra, mikrocellák, ezeket megtanultuk már, igen.
2: Szóval ezt nem lehet előre megmondani. Én nagyon-nagyon reménykedek, hogy főleg ezután a hatalmas fagy után legalább az eső megkiméri a borászatot, a szőlőszét borászatot.
1: Jó, de haraszti akkor is 30 éves, úgyhogy ez gratulálhatunk. És lábfesztivál is lesz a nyáron, gondolom.
0: Szeretettel várunk.
1: Köszönjük szépen. Keresztesi Zoltán, Pázmányi Dániel, főborász és üzletfejlesztési vezető, haraszti pincészettől. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki Monitor délután. Holnap péntek, 4 órakor Fintech világa. Akkor is találkozhatunk, akkor is rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
3: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliunk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
4: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset okoz fennakadást a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt a két középső sávban. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Balcsi-Zsirinszki úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Torlódik a forgalom a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Dózsa-György úton a Hősök tere környékén és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, a Szélkámán tér környékén, valamint a Margit körúton is. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd. Többen életüket vesztették a Hondius óceánjáró hajó utasai közül, miután a fedélzeten hantavírus járvány tört ki. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológus doktora szerint a rákcsárok által terjesztett vírus 2 csoportra osztható. Az óceánjáró utasai feltehetően Dél-Amerikából szedték össze annak egy új fajtáját. Hozzátette, a vírus terjedés ellen fokozott higiéniával kellene védekezni, illetve rákcsáróirtással. Koroknai Annitát hallják.
7: Most az említett esetben az újvilági hantavírusok csoportjáról van szó, amely az amerikai kontinensen fordul elő, és az itt jelenlévő vírusok súlyosabb légzőszervi tünetekkel járó megbetegedéseket tudnak előidézni. Ezeknek a tünetei lehetnek a láz, fejfájás, gyengeség, köhögés, szapora légzés, légszom, illetve súlyos esetben tahikardia, tüdődéma, légzési elégtelenség is kialakulhat. Tehát feltételezhető, hogy ez a vírus, ami ott a hajón is előfordulhatott, ez a Dél-Amerikában jelenlévő, tehát Magyarországon nem előforduló kórokozó.
6: Egyébként a hantavírus járvány sújtott a Hondius óceán járó nem köt ki közvetlenül Tenerifén, hanem a part közelében horgonyoz majd le. A Kanári-szigetek vezetése szerint az utasok csak szigorú egészségügyi ellenőrzés után védőfelszerelésben hagyhatják el a hajót, és közvetlenül a repülőtérre szállítják őket. A WHO adatai szerint eddig 3 ember halt meg a fertőzés következtében, további 8 esetet vizsgálnak. A helyi kikötői dolgozók közben tiltakozást és akár munkabeszüntetést is kilátásba helyeztek a biztonsági aggályok miatt. Hollandiába pedig megérkezett a járvány sújtotta, evakuált fertőzötteket szállító első repülőgép. Az egyik beteget Leidenbe, a másikat pedig Németországba, Düsseldorfba vitték kórházi kezelésre, miközben egy másik járat úton van egy brit fertőzöttel. A WHO világszerte keresi azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hajóról korábban partra szállt utasokkal, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. 14. Leo pápával és Pietro Parolin szentszéki államtitkára találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszter római látogatásán. A tárgyalások középpontjában a közel-keleti helyzet, az amerikai kontinens fejleményei, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása áll. A felek érintették a humanitárius segítségnyújtás és a vallásszabadság kérdését is. A találkozók előzménye, hogy az iráni konfliktus miatt az elmúlt időszakban feszültség alakult ki Washington és a Vatikán között 14. Leo pápa nyilatkozatai nyomán. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Készépítő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvező volt a később nyertesnek kihirdetett pályázatnál. A cég közölte, hogy korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtagadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampuszberuházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.152 forintra, az OTP 8%-kal 42.440 forintra, míg a Richter 3%-kal 12.950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.550 forintra erősödött. Európában nem volt jó hangulat a tőzsdéken, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A madridi IBEX 2%-ot gyengült, Milánóban 8%-os volt a csökkenés. A DAX Index Frankfurtban 1%-ot, a Kakaron Párizsban 1,2%-ot, a londoni FTSE pedig 1,6%-ot korrigált lefelé.
0: Időjárás jelentés.
6: Estére nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék észak-kelet kelet felé helyeződik át, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párásán válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A szél a középső ország részben észak-nyugatira fordul, időnként pedig meg is élénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A holnapi nap folyamán döntően felhős, de inkább napsütéses idő várható, majd estétől, késő estétől délen és délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban fordulhat elő zápor és zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Valóban a kreativitásunk lesz a döntő, ha a mesterséges intelligenciával akarunk rivalizálni. Hogy mit hoz a jövő, azért is nagyon izgalmas, mert egyelőre nem lehet tudni tulajdonképpen hogyan működik az AI, így talán azt sem, hogy mire lesz majd képes. De ez csak egyetlen kérdéskör ebben az órában, amelyben egyébként óriási utat teszünk meg, és nem csak azért, mert vendégem a világ számos pontján dolgozott, hanem azért is, mert a műholdképek elemzésétől, amiből a doktoriát írta, érdekes út vezette a daganatos sejtek elemzéséig, majd 2018-ban a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatói pozíciójáig és egy világszabadalomig. Horváth Péter ma a vendégem, aki a tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszer kifejlesztésével foglalkozik, és hogy még mi mindennel, az kiderül rövidesen. A kreatív ember jellemzői között ott van például például a kíváncsiság, a kockázatvállalás és a nyitottság is. A beszélgetésünk azzal indul most, melyiket érzi magáénak Horváth Péter elsősorban.
9: Azt gondolom, hogy a kíváncsiság lenne az, ami rám a legjobban jellemző. Szeretek nagyon érdekes emberekkel találkozni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak. Szeretem a kutatásban is az izgalmas dolgokat. A csoportom egyébként nem olyan régen csinált nekem egy olyan visszacsatolást, ami ők úgy gondolták, hogy nagyon negatív, ahol leírták az én rossz tulajdonságaimat, de alapvetően én úgy gondolom, hogy ez volt a legnagyobb ajándék, amit kaptam tőlük. És ott az egyik fő pont az volt, hogy elég gyorsan váltok fókuszt, és én ezt annak tudom be, hogy nagyon kíváncsi vagyok. Ez ugye nekik nem olyan jó, mert nehéz így előre tervezni, én pedig olyan vagyok, hogy nagyon kíváncsi tudok lenni. Az én személyiségem egyébként nem annyira nyitott, tehát hogy én szeretem sokszor jobban tudni a dolgot másoknál, ami egy alapvetően rossz tulajdonság, de azt gondolom, hogy ha általánosságban beszélünk, akkor mint kutatók nekünk sok mindenre nyitottak kell lennünk. Egy dolog, amire nagyon-nagyon nem szabad nyitottnak lennünk, az pedig a minőségnek a kompromizálása. És ez nem könnyű, de úgy gondolom, hogy ezért kell küzdenünk. Abban a megalkulásról nem lehetünk nyitottak.
10: Megkérdezhetem, hogy most mi foglalkoztatja szakmai szempontból, tehát hogy mi az, amivel a kutatócsoportja foglalkozik, azért, hogy beavassuk a hallgatókat, hogy mi ott Szegeden a legfontosabb terület.
9: Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas dolgon dolgozunk most, és azzal kellünk fekszünk, amiről nem annyira nagyon sokat beszélhetek, úgyhogy csak nagy vonalakban fogom elmondani, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek nem csak tudományos haszna van, hanem egy nagyon erős klinikai és társadalmi vagy gazdasági haszna is lesz, és ezért jelen pillanatban szabadalmaztatjuk az ötletet, de igazából nem is beszéltem még arról, hogy mivel foglalkozok mi, és akkor majd lehet, hogy ezt egy picit később jobban kifejtem, én AI kutató vagy mesterséges intelligencia kutatónak titulálom jelen pillanatban magamat, de alapvetően a biológiai és orvosi kutatásokkal foglalkozom, és az szerintem az egyik legnagyobb kérdése jelen pillanatban a modern biológiának, hogy a sejtekben milyen molekulák vannak, és azok a sejtek, amik valahogy a térben vagy a szervekben rendeződnek, azoknak a tartalma az hogyan rendeződik. És most jelen pillanatban egy olyan módszeren dolgozunk, ami nagyon kevés méréssel megmondja, hogy a szövetben lévő összes sejtnek és jó közelítése az összes fehérjéjének mi a szintje, illetve például a genetikájának mi a szintje. És ezt, hogyha egy picit is számokra lefordítom, akkor mondjuk egy tumorszövetben, amit kioperálnak, egy műtétnél van egy patológiai szempontból néhány millió sejt, amit átvizsgál a patológus, és jelen tudásunk szerint körülbelül olyan 100 000 darab fehérje van egy sejtben, amiből általában egy olyan 10 000 az, aminek valamennyire tudjuk, vagy szeretnénk tudni a funkcióját, és a jelenlegi módszerek azok 20-at tudnak azonosítani, és most mi kitaláltunk egy olyan módszert, amivel most úgy tűnik, hogy 8 000 darabot tudunk. Tehát, hogy bőven a jelenlegi technológiák fölé tudtunk menni egy okos AI megoldással, és most a csoportom ennek a különböző aspektusain dolgozik, és tényleg nagyon izgalmas, hogy Európa legnagyobb szuperszámítógépén tanítjuk az AI-t, a csoport egyik fele, a másik fele a sejteket annotálja, kijelöli, hogy melyik milyen típusú, a harmadik harmada a világ egyik vezető fehérje kutatócsoportjával együtt azon próbál lenni, hogy minél kevesebb anyagból meg tudjuk mérni a fehérjéket, és akkor ennek így a kompozitja az, ami most jelen pillanatban az én agyamban mászkál, hogy tudjuk optimalizálni. Nagyon-nagyon izgalmas matematikai kérdések vannak benne, hogy én informatikus és matematikusként végeztem, és akkor ez a terület ez elképesztően izgat, és hát nyilván a klinikai alkalmazása ennek az lesz, ami utána a rákutatásban testesül meg.
10: Arra emlékszik, nyilván nem egy pillanat ez, hanem arra az időszakra, amikor kikristályosodott, hogy lehet ebbe az új irányba elindulni. Megvan az, hogy mi történt, mi gondolkodott, és hogy pattant ez ki? Mert ugye nyilván előzetes kutatások már voltak, hiszen 2022-ben publikáltak a képalkotó diagnosztikával kapcsolatban. Most idézem, ami megjelent, sejtfelismerő algoritmusok segítségével, mesterséges intelligencia bevonásával, emberi szemnél milliószor gyorsabban és azonos vagy nagyobb precizitással ismeri fel a szövetmintákról készült digitális felvételeken megjelenő rendellenes sejteket. Ez volt ugye a lényege a kutatásnak akkor?
9: Igen, hát az egy nagyon korszakalkotó kutatás lett. Olyan szempontból mondom, hogy például pont a választások utáni éjszaka elrepültem Cambridge-be, hajnalban, hogy erről beszéljek, és még aznap este vissza is jöttem, ahol hajoltam, akkor úgy nagyjából a 100. labor az, ahol ezt a technológiát meghonosították. Úgyhogy most ez tényleg, hát azt mondanám, hogy a reneszánszát éli, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt ennyien kezdték használni. Tehát 22-ben hoztuk ki, 24 végén ez az év módszere lett, vagy az év módszere választáson ez a kettő módszerben benne volt, amit kiválasztott a Nature egyik lapja, úgyhogy igazán boldogok voltunk. Hát persze, ezekre a pillanatokra emlékszik az ember. Igazából azt gondolom, hogy ezért érdemes kutatni, amikor ezek a, nem is tudom, a fiam azt mondja, hogy a szigma pontok jönnek, én mondjuk a csi-nek mondom, ezek jönnek. Van egy-két emlékezetes volt az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos, az még, akkor még Svájcban dolgoztam, az, hogy így délután jött a ötlet, hogy hú, ezt meg lehetne csinálni, akkor leültem, írtam, ú, basszus, este van, aztán írtam tovább, reggel van, ültem a számítógép előtt megint este lett, és megint reggel, és aztán úgy álltam fel, hogy ú, ez működik. Ezek azok amikért, hát most így nem akarom nagyon szentimentalizálni a dolgot, de ezekért érdemes csinálni.
10: Ez a 22-es cikk, és amiből világszabadalom lett, amit az előbb így felolvastam, hogy mi a lényege, azt azért elmondaná, hogy ez miért hasznos, mondjuk, hogyha lefordítjuk az átlagember szintjére?
9: Inkább elmondom, hogy mit fedeztünk fel, és elmondom, hogy mire használták eddig a világon. Uh-huh. Egy-két példával, és akkor fogjuk látni, hogy nagyjából milyen utakat nyitottunk. Tehát alapvetően minket nagyon érdekel, hogy mi van egy sejtben, illetve mi van abban a sejtben, ami izgalmas valamilyen biológiai szempontból, például daganatot okoz, vagy például az agyban beszélget egy másik sejttel. És mi erre építünk robotokat, amik ezeket a sejteket megtalálják és kiveszik. És az a 22-es cikk az igazából 2018-ban kezdődött, amikor egy olyan technológiát kezdtünk el használni, ami egy kis lézer, ami ki tud vágni egy sejtet. És akkor erre fejlesztettünk módszereket, hogyha például meg tudnánk találni egy olyan tumoros sejtet, ami később agresszív lehet, akkor oda mennénk azzal a kis lézerrel, kivágnánk, és megnéznénk, hogy mi van benne. És már 2018-ban a szegedi kollégáimmal megmutattuk, hogy egy sejtből meg tudjuk mondani például, hogy milyen DNS törések vannak abban a sejtben, vagy milyen RNS változások vannak. És utána ahogy kijött az a cikk, akkor megkeresett minket Matthias Mann, ő a világ egyik legidézettebb kutatója, egy tényleg kiváló fehérjetudós, hogy alapvetően nagyon izgalmas, hogy a sejtnek a DNS-e az, hogy néz ki és hol változik, de mindenféle sejtes folyamatért a fehérjék a felelősek és a fehérjék a motorjai, és ők meg tudnak esetleg nézni, hogy milyen fehérjék vannak abban a sejtben. Az egy sokkal nehezebb dolog fehérjéket nézni, és hogy akkor próbáljuk meg összeházasítani a módszereinket, és próbáljuk meg azt, hogy egy sejtben meg tudjuk-e nézni, hogy milyen fehérjék vannak. Hát egy sejtben még lehet, hogy nem tudjuk, de egy néhány sejtben már meg tudjuk. És akkor kifejlesztettük ezt a módszert, ez lett ez, amit úgy hívnak, hogy Deep Visual Proteomics, és utána, amikor ezt lepublikáltuk, akkor kezdődött ez a kvázi cunami, hát azért nem cunami ez nyilván, de mondjuk, hogy elkezdték használni, és ezt mire is lehet használni? Például meg tudjuk azt mondani, hogy egy daganatban vannak-e különböző sejtcsoportok. Ugye általában a daganatterápia az mondjuk a korai időszakban úgy ment, hogy kapott egy kemoterápiát, később úgy ment, hogy különböző kemoterápiák megjelentek, és akkor ki kellene választani a legjobbat. Ezt, amíg nem lehetett genomikát használni, akkor ezt mindenféle beteg tulajdonságokból választották, mikor meg lehetett nézni a genetikát, akkor pedig megnézték, hogy konkrétan milyen mutáció van jelen. De a daganatos sejtek azok maguk is képesek tovább mutálódni, és ami a legnagyobb probléma az, hogyha, és azt szoktuk is mondani, hogy a kemoterápiára rezisztens, vagy immunterápia is hasonló, rezisztensé válik a beteg, ez azt jelenti, hogy az már nem kezdhetni, mert a sejtek talán nem a legpontosabb, de egy a legérthetőbb, megtanultak védekezni az ellen a vegyszer ellen. És mi azt csináljuk, hogy már megpróbáljuk a legelején megmondani, hogy vannak-e olyan sejttípusok a tumoron belül, amik mások, mint a többiek, például el vannak már mutálódva, és ahelyett, hogy hogy egy célzott terápiát kap, egy kombinált terápiát kaphat, hogy azok a kicsi, de adott esetben agresszívebb csoportok is elkaphatóak legyenek, amik egyébként mondjuk egy mostani standard, nagyon modern genetikai elemzéssel nem jönnének elő. Ez az egyik eset. A másik, ami egy nagyon nagy sikersztorink, azt egy német-francia kollégám csinálta, aki most indítja egyébként a Harvardon a csoportját, mert annyira sikerült ez a módszer, pedig egy ritka bőrbetegséget sikerült megcélozni, ő egyébként azon kívül, hogy kutató, még dermatológus is, és egyébként ez egy halálos betegség, és sikerült egy olyan fehérjét azonosítani, amire tudtak gyógyszert javasolni, és hát úgy lett Nature cikk a módszerből és a gyógyszerből, hogy sikerült 10 embert nagyon hamar megmentenie, és hát én úgy gondolom, hogy ez a mi területünkön igazából ez a siker. Mi ennek a sztorinak nem voltunk igazából a közvetlen részesei, de mi fejlesztettük a módszert, amivel megcsinálták, és most, ha jól tudom, akkor még számos hasonló kutatás folyik, amit ezzel a módszerrel próbálnak megcélozni, de itt konkrétan egy hatalmas nagy áttörés volt, tehát hogy itt már mérhetően emberéletek, amiket sikerült megmenteni.
10: Az a kutatás, amiről az előbb beszélt, hogy ez foglalkoztatja most leginkább, és hogy még nem mondhat el minden részletet, ez erre a 4 évvel ezelőttire épül? Tehát továbbfejlesztették?
9: Igen, ott egy sejtről tudtuk megmondani, hogy mi van benne, itt 1 millió sejtről fogjuk tudni megmondani, hogy mi van benne, és hát szóval, hogy ez gyakorlatilag a következő természetes kiterjesztése, csak nem tudtuk, hogy hogyan kellene. Minden módszer, ami a látókörünkben volt, nagyon-nagyon lassú volt, vagy nagyon keveset tudott mérni, és akkor jött az ötlet, egyébként erre építettünk egy nagy pályázatot, amit most majd hát reméljük, hogy elnyerünk, és akkor gyorsabban fogunk haladni.
10: Engem ugye kívülállót annyira izgat, hogy jön egy ilyen ötlet?
9: Hát itt egészen klasszikusan jött az ötlet, tehát hogy nagy fekete mágia nem volt bele. Egy német kollégámmal beszélgettem, valami ehhez a megoldásunkhoz kicsit hasonló témában, és akkor mondta, hogy mit én egy másik területen, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik területen, valami ilyesmit használtak, azt hiszem, hogy pont valamilyen ilyen választási pollozás volt, valamilyen közvéleménykutatás, hogy lehet kevés megkérdezettből a legpontosabban mérni, és akkor basszus, ezt lehetne használni nálunk is, és akkor így ugrott be, ez pont, de én volt olyan, amikor a gyerekemmel beszélgettem, és akkor, ja tényleg, hát igen, hogy hívják ezt a legújabb iPhone-os játékban is játszák, hát ez teljesen alkalmazható lenne. Az én esetemben ezek összevisszajönnek, vagy olvas az ember egy cikket.
10: Az önök munkájában hányféle tudományterület ötvöződik, és hogyan tudják ezt koordinálni, mert ez nem lehet könnyű?
9: Nagyon nehezen, biztos, hogy nem a legjobban, és egészen sokféle tudomány. Tehát, hogy például a mi esetünkben nyilván az informatika a legerősebb, de hát annak is az alágai is hatalmasak nálunk, a képfeldolgozás és a mesterséges intelligencia, amik a legfontosabbak, de ezen kívül van egy nagyon nagy mérnöki águnk, ahol az elektronika fejlesztéstől a 3D biokompatibilis nyomtatásig, amit már be lehet mint emberbe is tenni, és akkor utána biológia, patológia, onkológia. Ezt szerintem egyébként nem lehet optimálisan vezetni, sajnos ezt lehet szuboptimálisan vezetni, nagyon-nagyon sok tanulással, egy néhány pragmatikus döntéssel, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nagyon nagy kihívás. És ezeket a kutatásokat, ami esetünkben én vezetem, mint informatikus, állandóan konzultálok orvosokkal, biológusokkal, most pont egy nagy európai pályázatnak a második körén volt interjúm, akkor a biológus kollégáim hetekig oktattak biológiára, hogy nagyon tiszta elképzelésem legyen, hogy nem is tudom, mi történik például egy átírás során, hogyan lesznek fehérjék, hol tartja a sejt az energiáját. Ezekre a dolgokra az onkológus kollégáim a daganat kutatása, de nyilván ebben nem lehet az ember mindenben jó. Úgyhogy itt igazából az én stratégiám, meg feltételezem, hogy azoknak, akik hasonló cipőben járnak, az, hogy nekem olyan kollégáim vannak ezeken a területeken, akikben nem vakon megbízom, mert sokszor megkérdőjelezem őket, de a szakmai véleményében nagyon erősen támaszkodom. Feltételezem, hogy ez másokkal is így van egyrészt, másrészt meg az interdisziplináris kutatási területek, azok elképesztően fontosak. Tehát, hogy ugye erről beszélünk most már 10 éve, hogy ezek a disziplinák, ezek együtt tudnak nagyot csinálni. Ez Valószínűleg egy kutató szempontjából egy választás, hogy én nagyon erős szakbarbárja leszek egy területnek, vagy pedig megpróbálok egy interdisziplinális területen jó lenni, de azt gondolom, hogy a jelenlegi már nem csak elméleti felfedező kutatások, hanem inkább azok, amik valós innovációk, és a társadalom számára is fontosak, azok erősen interdisziplinálisak. És nekünk képezni is kell az embereket rá, hogy ők fogékonyak legyenek, és ez nem csak a vezetőnek a felelősség, ez minden embernek, aki egy ilyen csoportban dolgozik a felelősséget. Tehát nekem az informatikusaimnak, amikor újak jönnek, akkor készítettünk egy oktatóanyagot például, hogy megtanulják a biológiát. Azt várjuk el tőle, hogy meglegyen a fogékonysága rá, hogy beszélgetni tudjon egy orvossal, vagy beszélgetni tudjon egy biológussal, és ugyanígy a biológus kollégáknak is megtanítjuk azt, hogy mi az, hogy Python, vagy mi az, hogy mesterséges intelligenciának a fontosabb ágai, hogy ők is megértsék, hogy miről van szó, és erre kell egyébként egy fogékonyság, ami egyébként az informatikusok részéről szokott a legvékonyabb lenni. Ők el vannak abban a burokban, hogy programozgatnak és adatbázist kezelnek, de hogyha ezt sikerül kinyitni, akkor tényleg elképesztően izgalmas dolgok jönnek.
8: Horváth Péter a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója a vendégem. Most tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, és ezután megtudhatjuk azt is, miként ismerkedett meg egyáltalán a mostani kutatási területével.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A piac gyorsabban változik, mint valaha. Mastercard ESG Summit, május 20-a, Aquarium Club. Gyors reagálás, jövőtálló szervezet, versenyképesség. Az ESG ma már keretrendszer. Nagyvállalatok, beszállítók, döntéshozók és innovátorok egy helyen. Valós dilemmák, valós döntések, valós válaszok. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
4: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
5: A CPI Hungary-nél a tér több, mint ingatlan. Lehetőség a növekedésre, kapcsolódásra és sikerre. Sokszínű portfóliónk, irodaházaink, bevásárlóközpontjaink és hoteleink stabil alapot ad bérlőinknek. A CPI Hungary-nél minden egy kézben van. Saját ingatlan és üzemeltetési csapatunk nap mint nap azon dolgozik, hogy tereink valódi üzleti értéket teremtsenek. cpigroup.hu.
6: Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
8: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Ukrajna éves inflációja 5 havi csúcsra emelkedett áprilisban. Az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árak 8,6%-kal voltak magasabbak, mint egy éve korábban, ami gyorsulás jelent a márciusi 7,9%-hoz képest. Az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulása húzta leginkább felfelé az inflációt, utóbbi mögött részben a közel-keleti konfliktusok állnak. Az ukrán jegybank inflációs célja 5%, ezért áprilisban is 15%-on tartotta az alapkamatot. 3 ember meghalt egy lövöldözésben az ausztriai Linz városában. A rendőrség közlése szerint egy férfi egy étterem előtt nyitott tüzet két nőre, majd magával is végzett. Az osztrák Kronen Zeitung úgy tudja, hogy a támadó és az áldozatok ismerték egymást. A hatóságok vizsgálják a tragédia körülményeit. 14. Leo pápával és Pietro Parolin szentszéki államtitkára találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszter római látogatásán. A tárgyalása középpontjában a közel-keleti helyzet, az amerikai kontinens fejleményei, valamint a béke és az emberi méltóság előmozdítása áll. A felek érintették a humanitárius segítségnyújtás és a vallásszabadság kérdését is. A találkozók előzménye, hogy az iráni konfliktus miatt az elmúlt időszakban feszültség alakult ki Washington és a Vatikán között 14. Leo pápa nyilatkozatai nyomán. Korrupció miatt halálbüntetést szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt minisztert már 2024-ben kizárták a kínai kommunista pártból súlyos fegyelmi vétségek miatt. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új kampuszának kivitelezésére kiírt közbeszerzést az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tenderből kizárt Készépítő ZRT szerint a döntés azért vitatott, mert ajánlatuk több mint 11 milliárd forinttal kedvező volt a később nyertesnek kihirdetett pályázatnál. A cég közölte, hogy korábban a közbeszerzési döntőbizottság már jogsértést állapított meg az ügyben, és bírságot szabott ki az ajánlatkérőre az iratbetekintés megtagadása miatt. A vállalat szerint az eljárás során összeférhetetlenség gyanúja is felmerült a nyertes konzorcium oldalán, ezért tovább vizsgálják a jogi lehetőségeket. Az új kampuszberuházást a minisztérium korábban az elmúlt 30 év egyik legnagyobb oktatási fejlesztéseként emlegette. A Forbis Mazar szakértője szerint a tervezett Tisza kormány kiszámíthatóbb adópolitikát ígér, de a nagyobb változás

0: Lehet az 1 milliárd forint feletti vagyonokra, de ennek részletszabályai még nem ismertek. A kata visszaállítása szintén napirenden van, ugyanakkor kérdéses, hogyan akadályozzák meg az esetleges visszaéléseket. A szakértő hangsúlyozta, a befektetők számára az adórendszer kiszámíthatósága legalább annyira fontos, mint az adókulcsok mértéke.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.152 forintra, az OTP 8.1%-kal 42.440 forintra, míg a Richter 3.1%-kal 12.950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.550 forintra erősödött. Európában nem volt jó hangulat a tőzsdéken, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A madridi IBEX 2,1%-ot gyengült, Milánóban 8,1%-os volt a csökkenés. A DAX Index Frankfurtban 1%-ot, a Kakaron Párizsban 1,2%-ot, a londoni FTSE pedig 1,6%-ot korrigált lefelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Estére nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék észak-kelet kelet felé helyeződik át, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párásra válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A szél a középső ország részben észak-nyugatira fordul, időnként pedig meg is élénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A holnapi nap folyamán döntően felhős, de inkább napsütéses idő várható, majd estétől, késő estétől délen és délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti keleti harmadban fordulhat elő zápor és zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
2: A mikrofonnál Olá Andrea, és ebben a műsorban fókuszban a tudomány és az emberi kreativitás, vendégem pedig ma Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója, aki tumoros megbetegedések diagnosztizálását segítő mesterséges intelligencián alapuló mikroszkópos rendszerekkel foglalkozik. A műsor első felében az intézet eredményeiről beszélt, arról például, hogy a kutatócsoportja által kifejlesztett technológia révén nagy mennyiségű sejtmintát képesek megvizsgálni, és ez jelentősen meggyorsíthatja a gyógyszerfejlesztést és a célzott terápiák kiválasztását. Ugyanakkor az is nagyon érdekes és meglepő, ahogyan Horváth Péter ezzel a kutatási területtel megismerkedett.
3: Aki hallgatja önt, lehet, hogy nehezen hiszi el, vagy legalábbis meglepődik azon, hogy ön műholdképek feldolgozásának a témájából doktorált annó. Az ember azt gondolja, hogy távol van ez a terület attól, ami végül is a mostani munkája. De azt olvastam, hogy egy interjúban azt mondta, hogy mégis van kapcsolat a mikroszkópos kísérletek és a műholdképek feldolgozása között.
4: Én egyébként egy űrkutató csoportban doktoráltam, és műholdképeket dolgoztunk fel. Még az akkor volt, amikor a Google megvette a Maps-et, és akkor egy nagyon nagy feladat volt az, hogy a világ már le van valamilyen szinten digitális képekkel fedve, és azt valahogy egy értelmezhető adattá kéne alakítani, például mondjuk megtalálni az utakat a képeken, megtalálni a házakat, és ugye ezt oda lehet tenni néhány emberkét, mondjuk sok ezeret, vagy sok százezeret, hogy rajzolgassa be, vagy pedig fejlesztünk olyan algoritmusokat, amik egy másodperc alatt egy képet fel tudnak pontosan dolgozni, és mi ezen dolgoztunk igazából. Az én feladatom egyébként egy egészen unalmas és érdekesnek tűnő, én fákat kerestem, és erdőket műholdképeken, és a mellettem ülő srác az utakat, a másik szobában, aki ült házakat, és egyébként nagyon izgalmas az európai, meg az amerikai űrügynökséggel is dolgoztunk, úgyhogy ez olyan szempontból viszont egy izgalmas feladat volt, és én ebből doktoráltam.
3: Hány éve volt ez?
4: Ez 2007-ben volt, azt hiszem, hát 20 éve körülbelül. És aztán Franciaországban csináltam a doktorimat, És kitaláltuk, hogy Svájcban kellene folytatni az életet.

0: És akkor fontosabb volt, hogy Svájcban legyünk, mint az, hogy mit csinálok, nyilván a képfeldolgozást megőrizve. És nagyon szerencsés voltam, hogy a Zürichi Műegyetemen, hát az talán világszinten is mondjuk ilyen top 3-as az ETH Zürich, ott volt egy olyan állás, hogy mikroszkópos képeken kéne képfeldolgozni. És akkor oda mentem, és hát sejteket kellene megtalálni, meg filamentumokat, hát a sejtek azok kerekek, a fák is a műholdképen, úgyhogy elővettem a doktori értekezésemet, és aznap sejteket kerestem ugyanazzal a módszerrel, amivel fákat kerestem néhány nappal előtt a műholdképeken, meg amivel utakat kerestünk azzal a sejtben lévő filamentumokat. Úgyhogy egy nagyon egyszerű átmenet volt, és megtetszett az adat nagyon. Megtetszett az, hogy ott gyártják mellettem az adatokat a mikroszkópon, és adott esetben gyártunk 2 millió darab képet, vagy 2 milliárd sejtet, és impaktja van ott akkor egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amivel foglalkoztunk, az a úgynevezett SIRNS, hogyha ezt érthetően szeretném elmondani, egyenként ki tudtunk géneket kapcsolni, az ember összes génjét kapcsolni, és meg tudtuk nézni, hogy mi történik például egy betegséggel, ha egy gén az nincs ott, hogy például mondjuk egy szalmonella meg tud-e fertőzni egy sejtet. És hát ez a világ akkori legmodernebb ilyen géntechnológiai módszere volt, és hát én hozzám került az összes adat, úgyhogy én láttam például azt, hogy a 22 ezer emberi génből, akkor úgy gondoltuk, hogy annyi van, most talán egy picit kevesebb, melyik az a 150 darab, ami megakadályozza az influenzát, vagy a salmonella baktériumot. Úgyhogy elképesztően izgalmas volt. Nagyon-nagyon tetszett, és hát akkor szerettem bele ebbe a területbe. Aztán azt Svájcban 8-9 évig csináltuk, és akkor én utána Finnországba mentem, ahol pedig, hát akkor már a daganatvonal az elkezdődött, és a finnek azok nagyon korán észrevették, hogy az ő népességük az nem annyira keveredett más nemzetekkel, és genetikailag nagyon-nagyon izgalmasan kutatható. Úgyhogy ők akkor csináltak egy olyan iniciatívot, hogy leszekvenáltak minden finn embert, és meg volt egy ilyen génbank, és ez már több mint 10 éve volt, és csináltak egy kutatóintézetet a Helsinki Egyetemen belül, ahol kimondottan személyre szabott terápiákat lehetett csinálni, az engem elképesztően izgatott, és akkor áthívtak oda, akkor meg kellett pályáznom egy professzori állást, és akkor azt megkaptam, akkor úgy gondoltam, hogy elmegyek oda, de párhuzamosan azzal haza is jöttünk, és akkor itt pedig megkaptam egy lendületpályázatot, és akkor úgy csináltam, hogy akkor 2 laborom volt, és akkor 1 hetet kint voltam, 3 hetet itthon, úgyhogy egy jó darabig ingáztam Finnország felé. Aztán utána egy picit a tudomány politika Finnországban egy szerintem nem annyira tetszető irányba ment el, és akkor én úgy gondoltam, hogy átmegyek Németországba, és ott pedig részt vettem egy intézetnek a létrehozásában, ez az AI for Health, ez a mesterséges intelligencia az egészségügybe, vagy nem az egészségügyben, inkább az egészségre, és akkor ott a müncheni Helmholtz központban egy intézetet hoztunk létre, és akkor most ott van még egy kutatócsoport a Szegedi mellett.
1: És miért nem ment a Harvardra, pedig hívták?
0: Hát meg tudnék 3 embert nevezni, 3 kutatót, aki miatt végül én így döntöttem. Az az igazság, hogy igen, amikor a zürichi időnk az véget ért, ott 8 év fix kontrakt volt, és nem lehetett tovább maradni, kivéve, hogyha örökre ott maradunk, akkor mi elindultunk Amerika fele is, és akkor teljesen véletlenül Zürichbe kint volt 2 kutatótársam, Pál Csaba és Papp Balázs, és akkor írtam nekik egy üzenetet, hogy látom, hogy itt adnak elő, és hogy esetleg találkozhatnánk, és akkor a Csaba, aki egyébként 3-szoros IRC győztes, Bolyai díjas, és azt gondolom, hogy Magyarország legkiválóbb, vagy egyik legkiválóbb kutatója, visszaírt egy fél sört, hogy aha, Péter, ígyunk egy sört, és akkor ittunk ott egy sört Balázsral és Csabával, és elkezdtek a Szegedi Biológiai Kutatóközpontról mesélni, ahova ők nem olyan régen jöttek haza a külföldről, és hogy itt valami készülődik, és utána még Víg László akadémikus is invitált. Én nem tudtam igazából, hogy az SBK, az a Szegedi Biológiai Központ az létezik, pedig nem messze laktunk tőle, de ugye én úgy mentem ki külföldre, hogy én matematikus, meg informatikus vagyok, és És akkor itt tartottam egy előadást, és azt mondtam, hogy én ennek részese akarok lenni. Úgyhogy ez vágta ketté a Harvardot, és hát azóta ugye én vagyok ennek az intézetnek az igazgatója, és hát itt próbáljuk a csodát megtenni. Szerintem egy elképesztően szenzációs nemzetközi gárda gyűlt össze, akik közül most már nem vettem föl. Azt hiszem, hogy 6-8 éve olyan kutatócsoport vezetőt, akinek nincs lendületpályázata, több ERC is van, és tényleg kiváló kollégáim vannak, úgyhogy most ez a másik ilyen nagy hivatásom, vagy elhivatottságom, hogy ezt építsük, és hozzuk ide a világszintű kutatást, vagy legalább Európát.
1: Hogyha az önök kutatásaira rákeres az ember a neten, akkor a személyre szabott orvoslás mindig központi téma lesz, és szeretném megtudni, hogy ön hogyan gondolkodik ennek a jövőjéről.
0: Tegyünk hozzá még egy szót, precíziós személyre szabott gyógyászat. Van egy olyan diszkrepancia a dologban, hogy egy nagy gyógyszergyárnak nem érdemes személyre szabnia, mert akkor abból nem tud sokat eladni. Másrészt meg teljesen magától értetődő, hogy minden ember más, minden ember, minden betegsége más, úgyhogy, hogyha az adott betegséget szeretnénk az adott embernél gyógyítani, akkor azt személyre kell szabni. Én nekem az a legnagyobb hitvallásom és elképzelésem, hogy a komoly betegségeket azokat személyre szabva fogjuk gyógyítani. Mi mindent erre tettünk föl, nekem meggyőződésem, hogy ebben mi, remélem az én életem során fogunk áttöréseket elérni, és itt bejönnek még sokkal-sokkal interdisziplinárisabb régiók is, például, hogy fog ezt tényleg a betegig elkerülni, ahol már nem az informatikus beszélget a biológussal, hanem ott már a beteggel kell beszélgetni, az onkotímmel kell beszélgetni, vagy mit tenni a virológusokkal. Ez elképesztően széleskörű, és itt bejön a felelősség kérdése is, hogy mit is adhatunk, és annak az oldalnak, aki gyógyszert ad, annak ezt felelősen kell odaadnia. Most jelen pillanatban azon dolgozok, hogy olyan interdisziplináris, hát én úgy hívom őket, hogy translációs csoportokat hozzunk létre, ami klinikusból, biológusból és adatkutatóból áll, és az lesz a feladatuk, hogy a tumorbordokat azzal segítsék, hogy ezeket a nagyon-nagyon fejlett adatokat, amit egyébként a világon még nagyon kevesen látnak át, például, hogy egy 8000 darab fehérjének a szintjét odaadom az orvosnak, még nem tudja igazából értelmezni, hogy ez mit jelent, vagy ugyanez, mint egy nagyon erősen kielemzett radiológiai kép esetén vannak olyan adatok, amiket még nem lát át feltétlenül a szakember, hogy erre csináljunk olyan tímeket, akik abba folynak bele, hogy ezeket az adatokat a legmélyebben megértsék, és utána ezt érthetően kommunikálják az orvosok fele. Úgyhogy most egy ilyen iniciatívot rakunk éppen össze, hogy ezt valahogy könnyíteni tudjuk-e az orvos dolgát abban, hogy ezeket a modern adatokat értelmezhesse.
1: Milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának a kutatáson túl? Most a személyre szabott gyógyászatra gondolok. A diagnózis felállításában, vagy a gyógyszerek megjelölésében. Mi akkor találkoztunk először, amikor a tavalyi Science Expo-n az egészségügyi és a mesterséges intelligencia kapcsolatáról beszéltünk, amiben lenne lehetőség, és lehet, hogy nincs megfelelően kihasználva.
0: Hát én úgy gondolom, hogy itt minden területen nagyon fontos szerepe lesz az AI-nak, vagy lehet, hogy mondjuk most úgy érdemes rá tekinteni, mint fejlett adatelemzésnek, ami nagyon-nagyon sok adatot lát. És én most nem, igazából nem látok olyan területet, ahol nem úgy gondolnám, hogy az AI dominálni fog a szakemberek fölött. Azt mondjuk tudjuk 10 éve, hogy például egy anyajegyről pontosabban tudja eldönteni, hogy melanoma-e, mint egy orvos. De ezek a kutatások, ezek jönnek nap mint nap ki, hogy nagyon specializált területeken sokkal pontosabban tud dönteni, sokkal, sokkal több adatot látott, ami alapján egy statisztikai döntést tud hozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt minden területen meghatározó szerepe lesz a mesterséges intelligenciának. Hát két nagy dolgot kell áthidalnunk, az egyik az, hogy legyen elég adatunk, a másik meg az, hogy higgyünk benne megfelelően, és ugye ez akkor hiteles, hogyha valahogy hitelt érdemlően el tudjuk mondani, hogy ez tényleg jól működik. Ugye engedélyeztetni kell, validálni kell, és ezek nem egyszerű dolgok azért, mert nagyon-nagyon szigorú szabályoknak kell ahhoz megfelelnie, hogy ezt talán a legfontosabb döntésekbe, az emberi életekről való döntésekbe, de a katonai döntések is ugyanezek nyilván, vagy az autóvezetés is, hogy ezeket behozhassuk. Ezek jönnek, megállíthatatlanul jönnek, igazából nem is látnám értelmét, hogy ezt miért kellene megállítani, és szerintem itt nem azt kell várnunk, hogy hirtelen lesz egy forradalom, és holnaptól az AI fog dönteni, hanem ezt úgy, ahogy láttuk az elmúlt 10 évben, ezek így graduálisan egyre jobban be fognak jönni. Nem tudom megjósolni sem, hogy milyen sebességgel. Most a nem felelősségteljes dolgokban, például ezek a chatbotok, képgenerálók, zenegenerálók, szerintem egy elképesztően nagy robbanást láttunk. Mindenki, aki bárhogy is létezik a digitális térben, mindenki életében meghatározó szerepet játszanak a mesterséges intelligenciák. Most, ahogy önnel beszélgetek, a hangunk valószínűleg mesterséges intelligenciát átvíve, ha megnyitjuk a közösségi médiát, azt ajánlja, ha nem tudunk egy kérdést, mehetünk hozzá, és a statisztikailag legvalószínűbb választ meg tudjuk kapni már most a ChatGPT-től, Gemini-tól, és hosszan lehetne sorolni, hogyha nem tetszik a selfie, akkor a két gombnyomás, vagy egy rövid prompt, és szebbet csinál belőle. Ezek nagyon hirtelen az életünk részévé váltak, de az orvosok életének is kezd a részévé válni, tehát például mondjuk a radiológiában a kép kiértékelés, az már évek óta mesterséges intelligenciával történik. És számos hasonló területet mondhatunk, valahol ez kísérleti jelleggel megy, rengeteg olyan kutatáson, hogy mondjuk egy általános házi orvosnál jobban tud mondjuk egy neurológiai betegséget diagnosztizálni, csak úgy, hogy beszélget az emberrel. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt nem egy fekete mágiát kell várni, hanem szépen inkrementálisan fog ez bepenetrálni, odáig, hogy egyre több és több döntést rá fogunk bízni, azért, mert validált lesz az a sok technológia. Patológiában is van már olyan, hogy AI tud dönteni teljesen autonóm módon egy műtétről, és hát akkor, wow, tehát gyakorlatilag egy életmentő műtétet rábízunk egy AI-ra már most. Úgyhogy ugye nekem ez a véleményem, amit nagyon nem látok még, és csak spekulálni tudok, az, hogy az emberi kreativitást azt mennyire fogja az AI kiváltani. Én szerintem ez egy olyan dolog, amiről lehet filozofálgatni, és meg lehet tudományosan is megközelíteni, és mind a kettőben látok valamilyen igazságot, elképesztően izgalmas.
1: Ez jó hír, mert ugye akkor ön úgy érzem, hogy nem gondolja, hogy ki fogja váltani az emberi kreativitást. Az AI együtt sokkal több dologra képesek, de mondjuk még mindig az embertől várjuk az új ötleteket és az intuíciót.
0: Nem tudom, hogy optimizmus ez. Tehát, hogy most vagyunk ott, hogy egy kreatív ember az AI segítségével még kreatívabb tud lenni, azért, mert a világ összes anyagához hozzáfér, és olyan dolgokat, amiket eddig unalmas volt megcsinálni, azt most azt automatikusan megcsinálja, mint ír egy szépen megfogalmazott levelet, vagy csinál egy szép zenét. És igenis az emberi kreativitás kell hozzá. Tehát, hogy most látjuk, hogy ezek a módszerek, ezek amikor egy picit is kreatívnak kellene lenni, akkor elképesztően unalmasak. De egyébként nem ez volt az üzenete az előző néhány mondatomnak. Én inkább azt mondom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy tud-e olyan kreatív lenni, mint az ember, vagy hogy az ember az mennyire kreatív. Én szerintem a kreativitás az egyik, hogy össze tudunk olyan dolgokat kapcsolni, amik nem feltétlenül triviálisan összekapcsolhatók, a másik meg, hogy tudunk egy ilyen out of the box thinkinget csinálni, hogy tudunk olyanra is gondolni, amit még nem csinált senki. Na most ez mind a kettő egyébként marha jól formalizálható matematikailag is, és ha formalizálható, akkor megcsinálható. Tehát az, hogy dolgok közt kapcsolatot keressen, ezt szerintem meg fogja tudni egy intelligens ágens számítógép csinálni. Az, hogy out of the box thinkinget tudjon, tehát az, hogy olyat csináljon, amit még nem csinált, amit szerintem a művészek szoktak csinálni, az egy picit más, mert az AI-nak is megtanítható az, vagy a módszereknek is megtanítható, hogy menjen abba a térbe, amit még nem csináltunk, és mondja meg, hogy ott mi van, csak ettől még nem lesz művészet. Tehát, hogyha most én elkezdek pálcika figurákat rajzolni ketchuppal, nem biztos, hogy annak művészi értéke lesz, valószínűleg más még nem csinálta, de ettől még nincs művészi értéke, és ugye azt nehéz megmondani, hogy merre menjünk ki a boxból, ahhoz, hogy ez kreatívnak tűnjön, és nem tudom, gáznak. Úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit szkeptikus vagyok, de az is lehet, hogy egyszerűen csak túlbecsülöm az emberi kreativitást, és talán az csak egyszerűen megint csak néhány már létező külső impresszióból összerakott újnak látszó dolog, de ezen még van időm gondolkodni szerintem, mert most jelen pillanatban tényleg mondjuk, hogy ott tartunk, hogy ha az ember kreatív, akkor az AI az egy nagyon okos asszisztens, vagy még ezt sem mondom, egy robotasszisztens, ami tud gyorsan információkat adni, és ez az információ ez most már egészen széles körül.
1: Ugye, amikor mi tavaly találkoztunk ezen a kerekasztal beszélgetésen, akkor arról volt szó, hogy a hazai egészségügy és a mesterséges intelligencia kapcsolata, és akkor kiderült, hogy számos kérdés felvetődik biztonság, adatbiztonság szempontjából, és etikai kérdések, amik még tisztázatlanok.
0: Ugye mindennek, ami az emberi életekre kihatása van, annak van egy legal, egy jogi aspektusa is. És amikor beszélgettünk, akkor arról volt szó, hogy itt a módszerek azok valószínűleg sokkal fejlettebbek, mint amit a jogi környezet megenged. A valószínűleget azt itt nem véletlenül tettem ide, ezt fontosnak tartom, hogy az AI, ahogy mondtam, elképesztően nagyot fejlődött, de validálni nagyon nehéz, hogy mennyit fejlődött, és amikor ezt a döntéshozásba behozzuk, akkor szeretnénk ebben megbízni, és erre egyébként nagyon helyesen úgy gondolom az egészségügynek és más területeknek is erős szabályzásai vannak. Ezeket a szabályzásokat, ezeket be kell tartani egy mindenkinek vadonatúj területen. Tehát ugye eddig az volt, hogy gyógyszereket kellett engedélyeznie a hatóságoknak, ahol nagyon jól meg volt szabályozva, hogy ennyi emberen kell működnie először, aztán ennyi. Most meg ott van egy módszer, hogy hát megmondja a véreredményekből, meg a radiológiai képből, hogy mi a diagnózis. Egy olyan mesterséges neuronháló, aminek van 10 milliárd vagy 1000 milliárd paramétere, és fogalmunk sincs, hogy mi történik benne. És ez mindenkinek új. Ugye a kutatók látják, hogy ez nagyon jól működik, az emberek is látják, hogy ez nagyon jól működik, a döntéshozók látják, hogy nem látják át, hogy működik, és nem tudják, hogy mik a gyenge pontjai, vannak-e gyenge pontjai, és itt a létjogosultsága annak a beszélgetésnek, amit ott néhány hónapja folytattunk, hogy ez egy jelenlegi meglépendő feladat, hogy ezt a legjobban tudjuk, az AI tudását a leghasznosabban tudjuk használni a különböző területeken. És én nem szeretném azt a látszatot kelteni, hogy itt a hatóságok azok valamit rosszul csinálnak. Nyilván lehetnének sokkal gyorsabbak, sokkal flexibilisebbek, de másrészt meg kell értenünk, hogy azért, hogyha a gyerekünk életéről szóló műtétet rá kell bíznunk egy gépre, akkor abban megbízunk-e. És ezt könnyű mondani, hogy hú, az AI ezt is megoldja, de erre meg kell a jogi alapokat, a jogi környezetet is teremteni. Úgyhogy ez most egy nagy kihívás, egy tényleg nagy kihívás, amin dolgoznunk kell, meg fogjuk oldani ezt felelősséggel, és lehetőleg flexibilisan és gyorsan kell megoldani.
1: Hogyha előre tekintünk, mi az, ami a legnagyobb segítség lenne az önök számára? Szóval, hogy mi az, ami segíteni a munkájukat?
0: Kiváló alapkutatások felé kell mennünk, amiben nem hajolhatunk meg, hogy nemzetközileg elfogadott, megpályáztatott, hosszú, távon átlátható pályázati rendszer az, amire szükség lehet, hogy tényleg a két van, az számíthasson arra, hogy itt 10 év múlva is, hogyha kiválóan kutat, akkor jó lesz. És semmilyen részrehajlás nem lehet ebben. Mm. Tehát, hogy ezt nemzetközileg kell kiértékelnünk, újraértékelnünk. A rendszert nem szabad megforgatni 4 évente, hanem finom hangolni kell, a meglevő rendszernek a jó tulajdonságait vinnünk el. A másik része meg az innováció, amit szerintem elképesztően félreértettünk az elmúlt években. Az innovációt segíteni kell, úgy kell segíteni, hogy ott viszont megtalálni azt, hogy nem az egyéni kiválóságok dominálva, hanem azt, hogy Magyarország miben tud annyira erős lenni, hogy annak társadalmi vagy gazdasági haszna lehet, azokat a részterületeket megtalálni, és azok, hogyha a nemzetgazdasági stratégiákkal egybe folynak, akkor azt megtolni. Megnézni az ipart, hogy az hogy innovál, nem szétöntözni pénzzel, hanem targetáltan ott, ahol valóban az innováció van. És azt gondolom, hogy ezek a lépések kell, hogy jöjjenek most. Erről fogunk beszélni mostanság, és hát nyilván ezt közvetítjük a döntéshozók fele is jelen pillanatban, és hogyha ez megvalósul, akkor azt gondolom, hogy amit szoktam mondani, 5 év múlva Európa észrevesz minket, 10 év múlva európainak számítunk 20 év múlva, meg talán a világ is észrevehet minket, de én úgy gondolom, hogy ezek a reális elvárások, nem az, hogy világ top 3 legyünk 4 éven belül, hanem az, hogy felépítsünk egy olyan társadalmat, ami hosszú távon elhiszi és fenntartja a hozzáadott értéket talán.
2: Horváth Péter, a Hunren Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének igazgatója volt ma a vendégem. Az ő kutatócsoportja olyan technológiát fejlesztett ki, amely révén a mesterséges intelligencia segítségével forradalmasíthatják a személyre szabott gyógyítást. Ez a beszélgetés is újra hallgatható a Spotify-on, a műsor saját csatornáján. Köszönöm a figyelmet, Ola Andrát hallottátok.
3: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Pogácsa Zoltán, Ürge Forsac Diana, Feledi Botond. Ők már biztosan velünk lesznek. Mastercard ESG Summit május 20-án az Aquarium Klubban. Valós dilemmák, valós válaszok, valós döntések. Ha számít a versenyelőny, ez a nap neked szól. Részletek és early bird jegyek esgsummit.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Péntek 0 órától kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai háborúban. A moszkvai tárca közlése szerint ez idő alatt az orosz hadsereg beszünteti a harci cselekményeket, valamint leállítja a rakéta, tüzérségi és drón támadásokat is. Oroszország egyúttal felszólította Ukrajnát, hogy csatlakozzon a fegyvernyugváshoz. A minisztérium ugyanakkor figyelmeztetett, ha Kijev megpróbálná megzavarni a győzelemnapi moszkvai ünnepségeket, Oroszország tömeges rakétacsapással válaszolhat Kijev központjára. Nem támogatja Szerbia, hogy egy frissen alapított szerbiai vállalat megszerezze a NIST, a szerbiai kőolajipari vállalat többségi tulajdonát, ezt közölte Alekszandar Vučić államfő. A cég a hírek szerint 2 milliárd eurót ajánlott a Gazprom Neft részesedéséért, ami nagyjából a duplája a MOL ajánlatának. Vučić azzal indokolta az elutasítást, hogy a vállalatnak nincs tapasztalata a kőolajfeldolgozásban, ezért nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel a stratégiai jelentőségű energetikai cég működtetéséhez. A szerb energiaügyi miniszter hozzátette, elégedetlenek a MOL csoport legutóbbi ajánlatával a NIST-ra folyó tárgyalásokon. Hangsúlyozta, Belgrád számára elfogadhatatlanok azok a javaslatok, amelyek a pancsovai finomító jövőjét, a feldolgozási kapacitást és az ország energiaellátásának biztonságát érintik. Elmondta ugyanakkor, hogy a szerb fél továbbra is kompromisszumos megoldásra törekszik, de nem hajlandó átlépni a korábban kijelölt feltételeket. Görögország alkotmányos szinten szabályozná a mesterséges intelligencia használatát. A görög miniszterelnök szerint az AI-nak az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia, ezért az alkotmánymódosítás célja a technológia demokratikus és biztonságos keretek közé terelése. A reformcsomag több más változtatás is tartalmaz, például a kötelező iskoláztatás meghosszabbítását és a levélszavazás kiterjesztését. A görög kormány szerint a mesterséges intelligencia egyre nagyobb társadalmi hatása miatt hosszú távú jogi garanciákra van szükség az emberi jogok és a demokratikus működés védelmében. A McDonald's az elemzői várakozásokat meghaladó eredményről számolt be az idei első negyed évben. A gyors ételemránc adózott nyeressége közel 2 milliárd dollár volt, míg a bevételek 9%-kal több mint 6,5 milliárd dollárra emelkedett. A cég globális összehasonlítható eladásai 3,8%-kal nőttek, az amerikai piacon pedig ennél is nagyobb 3,9%-os bővülést mértek. A vállalat szerint a kedvező ár-értékarányú ajánlatok és az új prémium termékek is hozzájárultak a forgalom növekedéséhez. Ukrajna éves inflációja 5 havi csúcsra emelkedett áprilisban. Az ukrán statisztikai hivatal adatai szerint a fogyasztói árak 8,6%-kal voltak magasabbak, mint egy éve korábban, ami gyorsulás jelent a márciusi 7,9%-hoz képest. Az élelmiszerek és az üzemanyagok drágulása húzta leginkább felfelé az inflációt, utóbbi mögött részben a közel-keleti konfliktusok állnak. Az ukrán jegybank inflációs célja 5%, ezért áprilisban is 15%-on tartotta az alapkamatot. Korrupció miatt halálbüntetést szabott ki a kínai katonai bíróság két korábbi védelmi miniszterre. Az ítéletet 2 évre felfüggesztették. Az egykori tárcavezetőket kenőpénzek és jogellenes juttatások elfogadásában, illetve felajánlásában találták bűnösnek. Mindkettőjüket életük végéig eltiltották a politikai jogok gyakorlásától, vagyonukat pedig elkobozzák. A két volt minisztert már 2024-ben kizárták a kínai kommunista pártból súlyos fegyelmi vétségek miatt.
3: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexen a BUX 6%-os csökkenéssel 135.138 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 20,3 milliárd forint volt. A vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal 4.152 forintra, az OTP 8%-kal 42.440 forintra, míg a Richter 3%-kal 12.950 forintra gyengült. A Magyar Telekom 1,2%-kal 2.550 forintra erősödött. Európában nem volt jó hangulat a tőzsdéken, mínuszban zártak a főbb nyugat-európai indexek. A madridi IBEX 2%-ot gyengült, Milánóban 8%-os volt a csökkenés. A DAX Index Frankfurtban 1%-ot, a Kakaron Párizsban 1,2%-ot, a londoni FTSE pedig 1,6%-ot korrigált lefelé.
3: Időjárás jelentés.
5: Estére nyugat felől tovább szakadozik, csökken a felhőzet, de keleten még reggel is maradhatnak felhős területek. A csapadék északkelet kelet felé helyeződik át, miközben a csapadékgócok számossága, illetve intenzitása is csökken. Hajnalra foltokban párásán válik a levegő, helyenként köd is képződhet. A szél a középső ország részben északnyugatira fordul, időnként pedig meg is élénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A holnapi nap folyamán döntően felhős, de inkább napsütéses idő várható, majd estétől, késő estétől délen és délkeleten elkezd megvastagodni a felhőzet. Főként az északkeleti-keleti harmadban fordulhat elő zápor és zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, a hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között alakul.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
6: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: therefore you get a new creation. You mix musics. Did you get hybrids?
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Barabás Lőrinc Eclectric 5 éves sikeres koncertezést és 2 stúdióalbumot követően búcsúzott el a közönségtől még 2010-ben. Ezután Barabás Lőrinc szólóban folytatta, egyedül állt a színpadra, és egy Loop Station segítségével trombitája hangját sokszorozza meg különböző zenei funkciókban. A kísérletezés mellett kortárs nagyvárosi jazz finom egyensúlyozás az elektronika nyújtotta lehetőségek és a személyesség határán, érintve a 20. század repetitív zenei világát is. A trombitás műsorában zajok, zörejek, a hangszer ritkán hallatott effektusai keverednek grúvos témákkal, harmóniákkal, olykor könnyedebb, olykor progresszívebb dallamokkal.
0: Trend Night.
1: Barabás Lőrinc Eclectric már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segítkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Wiki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Wiki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Wiki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből eres

0: Süveges Mark Said mindjárt itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban. A manapság slam poetry körökben mozgó Saidet polgári nevén Süveges Markot a kezdet fiai, budapesti underground hip-hop csapatból ismerheti a nagy közönség. Azt azonban nem sokan tudják, hogy a trió nevében szereplő két K betű a kortárs körtészetért áll, és aminek szellemiségét az alapító Said később a slam munkásságában is tovább vitte. A 90-es években a Magyarországra is betölt rap sokakat megihletett, köztük Süveges Markot is, aki eredetileg DJ-ként kezdte pályafutását. Művész nevét az 1995-ben megjelent francia fekete-fehér filmből a Gyűlöletből vette. Az első fellépéseinek egyikén, ugyanis ő szavalt el egy részt a film egyik szereplőjének Said szövegéből. Závada Péterrel, az egyébként Kossuth Díjas Závada pár fiával a Morrisonsban találkozott először, még a magyar rap hajnalán, ahol a két bőgötyás sapkás fazon nagyon megörült egymásnak, a rév és pop uralt a környezetben, így azonnal egyesítették erőiket, melléjük csapódott Havas Patrik, azaz DJ Frequent is, így 1996-ban a trió Higher Tone Aliens néven alapított együttest, eleinte csupán a zeneszerzésre koncentrálva, csak egy fél évvel később kezdtek el angol nyelven szövegeket írni, három évvel később 1999-ben kötelezték el magukat a magyar nyelv mellett, ekkor változtatták a nevüket is, a már ismert a kezdet fiaira. A szókimondó szójátékos néhol erősen lírikus szövegek sikerét semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy 2012-ben a pécsi Lövei Klára gimnáziumban hivatalos tételként szerepeltek az irodalom érettségén. A slam poetryvel még az együttes megalakulása előtt 1998-ban találkozott az utolsó belövés című film kapcsán, hivatalosan először az első hazai a Műcsarnokba tervezett-szervezett slam eseményen szavalt ilyen módon először. A kezdet fiaiban már megismert mainstreammel szembe menő őszinte és költői vonalat tovább vitte a slam költészetbe is, ami idővel meghozta gyümölcsét. 2013. november 15-én a Trafóban megrendezték a második országos egyéni slam poetry bajnokságot, ahonnan ő vihette haza az első díjat. Íme tehát Süveges Márk Said most a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban.
1: Emlékszel? Emlékszel? Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán
1: na
2: most.
1: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk veled.
2: Ott vagyunk.
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Élteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel,
2: csak
1: vagy,
2: te emlékszel vagy,
1: rád is emlékezne.
2: Rád is emlékezne.
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel.
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.